Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az

0: Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.

0: Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
4: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol!
0: Add meg, Urunk, Istenünk!
3: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket!
0: Add meg, Urunk, Istenünk!
3: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
3: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
3: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
3: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
3: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: Mária Rádió

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, a gyógyító jelenlét műsorban ismét elmélkedünk, társakat keresünk a kereszthordozásban. Társakat keresünk nem csak a szenvedés, de az élet minden helyzetében is példaképekre van szükségünk ahhoz, hogy felnőjünk, ahhoz, hogy élni tudjuk az életet, hogy felelősséget vállaljunk. Szükségünk van példaképekre. Szükségünk van anyai, atyai példaképekre. Mindannyiunk számára. Márton Áron püspök azt mondja, hogy őseink erényeit és bűneit is örököltük. Mit öröklünk a hitben, egymástól, a családban? Milyen példaképünk van? Hogyan tudunk valakinek a példája nyomán élni? Amikor zsigereinkbe hordozzuk a küldetést, az életet, a génjeinkben átörököljük atyáink erényeit és bűneit. Milyen erényekre van szükség a hitben, amelyek átöröklődnek? A sejtjeink nem felejtenek. Megjegyzik a fájdalmat, és megjegyzik a bizalmat is. Most a nagybőjtben Cirenei Simon a példaképünk. Márk evangéliumában hallottuk, olvashatjuk, kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Ennyit tudunk Simonról, ennyit mond a Szentírás, hogy vigye Jézus keresztjét. Egy édesapa, akinek a két fiának a neve is megmarad a Szentírásban. Valószínű, hogy a közösség, amelynek az evangélium íródott, ismerte ezt a két fiút, kinek az édesapja a Cirenei Simon volt. Az ő cselekedetéből, az ő jelenlétéből hit fakad, és ez a hit tovább adódik. Mennyire fontos továbbadni a hitet? Mennyire fontos megélni a hitet, megélni az Isten kapcsolatot, nem önmagunk számára, nem egy jó érzés kérdése a hit, nem azért hiszek Istenben, nem azért keresem az Istent, nem azért teszek jót, hogy jól érezzem magam. Ezt megteszik mások is. Cirenei Simont, ami kitünteti, megkülönbözteti a másik embertől, az a Krisztussal való kapcsolata, amely átöröklődik lélekben a fiaira, és egy közösség tagjaivá válnak. Micsoda érzelmi intelligencia, ami átöröklődik, átadódik a atyáról fiúra száll. Valahol megszokott állni ez a kapcsolat. Nem öröklődnek át a hitnek a kegyelmei. Mert talán nem elég meggyőződéssel éljük meg, nem tudjuk átadni a pillanatot, az Istennel való találkozás pillanatát gyermekeinknek. Nézzük meg Simonnak a nagyságát, vagy még jobban Isten kegyelmének a csodáját Cirenei Simon életében. Egy mezőről hazajövő emberről van szó, aki dolgozik. Nem zsidó, nem hívő ember, egy idegen, egy kívülálló, aki saját képességei szerint család fenntartó, és azért végzi a dolgát, hogy fenntartja a családját. Még nem tudja, hogy kivel fog találkozni. Annyit tudunk a Szentírásból, hogy kényszerítik a római katonák, hogy vigye a keresztet, a szégyenfát, egy halálra ítéltnek a megszégyenítő útján be vegyen részt. Beszennyezze a saját becsületét. Egy ezer idegen segítve. Nagyon sokszor úgy éljük meg, hogy ezer idegen az Isten. Nagyon távoli. Fényévnyire van tőlünk az Isten. Idegen. Különösen az az Isten idegen, aki úgy akar közel kerülni hozzánk, hogy vállalja a fájdalmat, a szenvedést szeretetből. És akkor beenged az életébe egy idegent. Számára nem idegen, Isten számára nem vagyunk idegenek, de külső szemlélőként két idegen találkozása a kereszthordozásban. A szenvedő Istenember, és a viszolygó, visszautasító ember, aki fél az ismeretlentől, fél az idegentől, fél a megszégyenítéstől, de ugyanakkor egy külső, megszálló állami, katonai hatalom erősebb félelmet kelt benne. Tehát kényszerítve van, és engedelmeskedik a kényszernek. Nincsen belső meggyőződés, nincsen latolgatás, csak egy ösztönös ellenállás. Egy vérrel, sárral, mocsokkal összevegyült szenvedő embernek a társává kell szegődni. Szép arra gondolni, hogy Jézus, amikor Simont mellé rendelik, akkor nem visszautasítja. Nem mondja azt, hogy hát, ha nem szívesen csinálod, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban sok ajándéktól, emberi értelembe vett találkozás ajándékától azért esünk el, mert elvárásaink vannak a segítővel kapcsolatban. Ha segít, akkor őszintén, tiszta szívből tegye, ne legyenek mögötte érdekek. Tehát fel kell nőni a feladathoz. Lehet, hogy valaki, aki életünkben segített rajtunk, kezdetben csak érdekből segített, vagy félelemből, vagy valamilyen fel nem dolgozott fájdalomból. És Jézus nem mondja azt, hogy most nem kérem, majd gyere vissza, hogyha azonosultál a feladattal, hogyha jó szívvel csinálod, hogyha megvizsgálod a motivációidat. A lényeg a jelenlét, ott van, hogy kényszerítik, de ott van. A vállához kötik a keresztet, és viszi Jézus keresztjét. És ebben a vállalásban változik meg. Válik a kereszthordozó Isten társává Simon. És válik példaképpé, mint édesapa, mint munkás ember, mint olyan ember, aki képes változni. Nem marad meg a maga félelmében, iszonyában, nem viszonyog már, hanem viszi a keresztet. És akaratlanul is a megváltó szeretet részévé válik. Isten, Jézus Krisztus a keresztúton Simont abban a megtiszteltetésben részesíti, hogy az életének részévé teszi. És itt van a megváltás, itt van a kegyelem, amikor fölismerjük azt, hogy Isten az ő életének a részévé akar tenni bennünket. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert úgy éreztük, hogy ez így jó nekünk, vagy meggyőződéseink vannak. Ez mindig a szerető félnek a kezdeményezése. Ha valaki azt mondja, hogy meghívlak az életembe, legyél az életem része, az nem az én kezdeményezésem, annak a kezdeményezése, aki szeretetből így döntött. És Jézus így dönt, fájdalma közepette, hogy megengedi az embernek azt, hogy annyira elgyengüljön, hogy lehetősége legyen az embernek segíteni. Lehetősége van Cirenei Simonnak segíteni Jézust. Nem akarja minden erejét összeszedve egyedül megoldani a problémát. Ő vállalta a kereszthalált, de ebben a vállalásban benne volt Mária könnye, édesanyja szeretete, benne volt Veronika vigasztaló jelenléte, és benne van nem csak együttérző, hanem cselekvő szeretetnek a jelenléte Simon részéről. És valahol ezen az úton, ezekben a lépésekben megváltozik ez az ember. Megszűnik a kényszer, megszűnik a félelem, és társává szegődik Jézusnak. Egészen közel kerül hozzá. Talán vigyáznia kellett, és nem sikerült neki. Talán megszúrta Jézus fején levő tövis koszorú, tövis korona, Simon fejét is, vagy arcát. De Jézus arcába nézve felerősödik benne a gondoskodó szeretet, a segítő jelenlét, és egyszerűen leveszi Jézus válláról a terhet. Isten atyai szeretetének a földi, emberi, fizikai megnyilvánulása a keresztúton. Az anyai, női gyöngétség szeretetét megtestesíti Mária és Veronika a keresztúton. Az atyai gondoskodás szeretetét megvalósítja, megtestesíti Cirenei Simon a kereszthordozásban, ahogy leveszi válláról a terhet. A bűnök terhét. És Jézus új erőre kap. Megdöbbentő arra gondolnunk, hogyha fölvállaljuk valaki elesettségét, valakinek a válláról levesszük a terhet segítő jelenlétünkkel, akkor az történik, amire nem számítottunk. Megváltozik a világ, lehetővé válik a megváltás. Nem hal meg Jézus kimerülten a keresztúton, hanem a kereszt halál szeretetét vállalja. De ennek része van, ebben része van Simonnak, akit Isten kiválasztott. Valahányszor segítünk valakinek a válláról levenni a terhet, vagy megkönnyíteni annak hordozását, úgy, ahogy Simon eszköze volt az Isten szeretetének, eszköze marad. Mi is eszközök maradunk, és megvalósulhat a megváltásnak a titka a szenvedő ember életébe. Jézus, amire tanít bennünket, az elfogadás, a feltétel nélküli elfogadás. Nem az, hogy megvárom, amíg majd meggondolja magát Simon, hanem a találkozásban, a szenvedésben, a két tekintet találkozásában alakul át az ember, amikor Isten tekintete találkozik az ember tekintetével, átalakítja az embert. Átalakítja emberibbé, jobbá, együttőrzébbé teszi. És ez történik a keresztúton Cirenei Simonnal. Szavak nélkül, előre kényszerből, utána talán együttérzésből, sajnálatból, és aztán szeretetből viseli a terhet. És ez a lelkében átalakult ember átadja a találkozásnak a kegyelmét. A Szentírás tanúsága szerint, ugye valószínű, hogy a fiai az első keresztény közösség tagjai voltak Krisztus föltámadása után. Megengedte Simon Istennek, hogy átformálja, átalakítsa a lelkét a szenvedés által. Megengedte az Isten. Valahol legbelül megengedte Simon is az Istennek. Hogy milyen nehéz mások szenvedésében részt venni, kényszerből. Az csak azt tudja, aki ezt megtapasztalta. Nem szoktunk szenvedést kérni a családban, nincsen ez rendelésre. És nagyon nehéz, sokszor a családtagok részére is, hogy átalakuljon ez a kapcsolat. És mennyire fontos az, hogy akkor, amikor mi vagyunk a kereszthordozók, akkor elfogadjuk azoknak a segítségét is, akiknek nehezére esik, hogy rajtunk segítsen. Nekünk nehezünkre esik, hogy elfogadjuk a segítséget. Különösen akkor, amikor tehetetlenek vagyunk. Mégis elfogadni azt a segítséget, ami nem úgy érkezik, ahogy mi elképzeltük, és nem visszautasítani, ahogy Jézus sem utasítja vissza Simon kényszerítő, hatalomból fakadó segítségét, hanem türelmes hozzá, és megvárja, míg ez a találkozás átalakítja az életét. Mindannyiunk életében, minden család életében vannak szenvedés történetek, vannak pillanatok, amelyeket nagyon nehezen fogadunk el, de amelyek által mindannyian változunk. Változik a segítő, változik a segített. Megtanuljuk elfogadni a segítséget akkor is, ha kezdetben nem tiszta szívből fakad, vagy legalábbis ez a mi megélésünk, úgy éljük meg. Vannak olyan szakemberek, akár az orvoslásban is, testi-lelki gyógyításban, akik nagyon jól értenek a szakmájukhoz. Például jó sebészek, de valahogy nehéz kifejezni nekük. Nincsen meg ez a kifejezés formájuk. Nem tudják verbálisan vagy nonverbálisan kifejezni az együttérzésüket. Ettől még jó szakemberek. Nehéz egy ilyen embertől elfogadni a segítséget. De meg kell tanulnunk elfogadni. Hogyan tudom átadni én magam az Istennel való találkozásnak a nehézségét, szépségét és örömét, ha nem élem meg, ha nem vagyok jelen, ha elmenekülök. Jézus nem száll le a keresztről, ott marad. Majd leveszik is, édesanyja ölébe teszik. Szirény Simon lehet, hogy kezdetben szeretett volna menekülni, de nem menekül el, ott marad. Tevékeny cselekvő szeretetben. És ez a példa vonzó. Átöröklődik. Nem csak a génekben, hanem a lelki életben is. Szirény Simon találkozása az Istennel meghatározza családja életét is. Küzdő, egyszerű, hétköznapi életet élő emberként találkozva a másik ember szenvedésével át tudom-e örökíteni az együttérző, cselekvő szeretet génállományát? Hiszek-e abban, hogy a lelki mélységekben átöröklődnek? A következő nemzedékekben átöröklődik az önzetlen jóság. Átöröklődik az Isten tapasztalat. Bár egyelőre még gépekkel nem kimutatható. A megmagyarázhatatlan gyógyulási folyamatok már igen. Szirény Simon együttérző szeretetének a mértéke azonnal nem kimutatható. Mégis a példa, a jelenlét, az, amit megtestesít maga Simon, az atyai gondoskodásnak a jelenléte, mely leveszi a terhet Jézus válláról, az maradandó, átörökítendő, és meg is történik. Az őskeresztény, első keresztény közösségnek a tagjaivá válnak a fiúk, a gyermekek. Istennel való találkozás, bensőséges tapasztalata átöröklődik atyáról fiúra. Átöröklődik. Nem csak a rossz öröklődik át, könnyen észre szoktuk venni egymás rossz tulajdonságait, és akkor tudjuk, hogy persze, kitől örökölte. Istentől is lehet örökölni jóságot, együttérző szeretetet, ha megtanulunk megmaradni szenvedő embertársaink keresztútján. Isten a jóságát, szeretetét, megváltó szeretetének gyümölcsét nem csak vér által, nem csak a szülők átadott szeretete által adja át nekünk, hanem van egy lelki születés, amit Szent János apostol úgy fogalmaz meg, hogy nem férfi akaratából született, hanem vízből és szent lélekből. Isten lelke, mely átalakítja Simonnak a lelkét, és egyúttal részesévé válik a Szent Háromságos Egyisten szerető életének. A szenvedő fiú, a gondoskodó atya, és a megszentelő Szentlélek, mely átörökíti Jézus együttérző szeretetét a segítő emberbe. És ez az átöröklődés folytatódik több generáción át. Nekem van-e mit örökbe adni? Van-e, amit örököljenek tőlem azok, akikkel találkozom? Van-e lelki, isteni örökségem? Vagy még sincs? Van, csak nem tudatos. Valahányszor jót teszek, valahányszor leveszem a másik ember válláról a terhet, ha nem is önszántamból, ha nem is jámbor motivációból, talán külső kényszerből, talán félelemből, mégis az én életemben is megtörténik a csoda, hogy átkezd öröklődni Isten jósága egyszer életemben, aztán mások életében. És ami először kényszerből született, félelemből fakadt, egyszer csak átalakul. Átalakul és átalakít az Isten. Nem csak engem, a segítő Simont, az édesapát, a konkrét segítő szeretetnek az emberét, mert hogy nem elég csak lelkiekben segíteni nagyon sokszor, hanem konkrétan át kell venni a másik ember nehézségét, fájdalmát, keresztjét. Le kell venni a válláról. És megteszi ezt Simon is. Ez a cselekvő szeretet átalakítja őt. Segítővé válik. Ez az ő igazi öröksége fiai számára. Átörökölt jóságaink, cselekvő szeretetünk mentén alakulunk át mi is, és alakul át körülöttünk a világ, talán észrevétlenül, nem hangosan, nem lármázva, nem tüntetve, hanem csendesen. A lelkünk mélyén, valahol ott legbelül. Nem baj az, ha legelül, akkor, amikor kezdődik ez a történet az Istennel, vagy a segítésben a szenvedőkkel, nem mindig azonnali lelkesedésből kezdődik. Isten nem utasítja vissza. Isten elfogadja a félelemből, kényszerből kapott szeretetet is. Ha segítő vagyok, legyek türelmes önmagammal. Megtanulok majd együtt érezni is, de idő kell hozzá. Ha segített vagyok, ne legyek válogatós, ne legyenek pretencióim és követeléseim, hogy majd akkor segítesz, hogyha úgy érzem, hogy elég együttérző vagy. Isten, aki együtt érez velem, küldhet olyan embert hozzám, aki nem annyira együttérző, de amit csinál, azt jól csinálja, jól teszi. Megemeli a keresztet, leveszi a vállamról. És ebben a szeretet cselekedetben nem csak én változom, hanem az én kereszthordozásom által változik a másik ember is. Lehet, hogy erre van kiválasztva az én keresztutam. Változzunk és változtassunk, jobban mondva, változzon a lelkünk, engedjük meg Istennek, hogy változtasson rajtunk, hogy formáljon bennünket, és a mi megélt szeretet kapcsolataink, a mi megélt küzdelmeink, szenvedéseink által megéljük azt is, hogy a velünk való találkozás által mások is formálódnak, átalakulnak, Krisztusivá válnak. Átöröklődik a krisztusi szeretet csodája. Lélektől lélekig. Cirenei Simon csodája. Isten csodája Cirenei Simon életében. Segítő segített, gyógyító gyógyított. Simonná, segítőtársá, útitársá válni, nem szégyen. Hogy mit öröklünk, mit örökítünk át az isteni szeretetből, az mindennapi döntéseink mentén születik meg. Naponta döntenünk kell. A segítő lépés mellett. Naponta meg kell engednünk, hogy Isten lelke, a tekintete, a tövisei, a verejtéke, a szótlan hálája átalakítson bennünket. Higgyük el, ha kereszthordozónak választott ki bennünket az Isten, akkor át is alakít. Felnevünk hozzá, és át tudjuk örökíteni az Isten szeretet jóságát szeretett kapcsolatainkban. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Ausztriából. Hívjuk a kedves Májra Rádió hallgatókat, hogy álljanak meg, egy órát üljünk le Jézus lábai elé, és imádjuk együtt a legméltóságosabb oltári szentséget.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy. Te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét, és itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt. És kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is. És meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon. Mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengedett, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Törd meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Törd meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást. Szeretettel legyünk embertársaink iránt. Szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szeretetteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belülled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban. És nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája. Adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet,

megbocsájtó szívet, tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenbe, aki a mi szerető atyánk, ha kell a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus, köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van, egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az Atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áld meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel, hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon a mi számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezesd mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen. Amen.

0: Drága Jézusom, állok, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz bármi baj, bármi veszély közeleket felém. De te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzád. De bocsáss meg nekem ezeket is. Elődbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm, Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most, és mindörökön örökké. Amen.
1: Amen.

Jézusom, felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy, bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsek veled, minden nap elvon tőled minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel ráthagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre, adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram, most és mindörökké.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenté akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálát adva mindenható Istennek, az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk, és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsőtessék a Jézus

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsánat,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Negyedik szenttitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Az

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyám,

0: bizonyának.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat,

0: megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: megérnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége. Elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: Jézus azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útra való nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szent Atya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szent Atya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
1: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del consistorio.
0: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Uram, ments meg, elveszünk. Bizonyára már voltál olyan élethelyzetben, amikor elveszettnek érezted magad. Amikor minden kilátástalannak tűnt. Amikor úgy látszott, hogy összecsapnak a fejed fölött a hullámok, és az események irányítása teljesen kicsúszott a kezedből. Mintha még Isten is megfeledkezett volna rólad. Valami hasonlót éltek át a viharba keveredett tanítványok is. Nagyon megijedtek, amikor látták, hogy a víz elborítja a bárkát. Pedig Jézus is velük volt. Ott aludt a csónak végében. Azonban minden megváltozott akkor, amikor felkeltették. Csak rászólt a szélre és a tengerre, és azonnal megszűnt a vihar. Nagy csendesség lett. Uram, ments meg, elveszünk. Vannak, lehetnek olyan időszakok, amikor talán te sem tudsz többet mondani. Amikor már imádkozni is nehéz. De az Úr ilyenkor is figyel rád. Hall téged. És hozzád is úgy szól, mint a tanítványokhoz. Tőled is megkérdezi. Miért félsz, te kicsiny hitű? Közben pedig nem marad tétlen. Benned, vagy akár körülötted is lecsendesíti a vihart. Csak egy szavába kerül, és minden átalakul. Ha most éppen ilyen nehéz helyzetben vagy, ne engedd, hogy a félelem, a rettegés eluralkodjon rajtad. Inkább fordulj az Úrhoz. Ne a hullámokra tekints, hanem rám.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál.

0: Istenünk, te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Minden mezőnek megvan a maga virága, amelyet a legjobban elfogad. A meszes földnek más a virága, s más a homokosnak. A kövesnek ismét más, de idő múltával a legrosszabb föld is megérik, s akkor aztán az apostolok felszánthatják, és bevethetik az Úrnak tiszta búzájával. Mondta Gárdonyi Géza.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőítessék meg Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt az erdélyi Mária Rádió Csíksomlyos stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerértet hallják, a pontos idő 6 óra 52 perc, a Foltos Nádi Poszáta kedves hangjával ébresztjük Önöket, ha tehetik tartsanak velünk, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatóink, folytatódik ébresztő műsorunk, hamarosan a nap örömhírét hallhatják, és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától. 7 órakor majd elimádkozok az úrangyala imát, majd ima hivatásokért lesz hallható, ezt követően majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Megismerkedhetnek a nap szentjével, illetve kalendárium rovatunkkal is jelentkezünk, majd 7 óra 30 perctől a nap témájával folytatódik műsorunk. Ezt követően majd zenés köszöntő rész lesz itt a Csíksomlyos stúdióból, köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, majd egy nagyon szép, tiszteletemértó Márton Áron püspökatya gondolatával fogjuk zárni ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától szentmisét közvetítünk Aknasugatagról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. Kilenc órakor fogadjuk az Önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért fogjuk elimádkozni, 9 óra 50 perctől majd a Jézus szíve litániát végezzük el. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától pedig egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható. 11 óra 30 perctől a Fekete Madonna zarándoklaton elhangzott prédikációját hallhatják Bátor Botond atyának. 12 órakor majd az úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat és a Zsolozsmából a napközi imaórára. Mindezek végén 12 óra 15 perctől veszi kezdetét majd déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, formára délutánra vonatkozóan. Picit nézzünk rá így az időjárásra, mai reggelen is az Országos Meteorológiai Szolgálat holnap délelőttig vörös, illetve narancssárga hőségriasztást adott ki az ország nagy részére. Vörös jelzés lesz érvényben hétfő délelőttől 10 órától, tehát szerda délelőtt 10 óráig a Bánságban. A körös vidéken, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, valamint Munténia nyugati felében akár 35-41 Celsius fok között is lehet a legmagasabb hőmérséklet a mai napon. De nézzük meg a 6 órás adatokat, hogy hol hány fokot mérnek. Fogarason 16 fokot mértek, Brassóban 17 fok van, 16 fokot mérnek Sepsiszentgyörgyön és Baróton, szintén 16 fok van Kézdivásárhelyen, 11 fokot mérnek Csíkszeredában, 18 fok van Székelyudvarhelyen, 14 fok a pontos adat Gyergyóalfaluban, 15 fokot mérnek Maroshévízen, 23 fok van Dicsőszentmártonban, 21 fokot mérnek Tordán, 22 fok van Nagysármáson, 20 fokot mérnek Kolozsváron, 19 fok van Marosvásárhelyen, szintén 19 fokot mérnek Besztercén és Dézsen, 18 fok van Aknasugatagon, 20 fokot mérnek Máramarosszigeten, 23 fok van Nagybányán, 20 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 22 fok van Zilahon, 23 fokot mérnek Bánfihunyadon, 25 fok a pontos adat Nagyváradon, 22 fokot mérnek Aradon, 23 fok van Temesváron, 22 fokot mérnek Lugozson, 20 fok a pontos adat Resicabányán, 17 fokot mérnek Petrozsémben, 18 fok van Déván, 20 fokot mérnek Gyulafehérváron, 19 fok van Balázsfalván és Szászsebesen, míg végezetül 20 fokot mértek Nagyszebenben ma reggel 6 órakor. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót. Hamarosan a nap örömhíre következik, ébredjenek velünk, tartsanak velünk!

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből a 8. fejezet 23. verstől a 27. versig szól. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig elaludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték. Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, az evangéliumi történetek nem csak leírnak egy megvalósult eseményt, hanem tanítanak is bennünket. Hogy minden időkre bátorítást nyerjünk ezekből a történetekből. A Szentlélek Úristen ezért is hagyta ránk ezt a csodálatos ajándékot. A mai történetet, hogyha elképzeljük, szinte hihetetlennek tűnik, hogy a csónak, amely viharba keveredik, Jézus számára igazából nem jelent semmifajta problémát. Alszik. A tanítványok kétségbe esnek. De ez egy természetes folyamat. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy mi magunk is viharba keveredünk, és minthogyha Isten mindenről tudomást sem szerezne. Vagyis alszik a csónakunkban. Pedig pusztán az ő jelenléte már biztonságot tud adni nekünk. Mert nem minden esetben az adja az Isten jelenlétét az életünkben, hogy a dolgok azonnal a saját elgondolásaink szerint megoldódnak, hanem egyszerűen a belső biztonságunkat az adja, hogy hisszük, Isten minden helyzetben velünk van. És ez, ami életünknek az egyik legnagyobb és legfontosabb kapaszkodó pontja. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten hithez együtt jár az, hogy a saját magunk által elképzelt probléma megoldások egyik pillanatról a másikra megoldódnak. De egyáltalán nem erről van szó. Kell egy bizonyos fajta szabadság, kell egy bizonyos fajta ráhagyatkozás, és kell egy bizalom Isten felé. Hogyha ez megtörténik bennünk, akkor a dolgok sokkal jobban el tudnak rendeződni, mint hogyha mi görcsösen szeretnénk mindezt rendbe tenni. Sokszor kerülünk viharba, akár emberi kapcsolatainkban, vagy munkánk tekintetében. Mindebben nem az a lényeg, hogy viharba kerültünk, hogy nehézségek vannak, hanem hogy mit kezdünk ezzel. Tehát nem a tények azok, amelyek el tudják keseríteni az ember életét, hanem az, hogy mit gondolunk róla. Éppen ezért a mai evangéliumi szakasz tanítson meg bennünket arra, hogy minden nehéz helyzetben tudjunk Jézushoz fordulni, és tudatosítsuk magunkban, hogy ő velünk van. És már ez egyfajta biztonságot ad. És ennek a biztonságnak az erejéből egészen másképpen sokkal jobban tudjuk megoldani adott esetben azt a helyzetet, azt a problémát, amellyel találkoztunk. Kérjük Jézust, hogy ennek a kegyelmét adja meg mindannyiunk számára.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogad a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
1: az üldözötteknek védelmezője,
2: és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Áraszd ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szellidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. június 30-án a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál
1: Ferenc Kornélia
0: és Bátor Botond Pálos szerzetes köszönti Önöket, technikai munkatársunk Pál Gellért. A pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös Szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Fekete Halmi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Tanévvégi megbeszélés Nagyváradon.
0: Csütörtökön délután 5 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hitoktatóival és a megyei, illetve országos hittanversenyeken részvett diákokkal találkozik Böcskei László megyés püspök a püspöki palotában. A meghívottak egy szentmise keretében adnak hálát a kapott kegyelmekért, megélt örömökért és sikerekért, majd közösen kiértékelik az elmúlt tanév eredményeit és eseményeit. Koncert Sepsi Szent Györgyen.
1: Koncert sorozatra érkezik Erdélybe a Budapesti Medikantare vegyes kar, hogy több településen is megosszák a közös éneklés örömét és a kórus zene sokszínűségét. Sepsi Szent Györgyön csütörtökön este 7 órakor a Pro Muzika Kamara kórussal adnak közös koncertet a Gyöngyvirág utcai református templomban. Vezényel Tőri Csaba, Behány András, illetve Sípos Zoltán. Zongorán közreműködik Natasa Lazics. Táncest a püspöki palota kertjében.
0: Pénteken este 7 órától a Nagyváradi Püspöki Palota kertjében egy különleges moldvai táncházba várják az érdeklődőket, ahol a talpalávalót a nagykárolyi Komák zenekar szolgáltatja majd. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze. Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Ezer székely leány napja.
1: Szombaton tartják az Ezer székely leány napja rendezvényt a csíksomlyói nyeregben. Az esemény délelőtt 9 órakor gyülekezővel kezdődik a Szabadság téren, majd 11 órától szentmisét tartanak a csíksomlyói kegytemplomban. A nyerekben szervezett megnyitó 3:45-től lesz, amit hagyományos előadások és közös tánc követ. A rendezvény idején kísérő programok is lesznek, népviseleti kiállítás, kézműves kiállítás és vásár, mesterségben mutatók, ügyességi játékok. Az idei esemény házigazdája Szépvíz község. Diakónus szentelés a Székesegyházban.
0: Szombaton délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök a Nagyváradi Székesegyházban diákonussá szenteli Vaclavic Marek akolitust, a Sólyom kővári szlovák plébánia hívét. A diákonátus, szerpapság az egyházi rend szentségének első alapvető fokozata a katolikus egyházban. A diákonusok feladata a püspökök és áldozópapok segítése az igehirdetésben, a liturgiában és a karitatív szolgálatban. A szentmisére szeretettel várják mindazokat, akik imádkozni szeretnének a szentelendőért, közösségeinkért, új papi és szerzetesi hivatásokért. Kárpát-medencei magyar családok találkozója.
1: Csíkszereda ad otthont a Kárpát-medencei magyar családok találkozójának, amely délelőtt 10 órakor kezdődik a központi parkban. A nap során bemutatkoznak a határon túl élő tagszervezetek, az érdeklődőket közös gasztronómiai programok, kulturális műsorok, kézműves foglalkozások, kincskeresés, társasjátékok, mesterségbemutatók, sportprogramok, kiállítások és koncert várja. Marosvásárhelyi Anna Bál.
0: Vasárnap délután 2 órai kezdettel kerül megrendezésre a Marosvásárhelyi Dacia Darina vendéglőben az Anna Napi Bál, a Maros megyei hagyományőrző csoport szervezésében. A kiváló hangulatról Ábrám Tibor művész úr gondoskodik. Jelentkezni lehet és információt kaphat

0: Templombúcsú, Temesújfalon.
1: Vasárnap a temesújfalusi közösség a Sarlos Boldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsú ünnepét tartja. Az ünnepi szentmisét délután 4 órakor celebrálják, ezt követően 17:30-kor a temetőben megáldják a temető kápolna felújítási munkálatait. A kulturális program 6 órakor kezdődik a helyi kultúrotthonban.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat holnap délelőttig vörös, illetve narancssárga hőségriasztást adott ki az ország nagy részére. Vörös jelzés lesz érvényben hétfőn délelőtt 10 órától szerda délelőtt 10 óráig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában, valamint Munténia nyugati felében. Az érintett térségekben rendkívül magas nappali hőmérsékletre kell számítani. A csúcsértékek 35 és 41 Celsius fok között alakulnak, a legmelegebb a Bánságban és a Körösvidéken lesz. Narancssárga figyelmeztetés van érvényben Dobrudzsában és Munténia keleti felében. Ezekben a régiókban tovább fokozódik a hőhullám. A nappali csúcs hőmérséklet a Duna-deltában 32 fok körül, másutt 38 fokig emelkedik.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 18 fokot mérnek, Brassóban, Sepi-Szentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton egyaránt 17 fok a pontos adat. 13 fokot mérnek Csíkszeredában, 18 fok van Székelyudvarhelyen, 14 fokot mérnek Gyergyóalfaluban, 15 fok van Maroshéjvízen. 22 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 21 fok van Tordán és Kolozsváron, ugyanakkor Nagycsármáson, 19 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 20 fok van Besztercén és Dézsen, szintén 20 fokot mérnek Aknasugatagon és Máramarosszigeten, 23 fok van Nagybányán, 21 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 24 fok van Zilahon, 23 fokot mérnek Báfi-Hunyadon, 24 fok van Nagyváradon, 22 fokot mérnek Aradon, 23 fok van Temesváron, 22 fokot mérnek Lugozson, 20 fok van Resicabányán, 17 fokot mértek Petrozsénben, 19 fok van Déván, 20 fokot mérnek Gyulafehérváron, Szászsebesen és Nagyszebenben, míg végezetül 19 fok van Balázsfalván ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mareradio.ro e-mail címünkre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Róma első vértanúi. Krisztus után 64. Róma városának vértanúi a város égését követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak.

Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai voltak. Az ő szenvedésükre utal Szent Péter, amikor első levelében ezt írja az ázsiai tartományban élő keresztényeknek. Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul érnek titeket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulásának napján majd újjongva örülhessetek. Magáról az eseményről Tacitus római történész ad egészen pontos tudósítást. Egy általános megbotránkozást keltő orgia után következik a csapás, a tűzvész. Véletlenül-e? Vagy a princeps alattomosságából megállapíthatatlan. De súlyosabb és szörnyűbb mindannál, ami csak ezzel a várossal tűzvészek során megesett. A cirkusznak azon a részén lobbant föl a tűz, amely a Palatinus és a Célius hegyjel érintkezik. A bódék sorában, amelyekben lángot tápláló áru volt fölhalmozva. Egyszerre több ponton kezdődött, és azonnal erőre kapva, s a széltől szítva, a cirkuszt egész hosszában magával sodorta, mert sem tűzfalakkal körülvett paloták, sem falakkal övezett templomok vagy egyéb akadályok nem voltak a közben. Ruhamával a tűzvész először a sík területeket száguldotta végig, majd magasra fölcsapott, és a baj ismét az alacsonyabban fekvő részeket pusztítva, gyorsaságával megelőzte az orvoslást, mivel a város szűk, ide-oda kanyargó utcáival és házsoraival ki volt szolgáltatva a tűznek. Egyesek elvesztvén minden vagyonukat, mások a szeretteik miatt, akiket kimenteni nem tudtak, a halált választották, még ha nyitva állt is előttük a menekülés útja. De gátat sem mertek vetni a tűznek, mert sok ember sűrűn fenyegetőzve az oltást tiltotta. Mások meg nyíltan csóvákat haigáltak, sangoztatták. Van, aki ezt parancsolta. Akárhogy annál szabadabban rabolhassanak, akár valóban parancsra. Néró vigasztalásul a kizavart és menekülő népnek megnyittatta a marsmezőt és Agrippa épületeit, sőt még a maga kertjeit is, és septében épületeket emeltetett a nélkülöző sokasság befogadására. Osztiából és a közeli közösségekből közszükségleti cikkeket szállítatott föl, s a gabona árát mérőnként 3 szesterciuszra csökkentette. Bármennyire népszerű, mégis hiába való intézkedések voltak ezek, mert híre terjedt, hogy miközben a város lángokban állott, ő házi színpadán lépett föl, és Trója pusztulását énekelte, a csapást a hajdani szerencsétlenség párjaként tüntetve föl. Végül a 6. napon az Esquilinus alján véget vetettek a tűznek. Ez a tűz több mendemondára adott alkalmat, mivel Tigellinus émiliániai birtokain tört ki, s az volt a látszat, hogy Néró új és önmagáról elnevezendő város alapításának dicsőségére pályázik, mert Róma 14 kerületre oszlik, ezek közül 4 maradt épen, 3 a föld színéig lerombolódott. A többi 7-ben is kevés épület maradt fenn, csonkán és félig leégetten. Az elpusztult paloták, háztömbök és templomok számát nem volna könnyű meghatározni. De az ősök óta tisztelt szentély mind elégett. Azután oly sok győzelemmel szerzett kincsek, és a görög művészet remekei, továbbá nagyírók műveinek régi és hiteles példányai, melyeket pótolni nem lehetett. Néró egyébként hasznot húzott hazája romlásából, s olyan palotát építetett, amelyben nem annyira a gyöngyöt és az aranyat lehetett csodálni, e rég megszokott és a fényűzés következtében közönségessé vált dolgokat, mint inkább a tavakat, mezőket és erdőket, nyílt térségeket és kilátóhelyeket. Severus és Céler kezdeményezte és tervezte az egészet, akikben volt annyi tehetség és merészség, hogy művészetükkel még azt is megkíséreljék, amit a természet megtagadott,
Azt is megígérték, hogy az Avernus-tótól a terméketlen tengerpart mentén, vagy az útba eső hegyeken keresztül hajózható csatornát fognak ásatni a Tiberis torkolatáig. Egyébként a várost nem össze-vissza építették föl, hanem kimérték a házsorokat, széles utcákat vágtak, s korlátozták az épületek magasságát, továbbá szabadon hagytak udvarokat. Ezeket a csarnokokat a maga pénzéből fogja fölépítetni, s a telkeket megtisztogatva fogja tulajdonosaiknak átadni, ígérte Néró. Megtoldotta ezt jutalmakkal, kinek-kinek rendje és vagyoni állapota szerint, s megszabta, mennyi időn belül nyerik el jutalmukat. A törmelék befogadására az osztiai mocsarakat rendelte, s hogy a hajók, amelyek gabonát szállítottak föl a Tiberisen, ilyen törmelékkel megrakodva menjenek vissza. Az épületek bizonyos magasságig ne gerendákból, hanem az albai hegyről való sziklakőből készüljenek, mivel ezt a követ a tűz nem járta át. De sem az emberi szó, sem a princeps ajándékai, sem az istenek engesztelése nem volt képes felszámolni azt a gyalázatos hiedelmet, hogy parancsra tört ki a tűzvész. Ezért a híresztelés elhallgattatása végett, Néró másokat tett meg bűnösöknek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt, és Krisztiánusoknak nevezett. Krisztust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus prokurátor kivégeztette. De az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört. Nem csak Júdeában, e métej szülőhazájában, hanem a városban is, ahová mindenünnen minden szörnyű és szégyenletes dolog összefolyik, s hívekre talál. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották. Majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokasságra, nem is annyira a gyújtogatás vágyját, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket még csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan, kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve. És amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világítású lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta föl e látványosság céljára, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállott. Ebből bár bűnösök voltak is a legsúlyosabb büntetést is megérdemelték, szánalom támadt. Mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Idézett Tacitus összes műveinek második kötetéből. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenységének és irigységének is része volt abban, hogy a császár és a nép a keresztények ellen fordult. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtője volt.

Kedves hallgatóink, bár nem ma van az évfordulója, de szeretnék megemlékezni Domokos Pál Péterről, aki Várdot falván született 1901. június 28-án. Várdot falva a mai Csobot falvának egy része. Domokos Pál Péter Budapesten hunyt el 1992-ben. Magyar tanár, történész, néprajzkutató, a moldvai csángok történetének, kultúrájának kutatója. Domokos Pál Péter 6 gyermekes földműves családban született. A szegénység miatt ketten tudtak tovább tanulni. Gyermekkorában megtapasztalta a csíksomlyói kegyhely Pünkösdi búcsújának különlegességét. Ekkor találkozott először a zarándokló moldvai csángókkal. Domokos Pál Péter tudatosan hordani kezdte vasárnapokon és ünnepnapokon a népviseletet. Erről győzte meg az úri közönség hölgyi tagjait is, akiket utánozva nagyon sokan kezdtek népviseletben járni. Néptáncokat tanult, hogy később ezt a tudását is továbbadhassa. A szociális testvérekkel ő szervezte meg először Csíksomlyon az Ezer Székely Leány napját, amely ma is élő rendezvénysor.

Domokos Pál Péter cikkei a Csíki Lapokban, Csíki Néplapban, Erdélyi Iskolában, az Erdélyi Múzeum folyóiratba, az Erdélyi Tudósítóban jelentek meg, valamint a Pásztortűzbe és a Székelyföld hasábjain. Legfontosabb munkái a Moldvai Magyarság, amelyet 1931-ben adott ki első alkalommal, ezt nagyon sok kiadás követte, jelen pillanatban antikváriumban kapható, a Fekete Sas kiadó gondozásában megjelent kötet. Ezen kívül Kolozsváron megjelentette Adalékok Moldva történetéhez, valamint a Moldvai Csángó magyar mese és Négy Csángó magyar ének, szintén kolozsvári kiadás. Majd 99 Csángó magyar népdal, a Rezeda címmel jelent meg Budapesten a Zenemű kiadó gondozásában, és ezt követi a Csángó népzene két kötetben a Hangszeres magyar zene a 18. században az Akadémia kiadó adta ki. Édes hazámnak akartam szolgálni a Kájoni János Canzionale Catholicum régi és új deák és magyar áhítatos egyházi énekek Petrás Ince János feldolgozásában, tudósítások okmánytár a Szent István Társulat adta ki 1979-ben. És Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángó magyarokkal, népdalok, népmesék, népszokások, eredetmondák, szintén a Szent István Társulat adta ki 1981-ben. Az én Erdélyem, Domokos Pál Péter elmondja életét Balogh Júliának, Budapesten jelent meg 1988-ban. Márton Áron Erdély püspökéről a Rendületlenül című kötete jelent meg. Majd a Múltba néző és a Moldvai útjaim a Hargita kiadóhivatal adta ki Csíkszeredában 2005-ben. Kedves hallgatóink, Domokos Pál Péterre emlékeztem.

és egy újabb néprajzosra emlékezem, Lajta László, aki Budapesten született 1892. június 30-án, ugyanitt hunyt el 1963-ban. Lajta László Kossuth díjas magyar zeneszerző, népzenekutató, zenepedagógus. A következő percekben hallgassuk meg, amikor Csíkból elindultam, Lajta László gyűjtésében előadja Mezei Mária színművésznő.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mezei Mária énekelte önöknek Alajta László féle gyűjtést, mikor Csíkból elindultam. Abból az alkalomból játszottuk be önöknek, hogy 1892. június 30-án született Lajta László népdalkutató.

0: Kedves hallgatóink, Botond atya nem régiben tért vissza a Csenztóhovából a Fekete Madonna zarándokvonaton, a zarándoklaton vett részt. Mivel nagyon sok tudósítást láthattunk erről a zarándoklatról, szeretném kérdezni, beszéljen arról, hogy mit is jelent Csenztóhovába, amikor a kegykép előtt leengedik, illetve reggel felvonják a képet takaró első képet.
1: Hát ez úgy történik, hogy amikor felhúzzák a képet, mondjuk reggel 6 órakor, akkor fanfárok, tehát szó szerint fúvós zenekar, kis pálos zenekar szólaltatja meg a részfúvókat, fanfároknak hívják őket, egy ilyen diadalittas dallammal, mert hogy föltárul a szent kép, a boldogságos Szűz Máriának a képe, és akkor ezt követően pedig az úgynevezett Gojinki, ez egy reggeli imádság, talán itt a magyar légiókban, magyar nyelvhagyományban a Mária Zsolozsmához lehetne igazából hasonlítani. Ezt éneklik a jelenlévő hívek, és akkor egészen, amíg a szentmisék, a liturgia zajlik, addig föl van húzva a kegykép előtt ez a takaró, illetve amikor az utolsó szentmise befejeződik, akkor délben leeresztik, és aztán délután, most pontosan nem tudom, talán 2 óra körül, vagy 1 óra körül újból felhúzzák a képet, kép előtti takarót, és aztán este, amikor van 9 órakor az úgynevezett apel, az apel az felsorakozás jelent a szűzanya előtt, a Fekete Madonna előtt, ugye nagyon sokan szoktak ezen az imádságon itt lenni, akkor megint leengedik ezt a takarót, illetve hogyha virasztás van éjszaka, akkor addig nem tekerik le, amíg nem engedik le, amíg be nem fejeződik a virasztás végén pedig leengedik, hogy éjszakára el legyen takarva a kegykép. Ennek először is, főleg a régebbi időkben gyakorlati oka volt. A kegykápolnában nagyon sokan megfordultak, nagyon sok gyertyát égettek, és hát nyilván, hogy a képnek a elsötétedése részben ennek is köszönhető a gyertyafüstnek, persze a kor is sokat számít, meg volt tűzvész, tehát hogy védjék a képet, ezért elé tettek egy ilyen takarót, ami fémből van, itt most igazából ezüstből van, és magán a takaron is valami fajta Mária ábrázolás található. Tehát, hogy egyrészben ez a védelem, tehát így mondjuk a gyakorlati oka, viszont ehhez párosul egyfajta szakralitás is, tudnélik, amikor ugye a kegyképnek a felbecsülhetetlen értéke, és itt most nem az anyagiakra gondolok elsősorban, hanem legfőképpen a lelki értékére, ugye, hogy nagyon sok ember élete változott meg, nem csak fizikai gyógyulás, hanem elsősorban lelki gyógyulásként, tehát a Jóisten különösképpen is árasztja és adja az ő kegyelmét. Tehát ennek a föltárulása, hogy ez megmutatkozzon a hívek előtt, ennek van egyfajta, tényleg egy ilyen misztikus élménye. Többen tanúsították azt, hogy bár többször látták ezt, de mégis számukra olyan nagyon fontos, nagyon sokat jelent egy lelki élmény, amikor fölhúzzák ezt a kegykép előtti takarót. Azt élik meg, hogy valóban így most megmutatja önmagát a boldogságos Szűz Mária, megmutatja az ő szeretetét, és hogy ezt nyilván nem lehet mindig nézegetni, tehát hogy van egy ilyen fajta szakrális üzenete ennek a cselekménynek. Úgyhogy tényleg nagyon, nem csak különben Csenztóhovában, hanem nagyon sok más Mária kegyhelyeken is ezt alkalmazzák. Tehát például nekünk van egy búcsújáróhelyünk Lesnyóban, ahol a noviciátus van, ott egy szobor van, egy nagyon szép szobor. Ez a búcsújáróhely is nagyjából a Csenztóhovai búcsújára helyjel egy időben jött létre, 1380-as években szintén, és nagyon szép kis Mária szobor van, a családok patronusa, és ott is ugyanígy történik, hogy fölemelik, illetve leengedik a kegyszobor elé a takarót, ami szintén egy Mária ábrázolás látható. Úgyhogy ez a története, és ez a lelki üzenet ennek a kegykép föltárásnak, illetve eltakarásnak.
0: A kolostor melletti múzeum, amely azokat a tárgyakat tartalmazza, amit felajánlanak a Szűzanyának, hosszú időn át lehet bejárni. Mi az, amit a legjobban meglepi Botond atyát ebben a múzeumban?
1: Hát persze nagyon sok minden van, többek között a Szűzanya ruhája, mert hogy nem csak a szobrokat szokták öltöztetni, ugye ennek nagyon szép példája a Csatkai Szűzanya, ahol rengeteg ruhát lehet látni a múzeumban, hanem a kegyképeket is öltöztetik. Természetesen nem abban a formában, ahogy a szobrokat, hanem a kegykép elé készítenek egy másik, akár üregre fölhelyezett ruhát, amely gyakorlatilag semmi más nem tesz, mint hogy a két arc megmarad, a Boldogságos Szűz Máriának az arca és a kis Jézusnak az arca, illetve a kezük marad meg a képből, a többi az el van takarva egyfajta ruhával, ami különböző adományokból rakják össze. Ami igazából nekem nagyon kedves, és sokat jelent, és sokat mond, és nagyon nagy érték, az pedig az a rózsafűzér, amit az auschwitzi koncentrációs táborban készítettek. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ott rendkívül kevés élelmet kaptak az ott lévő rabok, amellett, hogy fizikai munkát is kellett végezniük, és hát persze különböző bántalmazásban volt részük, borzalmas körülmények között tudtak a barakban is pihenni, összezsúfolva egymás egyén hátán. Ilyen körülmények között teljesen érthető az, hogyha valaki ragaszkodik ahhoz a falatka kenyérhez, ami gyakorlatilag a mindennapi élet föntartásához feltétlenül szükséges volt, de voltak olyanok, akik félretették a kenyeret, rózsafűzét készítettek a kenyér beléből, és azt szépen összegyúrták golyókká, és több napi adagot kellett nekik így elvenniük maguktól, hogy el tudják készíteni a rózsafűzét, mert hogy az Úr Jézus mondja, nem csak kenyérrel él az ember. És nagyon jól tudták azt, hogy a fizikai táplálék mellett, vagy fölötte, vagy inkább még inkább fontosabb a fizikai tápláléknál az a fajta belső tartás, lelki tartás, ami igazán a túlélés biztosította számukra. Az Istenbe vetett hit, az Isten iránti szeretet és az a bizalom, amivel végig tudták vinni. Amúgy különben Viktor Frank, amikor a, és mégis mondj igent az életre, a koncentrációs tábor élményeit elmondja, akkor ő is arról beszél, hogy igazán azok tudták túlélni a nehéz helyzetet, akik a reményt nem veszítették el. És hát ebben természetesen azok, akik hittel tudták megélni ezt a nagyon-nagyon nehéz és borzalmas helyzetet, azok tudták igazán túlélni. Úgyhogy ez a rózsafűzés számomra nagyon kedves.
0: Köszönöm szépen, Botond atya, a beszámolót.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és hát a kedves hallgatókat bátorítom, hogyha legközelebb lesz egy Csenztóvai Jasznagorai zarándoklat, akkor jöjjenek velünk.

Kedves hallgatóink, folytatódik reggeli ébresztő műsorunk, zenés köszöntő résszel jelentkezünk. Hívjuk Önöket, a tehetik, köszöntsék a mai reggelen is, napon is. Szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. A mai napon a Pál és az Emília nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat!

Halló, tessék, Mária Rádió. Mindörökké, amen. Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen, hallgatjuk.
1: Üdvözlessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szép napot kívánunk. Egyelőre szeretném köszönteni Csíkszeredából kislányomot Gyógyit Erzsébetet születésnapja alkalmából. Minden elképzelhető jó, egészségben gazdag, hosszú boldog életet kívánok családjával együtt. Ezt kívánja kicsóból az édesanyja Manti néni. Maguknak is szép napot kívánok, egészségben gazdag.
0: Köszönjük napot szépen.
1: Kívánok.
0: Köszönjük, hogy telefonált, hallgassa meg a Jóisten kérését.

Kedves hallgatóink, Márton Áron püspök úr gondolatát olvasom föl a Keresség hit című könyvből. A katolikus hitrendszernek egyik alapvető tétele, hogy az embernek üdvössége érdekében nem elég a kereszténységhez való puszta tartozás, nem elég a keresség felvétele, hanem a kegyelemmel közre kell működni. A bűnt kerülni, a bűn megvallásával Isten útjaira kell térni. Szeretettel, őszinte törekvéssel azon kell járni.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan lejár ébresztő műsorunk, műsorismertetővel fogjuk zárni ébresztő műsorunkat. 7 óra 55 perctől igéző lesz hallható, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Aknasugatagról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható, 11 óra 30 perctől pedig a Fekete Madonna zarándoklaton a krakói prédikációját hallhatják Bátor Botond Pálos atyának. 12 órakor az úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perckor veszi kezdetét majd déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni azt a rovatunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai nap folyamán este 7 órától fogunk szentmisét közvetíteni Kisbásból, most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól.
1: Kedves hallgatóink, elköszönünk az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette Ferenc Kornélia,
2: Bátor Botond Pálos szerzetes.
1: Technikai segítségünkre volt Pál Gellért.
2: Kedves testvérek, mindenféleképpen fontos, hogy azzal a tudattal tudjunk élni, hogy Jézus mindig mellettünk van. Még hogyha úgy gondoljuk, hogy szimbolikusan alszik is, mint ahogy a mai evangéliumban a vihar keletkezésekor és annak lecsendesítésekor ott volt a csónakban. Mindig velünk van, és ez a tudat tudja a legnagyobb erőt adni a mindennapi életben, hogy így tudjunk élni, ezzel a gondolattal tudjuk tenni a dolgainkat, építsük a kapcsolatainkat, ehhez adja meg nekünk az Úr az ő kegyelmét.

0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.
1: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mielőtt én megszülettem, a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét 4 éves korában, írt egy levelet a Jézuskának, amiben Hugicát kért karácsonyi ajándékba. Nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ott-amott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. Igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatba jöttünk egymással. De hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneusz idézet, élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzá kapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, ahogy egy sugárzó ember, és én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben. Azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom, és akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották.

Dicsértás Krisztus Krisztus! Szent misét közvetítünk a Zaknasugatagi Szent Péter és Pál templomból. A Szent misét Magas Jenő atya mutatja be, a kántori szolgálatot Sef József látja el. Ünnepeljük együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvére, mai szentmisét elhunyt Petrovics Anna Pál, Zoltán és Szilvia lelküdvéjét mutatjuk be. Mai napon az Elszent Egyház, a Római Egyház első vértanúit ünnepli. Miután ugye tegnap megünnepeltük templunk búcsúját, Szent Péter és Pál vértanúságát, a mai napon mindazokat a vértanúkat ünnepeljük, akik Néró császár idejében 64, illetve 67 tájékán szinte együtt a két főapostollal vértanúságot szenvedtek, és ezzel bizonyították a hitünk erejét, amely túlmegy magán a halálon is. Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltón vehessünk részt az Úr szent cselekményein.

0: gyónom,
1: a mindennapot ismerve, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és tudasztással. Én igen nagy létkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanuk áldott vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ámosz proféta könyvéből. A kiválasztottságot nem becsülő népét profitája által vádolja az Úr. Izrael fiai, halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondottok ellenetek és minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezetett. Egyedül csak titeket vetellek figyelembe a föld összes nemzetsége közül. Éppen ezért meg is torolom rajtatok minden gonoságotokat. Vajon járnak együtt ketten, ha meg nem egyeznek? Vajon nem akkor ordít-e az oroszlán az erdőben, amikor nem talál prédát? Vajon nem akkor hallatja-e hangját buvóhelyéről az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Vajon beleesik-e a madár a tőrbe a földön, hogyha nincsen csapda? Vajon felszedik-e a csapdát a földről, ha semmit sem fogott? Vajon ha megszólal a harsóna a városban, nem remeg-e meg a nép? Jön-e a városra veszedelem, amelyet nem az Úr hoz rá? Bizony, semmit sem tesz az Úristen anélkül, hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a profitáknak. Ordít az oroszlán, ki ne remegne, szól az Úr Isten, ki ne profitálna, felforgat az Úr titeket, amint felforgatta Szodomát és Gomorát, és olyanok lettetek, mint a tűzvészből kiragadott üszök, és ti mégsem tértetek vissza hozzám, mondja az Úr. Ezért cselekszem így veled, Izrael, és mivel így bánok majd veled, készülj fel, Izrael, hogy találkozzál a te Isteneddel. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk, mit féltek, kicsinyhitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves keresztény testvérek, szeretnék egy pár gondolatot mai evangélium és a mai emléknap párzamából tehát kihozni. Egymástól látszólag távoli, valójában azonban milyen összefüggő képet tár elénk a Máté evangélium tengeri vihara és a római egyház első vértanúinak emléknapja. Ha egymás mellé tesszük a két eseményt, az emberi lélek legmélyebb átalakulásának lehetünk tanúi. Hogyan lesz a halálfélelemtől reszkető, kicsinyhitő emberből a végső önátadásra is kész Krisztusban bízó tanú? Képzeljük magunkat az apostolok mellé a Genezáreti tó hullámain hánykolódó bárkába. Ezek az emberek, akik közül többen sokat próbált, viharokat megélt halászok voltak, a veszély közepén állnak. A hajó süllyed, a természet ereje legyűri őket, és mindeközben Jézus alszik. Az apostolok reakciója a legmélyebb zsigeri emberi félelem, ments meg Uram, mert elveszünk. Ebben a felkiáltásban benne van a teljes kétségbeesés és egyfajta rejtett szemrehányás is. Hogyan alhatsz, amikor mi épp meghalunk? Nem érdekel, hogy mi történik velünk?

A hitük azonban még gyenge, feltételes és a körülményektől függő. A vihar hangosabb számukra, mint Isten jelenléte. Ugorjunk előre az időben néhány évtizedet, Krisztus után 64, illetve 67 Rómájába. A Néró császár által elindított véres üldözés során a római egyház első keresztényeit borzalmas kínzásoknak vetik alá. Keresztre feszítik, vadállatok elé vetik, vagy éjszakai fáklyaként élve elégetik őket. A bárkát most nem a tenger hullámai, hanem a történelem talán legkegyetlenebb vihara tépi. Ám ezek a keresztények, akiket épp azok az apostolok, s az ő utódaik tanítottak, akik korában a tavon rettegtek, már nem kiáltanak kétségbe esetve. Nem kérdezik, hol van a Isten, és miért engedi ezt. Szembenéznek a legkegyetlenebb halállal is, méghozzá olyan békével és bátorsággal, amely megrendítette magát a római birodalmat is. A vértanúk nem azért nem féltek a haláltól, mert érzéketlenek lettek volna fájdalomra. Azért tudtak bátran szembenézni vele, mert megértették, amit a viharban hánykolódó apostolok még nem. A föld élet vihara nem a megsemmisülésbe, hanem az örök élet partjára veti ki őket. Hogyan jut el valaki a halálfélelemtől, kérdezhetnénk magunktól, az önként vállalt vértanúságig? A válasz nem lehet más, mint a feltámadás és pünkös tapasztalata. Amikor a tanítványok látták Krisztus legyőzni a halált, ráébredtek, hogy a Mester nem csak a genezáreti tó hullámainak parancsol, hanem az emberiség legnagyobb ellenségének, a mulandóságnak is. A Szentlélek kiáradása pedig megadta nekik azt a belső bizonyosságot, hogy a föld élet csupán zarándokút, a valódi cél pedig az Istenben való örök élet. Az első vértanúk tudták, hogy a testüket el is pusztítják, a lelküket nem szakíthatják el Krisztustól. Pál apostol az egyik levélben majd fogja is kérdezni, ki választhat el bennünket Krisztus szeretetétől. A hit számukra már nem csupán egy gondolati rendszer volt, hanem kapaszkodó, szószoros értelemben életmentő horgony, amely a láthatatlan, de valóságos örök életbe kapaszkodik. Kedves Mária, rádió hallgató, kedves keresztény testvérek, ez a párhuzam óriási reményt ad nekünk ma is. Amikor a saját életünk viharaiban találjuk magunkat, legyen az betegség, veszteség, netán egzisztenciális válság, természetesen, hogy először mi is a rettegő apostolokhoz hasonlítunk. Mi is felkiáltunk, Uram, hát nem látod, hogy elveszünk? Nem látod, hogy baj van? Az apostolok példája és a vértanúk tanúságtétele arra tanít, hogy a félelem emberi dolog, de nem kell, hogy az legyen a végső szavunk. Krisztus ott van velünk, életünk bárkájában. Minden nap. Ha ráemeljük a tekintetünket, a vihar talán nem csillapodik el azonnal, de a szívünkben megszületett az a bizalom, ami a vértanúkat is éltette, hogy bármi történjen is, az ő kezében vagyunk, és ez az út végső soron az örök élet felé vezet.

0: És most folytassuk a szentmisét az egyetemes könyörgéssel, ahol elégtelen a szaktudás, az emberi leleményesség és a sok gyakorlattal szerzett tapasztalat, ott is segíthet az isteni mindenhatóság. Imádkozzunk most bizalommal mindenható Istenünkhöz. Uram, őrizd meg egyházadat az üdvösség biztos útján.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Támaszd megfelelő szakembereket a tudomány különböző ágazataiban, hogy az igazság megismerésére vezessék a népeket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!

0: Mentsd meg az emberiséget a politikai viharok zűrzavarától és a háborúk veszélyétől.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy kilátástalannak látszó helyzetekben is mindig hittel kiáltsunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Elhunyt Anna, Pál, Zoltán és Szilvia testvéreinket, fogadd be égi országot közösségébe.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható Istenünk, add meg nekünk a rendíthetetlen hit ajándékát, és engedj egykor örök békét nyugalmába Krisztus, a mi úrunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentek házjavára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, hogy áldott vértanúid ünnepe, tegye kedvessé előtted ezt az áldozati adományt, amelyet oltárodra helyezünk, add, hogy hozzon szabadulást vétkeinktől, és teljesítse kéréseinket Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban fiad Krisztus Urunk által. És ezért minden ég és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálokat ígérjük, és hitet a rajunk örömállásra, amikkel megjössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságú Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent Péter és Pál apostolokkal, a római egyház vértanúival és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mint

0: ne megbocsájtunk az ellenünk végezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljesettségét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesszelődjetek ki szívül egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy halljon a jövő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

0: mennyei atyánk,
1: hálát adunk neked, hogy templomunkba és közösségünkbe

0: Ad egészségben, békességben és szeretetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörögjünk! Mennyei kenyérrel tápláltál, és Krisztusban egy testé tettél minket, Urunk Istenünk. Add kérünk, hogy az ő szeretetétől soha el ne szakadjunk, és szent római vértanúidnak példája nyomán minden megpróbáltatásban helytálljunk Krisztusért, aki szeretett minket, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Szent Mihály,
0: Arkangyal.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket az irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mis áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Most segítsen.

0: bocsásd meg, hogy anyám vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Gyógyítója.

0: Szentmisét közvetítettünk az Agnasugatagi Szentpéteri Spál templomból. A Szentmisét Magász Jenő atya mutatta be, a kántori szolgálatot Sef József látta el. Köszönjük, hogy velünk tartották. A mikrofonnál Liszkovics Eljutót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Agnasugatagot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. A település a történelmi Máramaros vármegye szívében, a Máramarosi medence sajátos mikroklímájú területén helyezkedik el, a Gutin-hegység északi lábánál elterülő felsíkon. Földrajzi pozícióját a Mára és a Kaszó folyók vízválasztója jelöli ki, Máramaros szigettől, a régió történelmi központjától mintegy 18 kilométerre dél-délkeleti irányban. A hegyek közelsége miatt a település klímája kellemes, a táj pedig turisztikai szempontból vonzó. A települést 1360-ban említik először írott formában, már ekkor is fontos sóbányászati központ volt a Máramarosi medencében, és a település fő megélhetési forrása volt. A település neve a következőképpen alakult, vagyis Akna, az bányát, plusz a sugatag pedig a közeli Sugatag-patak nevét jelenti, így lett Aknasugatag. A helység fő vonzó ereje a sóstavak, a gyógyfürdők, valamint a Gutin-hegység közelsége, ezért a látogatók egyik kedvelt pihenőhelye. Kevés hely van Erdélyben, ahol a sóbányászat múltja ilyen látványosan megmaradt a tájban, de itt a település több mint egy évszázada fürdőhely. A sóbányák nem csak gazdasági központok voltak, hanem találkozási pontok is, különböző vidékekről érkező munkások, mesterek és családok hozták magukkal saját vallási hagyományaikat, és így ez a sokszínűség formálta a település egyházi életét. A térség több nemzetiségű volt, de ezért békésen megfért egymás mellett a görögkatolikus, az ortodox, reformátusok, zsidók és római katolikus magyarok, szlovákok, németek és ruszinok. Agnasugatag római katolikus közössége kicsi, de élő és mélyen gyökerező. A vallás itt nem csupán vasárnapi kötelesség, hanem életforma, amely összeköti a múltat a jelennel, a családokat egymással és a települést a tágabb magyar és keresztény hagyományokkal. Az Agnasugatagi római katolikus lakosság lelki gondozását a Máramaros-szigeti piaristák végezték. 1790-ben alakult meg a helyi lelkészség, a plébániát 1794-ben alapították. A településen élő katolikusok számára 1796-ban épült meg az első templom, amely szerény mérete ellenére fontos lelki központtá vált. A plébánia templom a Szentpéter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. A közösség létszámának a folyamatos növekedésével a 19. században már szükségessé vált egy nagyobb templom, és a század második felében fel is építették 1834 és 1836 között a római katolikus templomot. A munkálatok a kor építészeti stílusát tükrözik, egyszerű, neogótikus, klasszicizáló vonalak, arányos homlokzat, egyetlen torony, amely messziről is jelzi a katolikus jelenlétet a Máramarosi medencében. A máramarosi főesperesi kerületben abban az időben több hasonló templom épült a bányászok és a családjaik adományaiból. Az új templomot 1836. augusztus 28-án szentelte fel a Máramaros-szigeti főesperes. A templom belső berendezése a 19. század közepének ízlését tükrözi. A templom belső részletes leírása a főoltára Szent Péter és Szent Pál apostolokat ábrázolja. Általában az apostolokat a keresztény művészetben mindig jellegzetes attribútumokkal ábrázolják, így Szent Péter apostol kulccsal a kezében, hiszen az egyház kulcsainak őrzője, és Szent Pál apostolt karddal, a lélek kardja, valamint a vértanúságának a jelképeként jelenítik meg. A tabernákulum felett az eukarisztikus szimbólum található. A főoltár a templom legértékesebb műtárgya, eredeti 1830-as évekbeli alkotás. A templomban két mellékoltár kapott helyet, az egyik a Szűz Mária, a másik Jézus szíve oltárok. A mellékoltárok a kor Erdély és máramarosi templomainak jellegzetes oltár típusai, eredetileg fából készültek. A templom belsejében négy szobor kapott helyet, a szentélyben bal oldalon a szenvedő Jézus, a szűzanya ölében és Szent Antal a kis Jézussal, valamint a jobb oldalon Szent József a gyermek Jézussal és a Szent Terész szobor foglalnak helyet. A templom tornyában három harang található, a nagy harang Szent Péter és Pál, a közép harang Szűz Mária tiszteletére van öntve, valamint a kis harang, ez a halotti harang temetési és gyászjelzésekhez szólaltatják meg. Az orgona a karzaton helyezkedik el, egy egyszerű, de szép fa orgona szekrényben, ezt 1896-ban készítették. Az orgonája egy manuálos, kisméretű, 13 regiszteres és mechanikus, a templom méretéhez és akusztikájához kiválóan illeszkedik. A hangszer máig a liturgia fontos része. A templom az elmúlt közel két évszázad során többször esett át kisebb-nagyobb javításokon, de eredeti arculatát mindmáig megőrizte. A templom ma is a helyi közösség lelki és kulturális életének központja, őrzi a múlt értékeit és szolgálja a jelen hitét. A hívek különösen nagy szeretettel fordulnak a szűzanya felé, és a rózsafűzér által kérik oltalmát a családokra, a betegekre, a fiatalokra és az egész közösségért. A katolikus temetőben a Szent Kereszt tiszteletére felszentelt kápolna található, amit 1835-ben építettek, de a településen még vannak a Szent Anna, Szűz Mária és Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt kápolnák. Az aknasugatagi Szent Péter és Szent Pál plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, máramarosi főesperesség, máramaros-szigeti esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén június 29-én tartják. A hívek lelkiességének kifejezésére tartanak örökös szentségimádási napot június 2. vasárnapján. Az aknasugatagi plébánia oldallagosan látja el a hosszú mezői Szűz Mária mennybevétele plébániát, amelyet 1928-ban alapítottak és 1908-1911 között templomot építettek. A műsort szerkesztette Gábor Anna az aknasugatagi katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Fogadjuk az önök ima kéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, és arra kérjük hallgatóinkat, hogy használják ezt a két telefonszámot is, hívjanak, hiszen az SMS számunk a mai délelőttön most nem működik. Próbáljuk ezt is rendbe hozni, hogy ez is működjön a továbbiakban. Egyelőre telefonhívásaikat várjuk. Az önök imakéréseket fogadja
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Általános imakéréseink között imádkozzunk a mai délelőttön is a Szent Atyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvéreinkért, a betegekért, a bajban lévőkért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, vizsgázó fiataljainkért, imádkozzunk a napokban, gondoljunk rájuk, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békért, a háborúk megszűnéséért, imádkozzunk, és legfontosabb a békéért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Imád kérek a családom élő tagjaiért és a testvérem lelki üdvéért, Isten fizesse Matírt kolondról. Imád kérek a szomszédaimért, betegekért, és az elhunytak lelki üdvükért, Isten fizesse. Imád kérek a családom testi-lelki nyugalmáért, gyógyulásért, és a hozzám tartozó halottak lelki nyugalmukért. Imádkozom a sógorom és a családjáért, Mártonnak, és a hozzám tartozó halottakért. Imád kérek unokám sikeres vizsgájáért, a családom egészségért, békességért, szeretetért. Isten fizesse meg mindenkinek az imáját. Imád kérek egészségért, lelki békért, szeretetért. Köszönet a szűzanyának, hogy el tudtunk jönni, Isten fizesse. A mai rózsafűzér imát felajánlom Főce Péter lelke üdvért névnapja alkalmával, aki a csobotfalvi temetőben nyugszik. Nyugalmuk legyen csendes a feleségével együtt, Isten fizesse a gyászoló szeretteik. Ezt a rózsafűzért felajánljuk a beteg édesapánkért és a mellette lévő édesanyánkért. Drága szűzanyánk, vigyázz nagyon édesapánkra, adj türelmet neki a betegsége elviselésében. Édesanyánkat pedig óvjad minden bajtól, hogy továbbra is tudja ilyen nagy szeretettel és odaadással ápolni édesanyánkat. Szerető gyermekei tartanak velünk. Jóisten, hallgasson meg minden elhangzott imakérést, és mindazokat, amiket szíveinkben megfogalmaznak.
0: És telefonálod. Köszöntök, halló, Mári Rádió.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom minden betegét, és magamért is, mert én is az vagyok. A háború megszűnés téri, és a rádió fennmaradásai, és a papbácsikért is, minden ápolókért is. Imádkozzunk együtt, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
1: Halló, dicsérteszék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, üdvözöljük Margit nénit!
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm mind a kettőjöket ebben a nagy melegben, de hát átvészeljük, azt fogadjuk el, amit ad az Úr.
0: Azt mondjuk, hogy nyár
1: én
0: van.
1: Én szeretném felajánlni ezt a rózsafűzét, testi, lelki, gyógyulásé, szeretetté, békességé, minden hozzám tartozó családtagjaimért. Az öcsémék jönnek hazafelé, Dániából repülnek, Kolozsváról jönnek tovább haza, Engi Alberték. A jó Isten segítse meg, őrözze meg őköt a nagy melegbe, hogy érjenek haza. És fel szeretném ajánlani László Miklós férjemért, aki nyugszik a Szikurui temetőbe, Szent Egyházán Simó Kinga unokám és Simó László férjét, Székelyudvarhelyen Bak Mihály bátyám, a harmadik éve nyugszik a református temetőbe Székelyudvarhelyen. És minden Mária Rádió hallgató, támogatói, mindenkinek békességet, egészséget adjon a drága jó Úristen. Háború megszűnése, békesség Istentől.
0: Békesség Istentől, hallgassa meg kéréseit, szándékait a jó Istent.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
1: Szépesség a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, tehát a drága jó Mária Pilátka meg munkáinkat, és felajánlom a mai Eustáfi Mária szentmiséget, a Pali Markozba, a férjemért, Keresztes Péterért, a Pósomért, Keresztes Péterért, a Nyorsom, a Polóniáért, nagyszülőkért, az én drága jó szüleimért, a Jóisten adjon a rókusságba is rengeteg a halott mindjájuknak örök nyugdolmat. Az egységet ahol élőknek, a bármetáimért, unokáimért, a érezzem meg a drága jó Mária, bolcsót, szomszédjaimért, a sok betegnek adjon egészséget, türelmet a betegséghez, további szép napot kívánok,
0: mindöröki, ámen nagyon a jó Isten önöknek is, elhunyt szeretteinek békés nyugodalmat.
2: Egy állandó hallgató Erdélyből írja: férjem gyógyulásáért, a sérüléseiből és minden betegségéből való gyógyulásáért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, köszönöm szépen. Imádkozzunk a családom minden élő és elhunyt tagjaiért, lelki békéért, házasságomért, fiamnak jó barátokért, édesanyám egészségért, édesapám lelki üdvéért, Isten fizesse.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Üdvétessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a Szent Rózsa füzét felszeretném ajánlni. Bátyámért, aki a László nevet viselte, ott nyugszik a Csíkszentsimóni temetőben, szüleimmel, és még a többi testvéreimmel. A férjemnek a halottjaért adjon a drága jó Isten örök nyugodalmat neki, nekem adjon egészséget, türelmet. Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, ámen, arra hívjuk Önt is, tessék bekapcsolódni a közös imába.
2: Az egész heti rózsafűzért felajánlom a szűzanya szándékára, bűnénk bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért, Isten fizesse. Egy másik hallgatónk írja: rózsafűzért felajánlom hálából a Jóistennek, hogy még ajándékozott fiammal is, hogy anyuka vagyok. Kérem a Jóisten áldását, oltalmát életére, hála és dicsőség neked, Istenem.
0: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló.
4: Halló.
0: Igen, halló. Igen, halljuk szeretettel. Halló. Tessék szíves leholkítani háttérbe a rádiót, ne legyen zavaró.
4: Kihúztam, kihúztam.
0: Köszönjük szépen.
4: Ezt
0: köszönjük.
4: A Szent Rózsafűzért, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom a férjemnek, neve napja volt a tegnap, de 7 éve, hogy meghalt, s a jó Isten adjon neki örök nyugodalmat a család nevébe, felesége és az egész nagy család nevébe kérem az imát. No.
0: Isten nyugasztalja békében, tessék velünk tartani az imába is.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok az Úrnak a kapott kegyelmekért, ugyanakkor felajánlom a heti rózsafűzét a családomért, testi-lelki egészségért, gyermekeim sikeres gyümölcsöző zarándokútjukért, kérem a közös imát a Önökkel, kitartóan imádkozom, alkalmas időjárásért, nagy szeretettel sugározzák az adásokat, köszönjük szépen, Isten fizesse. Rózsafűzért fiamért, az egész családomért ajánlom fel, kérem a Jóistent, hogy vezesse vissza fiamat a helyes útra, óvja meg a rossz társaságtól és minden veszélytől, adjon neki bölcsességet, hitet és erőt, hogy jó döntéseket hozhasson. Kérem továbbá, hogy családunkban legyen béke, szeretet, egyetértés és jó egészség, szüzanya oltalmazza és vezesse mindannyiunk életét, Isten fizesse.
0: Egy újabb hallgató tart velünk. Halló, halló.
5: Igen, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
5: A rózsafűzért felajánlom Szabó Károly lelki üdvéért, holnap helyezik a Csikcsicsói temetőbe, és az összes Silló és Ábrahám család halottaiért, a jó Isten
0: nyugtassa
5: őket.
0: Isten hallgassa meg. Tessék velünk tartani az imában is, köszönjük a hívását.
2: Rózsafűzért felajánlom a családomért, gyógyulásért, gyermekeimért, fiamnak sikerüljön a vizsgája, legyen szerencséje a vizsgákon is, tudjon jól teljesíteni kispapjainkért, papokért, a felszentelt papokért, a világ békéért. Köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned. Egy másik hallgatónk írja, Erzsébet, hálát adok először is a szűzanyának a kapott kegyelmekét, és felszeretném ajánlani a heti imákat unokám gyógyulásáért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse, köszönöm szépen.
0: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló!
6: Kérdezik a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kiámen.
6: Szeretném ajánlani a családom, hogy elnék a férjem egészségét, nagyon fajnak a egészségét, édesanyám egészségét, az egész halottom ki. Kellemes szép napot kívánok, kértessék a Jézus Krisztus, bírok Klári.
0: Köszönjük szépen Klári nejének, tessék velünk imádkozni.

0: Én is fel szeretném ajánlani azt a rózsafűzért édesanyám egészségi állapotának javulásáért, a családunkhoz tartozó elhunytak lelki üdvükért, az élőknek adjon a Jóisten testi lelki előtt, elhunytaknak örök békességet, boldogságot. Kedves hallgatóink, ezennel még van egy utolsó betelefonálónk, ezt köszöntjük. Halló!
1: Dicsértessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz, és én is bízva a közös ima erejébe imát szeretnék kérni családom minden tagjának egészségéért, munkánkra áldásért, unokáim fejlődéséért, nagyon fontos szándékokért. Bűneim bocsánatáért hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindenki, amen, nagyon szép napot kívánunk. Ahogy említettem az előbb, le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. A Csíkszentdomokosi Bánosi Társulatot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért, és

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmékedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Azt

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Jézus a Getsemáni nevű majorba érkezett velük. Üljetek le itt, amíg tovább megyek és imádkozok, mondta a tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeusz két fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú lelkem, mondta nekik, várjatok itt és vírasszatok velem. Kicsit tovább ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Az ilyen harc és egy ilyen győzelem csak az imádságba lehetséges. Jézus imádsága által győzött a kísértőn, nyilván

Általános működése kezdetén és vérrel verejtékezésének végső csatájában. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bennünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony!

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: szerelmem. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyok!

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas olvasó második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koszorút fontak, fejére tették és bíbor színű köppányt adtak rá. Aztán eléje járultak és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya, és arcul ütötték. Jézus szenvedése konkrét történeti alakot öltött abból kifolyólag, hogy a vének, a főpapok és az írástudók elvetették és kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyok!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszony!

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A hájtartó katonái bevitték Jézust a hájtartóságra, és köréje gyűjtették az egész csapatot. Levetköztették, és bíbor színű köppányt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtó előtte így gúnyolták: üdvözlés zsidók királya! Mindvégig szerette övőit. Ez az, ami Krisztus áldozatának és megváltás jóvátétele, az engesztelés, az elégtétele értékét adja. Élete feláldozásakor mindannyiunkat ismert és szeretett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztok.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
0: Asszony!

Amen. Üdvözlégy, légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztok. Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
0: Asszony!

0: Nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztok.
0: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te viselkoronáztok.

0: Brian, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronázta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézus!

0: Amen.
1: A fájdalmas olvasó negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rufusz atyát, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz koponyahája neve. Emberi akaratával elfogadta Jézus, hogy legyen meg az atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el, vétkeinket a saját testébe fölvitte a keresztfára. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Nem. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: támadra. Amen.
1: Fájdalmas olvasó ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, amelynek Koponyahája neve, keresztre feszítették. Ugyanúgy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikot balról. Jézus akkor felkiáltott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. 6. óra táján sötétség támadt az egész földön. 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelt a lelkét. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Istenem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyok!

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária,
0: édesanyánk,

0: tűzanyánk. Amen.
1: Litánia Jézus Szent Szívéről. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve szent háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden erény mélysége,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legmértóbb szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedveltelt,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítünk,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, bűnösök áldozata,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, benned bízók üdvössége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevébe irántad lerótt. Adj meg, megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekélnek. Szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
3: Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre,
0: Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó,

segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott

törik meg. Ő imái gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áron püspököd,

0: a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelken, Isten irgalmából békességben nyugodjon.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és a technika segítségével nagy-nagy köszönet a csíksomlyói kollégáimnak, akik segítenek, így együtt köszöntjük Önöket, Kovács Katalin és...
1: Pál Gellért
2: és Fülöp Lóránt.
0: Köszönöm, fiúk, nektek a segítséget. Szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a mai műsorunk folyamán először Görgényi Tündét fogjuk megszólaltatni az adományokról és a beérkezett segítségről. Milyen önkéntesek jártak a stúdióban? Ha jól tudom, önkéntes találkozó is volt közben. Aztán Józsa Ferenc kollégám fog itt lenni velünk, ugye a múlt hónapban nem volt, tehát nagy-nagy kíváncsisággal és szeretettel várjuk majd az ő beszámolóját. Szilágyi László is, és Fülöp Lóri és Gellért is egy gazdag beszámolóval fog érkezni, hisz talán még Szilágyi Laci sem számolt be önöknek az önkéntes találkozókról, úgyhogy megéri velünk maradni. Elsődlegesen most hadd köszöntsem Görgényi Tünde kolléganőmet Sepsi Szentgyörgyön. Isten hozott Tünde a műsorban. Tünde, nincs mikrofonod.
3: Igen, szeretettel köszöntelek, közben lehalkítottam. Köszönöm szépen a figyelmeztetést. Szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót is köszöntök, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Eltelt egy hónap, izgatottan várjuk, hogy mesélj nekünk, mesélj arról, hogy kik látogatták meg a stúdiót, milyen önkéntesekkel találkoztál, és nem tudom, hogy az önkéntes találkozó óta beszéltünk-e.
3: Én úgy tudom, hogy nem beszéltünk. Volt itt önkéntes találkozó, itt volt Fülöp Lóránt kollégánk, és voltak önkéntesek, akik betértek, akik még a Máriatonra összegyűjtött adományukat is elhozták, a bácsik is bejártak, hát élet volt. Tibor atya is itt volt majdnem másfél hónapot.
0: Ezt akartam mondani, hogy igen, ő is onnan dolgozott most, hogy itt Nagyváradon egy kicsi felfordulás van, és ugye újítjuk a stúdiót. Tünde, kérlek szépen számolj akkor be ezekről a beérkezett adományokról.
3: Rendben. Kezdeném a május végi adományokkal. Ugye május 26-án volt az utolsó bejelentkezésem így ebben a műsorban. Utána még jó néhány önkéntes járt be. Sztánkó Mária Magdolna, Málnás fürdői önkéntesünk hozott 130 lejt, Málnás faluban 90 lejt gyűjtött össze, és Zoltán faluban 40 lejt. Akácsos Julia köpeci önkéntesünk 300 lejt gyűjtött össze, és hozott ide el. Zernyest és Fekete Halom környékéről a papbácsi 720 lejt adományt gyűjtött össze. Névtelenül volt a legtöbb, de köszönjük szépen, hogy támogatják ott is a rádiót, és különösen köszönjük a papbácsinak, aki összegyűjtötte. Ezen kívül 2135 lej gyűlt össze a stúdióba, amit behoztak ide a május hónap utolsó napjaiban. Júniusban az önkéntes találkozón Nyilas Csaba ijefalvi önkéntesünk perseit nyitottuk fel, 490 lej volt benne. Köszönjük szépen Csabának a munkálkodását. Szigeti Piroska önkéntesünk Gelencéről 1065 lejt gyűjtött össze és küldte el a stúdióba, ebből 435 lej állandó támogatóktól, 480 lej a Máriatonra, és még 150 lej a naptárakért adott adomány. Mikó Újfaluból Duka Irén önkéntesünk 1050 lejt gyűjtött össze és hozta be a stúdióba. Köszönjük szépen Irén néninek a munkálkodását. Aztán szintén Gelencéről Veres Melánia, Szakács Amália és Lukács Magdolna önkénteseink gyűjtése 955 lej, ez március és április hónapra, 610 lej az állandó támogatóktól, 245 lej külön támogatóktól névtelenül, és Mária Tónra 100 lej adomány, így gyűl össze a 955 lej. Kézdi Martonosról Szima Aranka önkéntesünk 600 lejt gyűjtött össze, és juttatta el a stúdióba, ebből 200 lej Mária Tónra, és 400 lej az állandó támogatóktól. Kovásznáról Csutak Margit és Olosz Etelka önkénteseink 500 lejt gyűjtöttek össze, ebből 200 lej a Mária Tónra. Szépmezőről a Rózsafüzér Társulat tagjai 250 lejt gyűjtöttek össze és juttatták el. Köszönjük szépen Köműves Gabriellának, aki összegyűjtötte. Marosvásárhelyen jártam és megláttak a hallgatók, ezért átadtak adományt, 210 lejt több hallgatótól, azt kérték, hogy név nélkül legyen. Köszönjük szépen, tényleg a Jóisten úgy is tudja. Itt járt a Szotyori Rózsafüzér Társulat, és 180 lej adományt is átadtak, nem csak imádkozni jöttek, köszönjük szépen nekik is. Így járt a Mária önkéntesünk az árkosi hallgatóktól, 165 lejt gyűjtött össze május, június és július hónapokra, köszönjük szépen. Ezen kívül a stúdióba behozott adományok 6495 lej, ebből 740 lej a Mária Tónra, amiből 100 lej volt bejelentve. Így összesen 11960 lej, amit fizikailag hoztak be a stúdióba, és itt van a júniusi támogatás, illetve a levélke, amely Görgény Üvegcsűrről érkezett, és fel is olvasom a levélkét, bár még vannak ilyen rövidebb levélkék, Szigeti Piroska is Gelencéről köszöni a sok szép adást, az imát, amivel támogatjuk a betegeket, a Jóisten éltesse és tartsa meg munkájukat, imádkozunk önmagunkért, önökért, családokért és az egész Mária Rádióért, köszönjük szépen. És Száz Teriszkének a sorait olvasom, a Jóisten segítségével átutaltuk a júniusi támogatás összegét, 845 lejt, valamint a bejelentett 400 lejt a Mária Tónra, melyet folyamatos napi imáinkkal is kiegészítünk. Köszönjük, hogy egy olyan közösséget támogathatunk, amely az igazság forrásához vezet, segít a tisztánlátásban, a békéért, a szeretetért, a jóért fohászkodik kitartóan. A Szűzanya Rádiója egy biztos kapaszkodó ebben a bizonytalan világban, ahol mindenki a maga igazáról győzködi a tévejgő embert, pedig az egyetlen igazság maga Jézus Krisztus, s a Szűzanya mindig mindenkit az ő szentséges szívéhez vezet. Köszönjük, hogy valamennyiünknek fogják a kezét, időseknek, betegeknek, magányosoknak, elkeseredetteknek, fiataloknak és családoknak egyaránt. A rádió, mint egy kedves családtag, vigasztal, bátorít, megnyugtat, szórakoztat, felvidít, igazi társunk a magányban, a hétköznapokban is. Ezért kérjük a Jóisten áldását mindenki, minden munkatársra, önkéntesre, az adományozókra és a hallgatókra. Sok szeretettel a Görgény Üvegcsűri önkéntesek csapata, valamint Julia és Teréz. Én is köszönöm szépen minden önkéntesnek, mindenkinek a segítségét, támogatását, és azt, hogy be is számolhattam mindenről.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönjük a kedves sorokat, a biztató szavakat, és hát várunk vissza jövő hónapban, Júliusban azon gondolkodtam gyorsan, de még nincs július, tehát júliusban várunk majd nagy szeretettel vissza. Engedünk is tovább, hisz egy nagyon rövid zenei szünet után Józsa Ferenc kollégámat fogjuk köszönteni Udvarhelyről.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Görgényi Tünde, Sepsiszent Györgyi kolléganőmet hallhatták, és egy rövid zenei szünet után kapcsolunk tovább Udvarhelyre, ahol Józsa Ferenc várja a bejelentkezést. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és ahogy ígértem a zenei szünet előtt, nagy szeretettel köszöntöm Józsa Ferenc kollégánkat, Isten hozott Ferenc a műsorban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és benneteket is.
0: Nem hallottunk az elmúlt hónapban sem, biztos sok megköszönni valódban, sok adomány érkezett, sok önkéntes látogatta meg az udvarhelyi stúdiót, és önkéntes találkozó is volt. Kérlek, akkor számolj be a beérkezett adományokról.
1: Rendben, valóban így van, a múlt hónapban nem tudtam jelen lenni, de valóban sokan jöttek be a rádióhoz, két helyet is voltunk önkéntes találkozón, Székelyudvarhelyen, itt Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen, Fülöp Lóri kollégánkkal, és akkor el is kezdeném az adományok beolvasását. A stúdióba behozott adományok értéke 2864 lei volt, ezek a névtelen adakozók, akik csak erre jártak és beköszöntek hozzánk. Mári Rádió perseit bontottak Oroszhegyen, ott 380 lei volt a perseiben, szintén Mária Rádió persei bontás volt Korondon is, ebben 1523 lej volt, és még egy perseit kibontottak Marosvásárhelyen, a Szent Imre plébánián, ebben 761 lej volt. Most áttérnénk az önkénteseink által összegyűjtött

össze. Magyar Izolda, oroszhegyi önkéntesünk a Marjatonra hozott be 200 lejadományt, Gagyi Erzsike néni szintén oroszhegyen összegyűjtött 100 lejadományt, Lőrinc Edit, szintén oroszhegyi önkéntesünk pedig 200 lejadományt hozott be a Marjatonra. Simó Gyurika, székelyudvarhelyi önkéntesünk, 330 lejt gyűjtött a Mária Rádiónak és 100 lejt a Marjatonra. Lázár Teréz, szintén székelyudvarhelyi önkéntesünk, ő 330 lejt juttatott be, illetve hozta be személyesen a Mária Rádióhoz, ez a Marjatonos adomány. Kele Erzsike néni székelyudvarhelyen 150 lej, Mária Rádiós adomány is 150 lej a Marjatonra. Jéra Ella, ülkei önkéntesünk, szintén 150 lej, Mária Rádió, 150 lej, Marjaton. György Lőrinc Attila is itt járt, Szentegyházáról behozott 510 lej adományt. László Margit és Mariska, Székely-Szentkirály önkénteseink, az elmúlt két hónapban 970 lej adományt gyűjtöttek össze a Mária Rádiónak és 200 lejt a Marjatonra. Gagyi Rózsika néni Zetelakán 500 lejt hozott be, 100 Erzsébet Nyikó Malofalván összegyűjtött 630 lejadományt, Nagy Bert az Zetelaki önkéntesünk 550 lejt hozott be, Major Gizella Székely Lengyel falván összegyűjtött 230 lejadományt, Dobai Erzsébet vágásban összegyűjtött 400 lejadományt és 450 lejes ez naptáros adomány, Vas Gabriella Oroszhegyen 100 lejadományt gyűjtött össze, a Tibódi Rózsafűzér Társulattól kaptunk 300 lej adományt, Barabás Enikő Pálpatakáról 700 lejt juttatott be hozzánk, Duka Rózsika néni Parajdon összegyűjtött 300 lejt, és ezt beküldte nekünk, Lukács Csilonka Bikafalváról 260 lej adományt hozott be, Tifán Nusika Székely Varságon összegyűjtött 405 lej adományt, Csíki Emma és Gergely Éva fenyidi önkénteseink 1360 lejt juttattak be, Tóth Ágnes Fenyőkúton összegyűjtött 365 lejadományt a Marjaton részére, és akkor itt most lesz négy férfi rózsafűzér társulat csoport, az egyik az a vágásdobójak, ők 100 lejt gyűjtöttek, a Bétai férfi rózsafűzér társulat tagjai, ők is 100 lejt, Szombatfalva férfi rózsafűzér társulat szintén 100 lej, és az alsó dobói férfi rózsafűzér társulat, ők is 100 lejt ültek be. Beküldték Korondról is az adományokat, itt ugye több önkéntesünk van, Duka Judit Korond 247 lej adományt juttatott be, Lőrinc Erika szintén Korondról 222 lej adományt küldött be, Fábián Márta Korond 620 lej adományt gyűjtött össze, Balázs Enikő szintén Korondról 230 lej, Tamás Ildikó korondi önkéntesünk 315 lejt küldött be, Fábián Enikő szintén Korondról 470 lej adományt küldött be, Balázs Margit szintén korondi önkéntesünk 545 lejt gyűjtött össze, és Márkus Enikő Korondon 279 lejt gyűjtött össze és juttatta be hozzánk a Mária Rádió stúdiójába. Kelemen Brigitta Ludason, az Andrási telepen összegyűjtött 365 lejadományt, Páncél Hajni Nyáradremetei önkéntesünk 110 lejt gyűjtött össze, Vas Ella szintén Nyáradremetén 630 lej adományt gyűjtött össze, Bokor Ilonka Szovátán, bocsánat, ezt nem jól olvasom, ez elnézést kérek, Bokor Otto szovátai önkéntesünk Szovátán összegyűjtött 2000 lej adományt, és 265 lejt a Marjatonra. Kófalvi Erzsébet és Margit néni Marosvásárhelyen 530 lejt juttatott át, vagy adott át nekünk. Csíki Magdilini szintén Marosvásárhelyen 1550 lej adományt gyűjtött, és 650 lejt a Marjatonra. Berecki Margit, Marosvásárhelyi önkéntesünk 330 lejt küldött be az önkéntes találkozóra. Simo Margit Gyulak után összegyűjtött 408 lej adományt, Moldován Anikó Marosvásárhelyi önkéntesünk 1300 lej Mária Rádiós adomány és 1000 lejt a Marjatonra, ezt hozta el az önkéntes találkozóra. Lakatos Judit Maros Szentkirályi önkéntesünk
860

0: két lej. Adomány is 200 lej a Mariatonra, és Kolcsár Ágnes Ákosfalvi önkéntesünk pedig 150 lej. Mári Rádiós adomány 100 lej a Mariatonra. És akkor a végén pedig a névtelen mariatonos adakozók 3138 lej és 100 euró. Ez így az elmúlt időszakban, amíg én ugye nem voltam itt, vagy nem tudtam beolvasni, 34.268 lej és 100 euró az összérték. Én mindig most is szeretném megköszönni az adakozóinknak és az önkénteseinknek a szolgálatot, mindenkinek a Jóisten százszorosan fizesse vissza, Isten fizesse, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, Ferenc, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy beolvastad az adományokat. Téged is várunk majd vissza szeretettel jövő hónapban, és a Jóisten áldását kívánjuk az adakozókra, önkéntesekre és az Udvarhelyi Stúdió minden munkatársára.
0: Így legyen, nagyon szépen köszönöm. További szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben József Ferenc kollégámat hallhatták, és egy zenei szünet után Szilágyi László kollégám fog bekapcsolódni a technika segítségével. Pont azon gondolkodtam, fiúk, hogy most körbeugráljuk Erdélyt, ugye Sepsiszentgyörgyről Udvarhelyre ugrottunk, aztán Nagyváradra, és aztán visszaugrunk Csíksomjóra.
2: Így zárjuk majd a kört.
1: Így van, egy rövid zenei szünet után akkor kapcsoljuk Szilágyi László kollégámat.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és nagy szeretettel köszöntöm Szilágyi László kollégámat, Isten hozott Sziszi a műsorban.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hosszú lista van itt, hiszen régen nem voltam, és mind a hét nyugat-erdélyi helyszínen volt önkéntes találkozó: Kolozsváron, Érmihályfalván, Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Temesváron és Aradon. És még menet akkor közben is sok helyen megálltam, úgyhogy van bőven mit mondjak.
0: Akkor ne húzzuk az időt, hanem át is adom a szót. Számolj be az adományokról, az önkéntesekkel való találkozásról.
1: Szilágycse helységben volt közvetítésünk, és ott egy promóció volt a vasárnap délelőtti szentmisével kapcsolatban. 300 leegyült, amikor felszerelni mentem. Mikor visszamentem leszerelni, még időközben gyűlt 296 le és 10 euró. Kibontottam a Székesegyházban, itt Nagyváradon a persejt, 1652 lej volt, 2 euró és 3220 forint benne. Fugyivásárhelyen a katolikus plébániáról 200 lejt vettem át. Érkört VS-en a református önkéntesünktől 50 lejt. Szalontáról Szabó Anikó önkéntesünk 375 lejt gyűjtött. Élesden Tordai Borbála önkéntesünk 300 lejt gyűjtött. Jegenyén Kerekesi Bolya önkéntesünktől 230 lejt vettem át. Biharon a templomi persely tartalma 200 lej volt. Biharfélegyházán a református parókián levő persejünkből felbontottuk, 295 lej volt. Diószegen a Majalex Kft. Üzletében levő persejben 195 lej volt. Csokajon a Don Cristiano üzletben levő persejünkben 323 lej. Székelyhídon Sajó Mária önkéntesünk 260 lejt adott át. Monos Petriben Danyó Erzsébet önkéntesünktől 315 lejt vettem át. Szalacson Szabó Anna önkéntesünk 1600 lejt gyűjtött. Érmihályfalván a Diánavál gyógyszertárban levő persejünkben volt 306 lej és 16 bani. A Valkon Kft. Szupermarketjében levő persejünkben 471 lej 42 bani. Katolikus templomban levő persejünkben 522 lej volt. Lupsa János önkéntesünk 230 lejt gyűjtött. Lupsa Mária önkéntesünk 436 lejt, Felvinci Erzsébet önkéntesünk 865 lejt. Éradonyból Vajna Irén önkéntesünk 170 lejt, Hengye György önkéntesünk 100 lejt gyűjtött. És még Érmihály falván a Peralta Kft. Üzletében 103 lej és 50 bani volt a persejben. Érkörtvélyesen Vajda Mária katolikus önkéntesünk 300 lejt gyűjtött. Kisdengelegen a templomi persejünkben 450 lej és 80 bani volt. Nagykárolyban a Varga Quattro üzletben, ami a Szentlélek templommal van szemben, 397 lej 90 bani volt. A Gold Téfán gyógyszertárban Nagykárolyban 234 lej 40 bani volt. Kálmándon Szászú Krisztián üzletében 664 lej és 55 bani volt a persejben. Mezőfényen Somogyi Ida önkéntesünk 1210 lejt gyűjtött. Szaniszlón a templomban levő perseinkben volt 1525 lej, és Lőrinc Katalin önkéntesünk is gyűjtött 370 lejt. Csomaközön Heinrik Andrea és Roszkop Katalin önkénteseink gyűjtöttek összesen 1744 lejt. A Mezőfényen a Goltéfán gyógyszertárban 102 lej 80 bani volt a persejben, Ludeser Erzsébet önkéntesünk szintén Mezőfényen 650 lejt gyűjtött. Tasnádról is elhozták a templomi persej tartalmát, 1685 lej volt benne. Új tasnádi önkéntesünk Baumgartner Teréz pedig 280 lejt gyűjtött. Mezőpetriben Hásfalvi Ildikó önkéntesünk 1615 lejt gyűjtött, Dezső Katalin önkéntesünk 1550 lejt, a templomban levő persejben pedig 480 lej volt. Csanálosról is behozták az adományokat 1045 lej értékben. Mező teremből Emeli Ibolya önkéntesünk 1100 lej gyűjtött, a Damkina Kft. Üzletében levő persejünkben pedig 495 lej volt. Érendrédről is beküldött kísérén önkéntesünk 50 lej adományt. Nagy Károlyban Perényi Cecília önkéntesünk 1130 lejt gyűjtött, Pálinkás Gabriella önkéntesünk pedig 2350 lejt. Börvegyből Kis Katalin önkéntesünk 590 lejt gyűjtött, Nagy Majténban Linzenbold Éva önkéntesünk 2741 lejt gyűjtött. Kaplonyból Fleisz Gizella és Gózner Mária önkénteseink együtt gyűjtöttek 2750 lejt, Kaplonyi Teréz önkéntesünk szintén Kaplonyból 400 lejt. Adorjáni önkéntesünk Ripszki Mária 524 lejt gyűjtött, Értarcsai önkéntesünk Madarász Klárától 216 lejt vettem át, Érkeserűben Kisirén önkéntesünktől 315 lejt. Walter Dalma, Bihar keresztesi önkéntesünktől 200 lejt vettem át. Nagyváradon az önkéntes találkozón, itt az önkéntesek, hallgatók összesen 640 lejt adtak át nekem. Árásztelekről beküldték a templomi persely tartalmát 711 lejt. Újszentesen Miklós Erzsébet önkéntesünk 150 lejt gyűjtött. Vingán Lengyel Erzsébet önkéntesünktől 205 lejt vettem át. Jebuca Magdolna, Arad Mikelakai önkéntesünktől 310 lejt, Bogdanov Mária önkéntesünktől, aki Glogovácon tevékenykedik, 300 lejt vettem át, 200 lejtből Mariaton, Arad Ségai önkéntesünktől, Bidiga Marcellától 100 lejt vettem át, Arad Mosóci telepi önkéntesünktől, Kis Erzsébettől 300 lejt, Nagyváradon Veres Judit Mária, Nagyvárad ősi körzetéből az ottani hallgatóktól 400 lejt gyűjtött, amiből 200 mariatonos. Nagyváradon Lőkös Edit önkéntesünk 550 lejt gyűjtött, és Balog Mária önkéntesünktől is átvettem összesen 450 lejt. Pécskán Kuronci Rozália önkéntesünk 230 lejt gyűjtött, Szász Eszter Arad belvárosi önkéntesünktől 500 lejt vettem át, Arad Gályi önkéntesünk Ádám Csek Izabella 100 lejt adott át, Zimánd közről Krejtler Mária önkéntesünktől 620 lejt vettem át, Nagyiratosról a templomi persely tartalmát átvettem, 400 lej volt. Zimánd Újfaluból Antal Eleonora önkéntesünk 550 lejt gyűjtött, Temesvárról a Piarista templomban Somodi Erzsébet önkéntesünk 250 lejt gyűjtött, győrödi hallgatóink Temesvár mellől 400 lejt adományoztak, Temesvár Ferencvárosi önkéntesünk Kollár Teréz 450 lejt gyűjtött, Temesvár Gyárvárosi önkéntesünk Varga Irén pedig 230 lejt. Végül pedig, most nem olyan régen jártam, Szilágy Nagyfaluban és Szilágy Somjon az ottani közvetítés kapcsán 983 lejt gyűlt így a szentmiség végén, és a plébános atya a vasárnapi gyűjtést is a Mária Rádiónak adományozta, ez 689 lej volt, és Érkeserűben is jártam, ott 235 lejt vettem át. Nagyon szépen köszönöm minden adakozónak és minden önkéntesünknek is a munkát, Isten fizesse.
0: Köszönjük szépen ezt a gazdag beszámolót, és köszönjük, hogy sikerült végre megosztanod a hallgatókkal ezt a sok-sok élményt, hisz ez azért órában és napban nagyon sokat tett ki, nagyon sok órát voltál úton itt, közel 10 perc alatt egy soknapos Észak-Erdély és Bánáti körutat írtál le. Köszönjük szépen, és hát várunk vissza, mikor, hova mész, és mikor hallunk újra.
1: Hát tervezem most, hogy Aknasugatagra megyek vasárnap este 6 órára a primíciás szentmisére, onnan leszerelni megyek a mobil stúdiót, és azt felszerelem hétfőn Érkörtvélyesre. Ez nem promóció, csak szerelés igazából, bár mindig össze szokott jönni valami egyéb is. Hát most pillanatnyilag ez van terben, és gondolkodom már, tervezgetem az augusztusi találkozókat, és lehet, hogy már július végén is elkezdjük, de erről majd időben beszámolok.
0: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Egy szép napot, hisz nem tudom, hogy majd a fiúk beszámolnak, hogy milyen idő van Székelyföldön. Itt Nagyváradon igazi afrikai meleg köszöntött talán péntektől ránk, és a tegnap például 42 fok volt itt Nagyváradon. Hűvös napokat, Sziszi!
1: Köszönöm!
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László kollégámat hallhatták innen Nagyváradról, és hát a technika segítségével egy rövid zenei szünet után akkor a fiúkat fogom kapcsolni, vagyis ők kapcsolnak engem, de úgy hallatszik, hogy én kapcsolom őket. Maradjanak velünk!

0: Nagy szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat, és végül, de nem utolsó sorban, köszöntjük a láthatatlan házigazdákat, hisz ők voltak a mai műsor házigazdái, és ők irányítottak a csendből, a rejtekből. Gellért és Lóri, Isten hozott benneteket újra a műsorban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Na hát igen, ezt is vártam, ezt a közös beköszönést. Meséltem itt a kedves hallgatóknak, hogy Nagyváradon igazi meleg afrikai nap volt, a tegnap 42 fok, ma sem lesz ez másképp. Hogy alakul az időjárás Csíksomlyón?
1: Itt is hasonló afrikai melegnek érezzük ezt a 33 fokot, 32-t, kinek amennyit mutat éppenséggel a hőmérő, de hogy Csíkhoz képest ez igen-igen nagy hőség, és hát sajnos vagy nem sajnos, elég gyakran kialakulnak felhőszakadások is ezekből a nagy hőségekből, hiszen a meleg hatására ugye nagyon hamar kialakulnak zivatarok. Tegnap délután is elég jó eső frissítette fel egy kicsit a levegőt itt Csík környékén, és hát azt szokták mondani, kinek száraz rendje van, esőbe is tud takarni. Nagyon sokan jártak így ezzel, hiszen az időjárás előrejelzés az folyamatosan azt mutatja, hogy jó idő várható, de mégis az eső az meglepi mindazokat, akik ugye a mezőn tevékenykednek. Ennek ellenére hála a Jóistennek jó a hangulat a Csíksomlyó stúdióban is, és a környékről is, akik betérnek hozzánk jó hangulattal, és szeretettel fordulnak a Csíksomlyói stúdióhoz, az önkéntesekhez, mindazokhoz, akik itt a recepción teljesítenek szolgálatot. Nagyon szépen köszönjük nekik azt, hogy hétről hétre vállalják ezt a szolgálatot, és nagyon hűségesen itt vannak a stúdióban, és fogadják a hallgatóinkat, önkénteseinket, mindazokat, akik ellátogatnak ide Csíksomlyóra, akár a szűzanya lábához, akár pedig célzottan hozzánk, de öröm az is, hogy fiatalokat is volt alkalmunk köszönteni itt a stúdióban, vannak, akik érdeklődnek és betérnek ide hozzánk, ha egyébért nem is, csak legalább nézzék meg, hogy milyen egy rádió stúdió, és öröm látni az arcukon azt a meglepetést, azt az örömet, ami ezzel jár, hogy ők itt lehetnek a stúdióban. Úgyhogy biztatjuk hallgatóinkat, hogyha erre járnak, akkor térjenek be ide hozzánk, nagy szeretettel fogadjuk.
0: Így van, megköszönni valótok van nektek is, ha jól tudom, üzletekbe is te jártál, Lóri. Kérlek, számoljatok be ezekről az adományokról.
1: Igen, hála a Jóistennek, több megköszönni valónk is van a mai műsorban is. Voltak önkéntes találkozók, ahogyan a Sziszi is említette, itt Székelyföldön is a hét helyszínen megtartottuk az önkéntes találkozókat, szép számban gyűltek adományok, van, amikről már beszámoltunk, de van olyan is, amiről még nem sikerült beszámolni, hiszen az előző jelenünk és jövünk műsorban csak Gellért volt jelen, így én még tartozós vagyok néhány megköszönni valóval. Úgyhogy kezdeném is. Adományok és tagsági díjak a Mária Rádió részére, lövétéről. Több személy részéről külön adományok 340 lej, ezen felül tagsági díjak április, május és június hónapokra 570 lej, ez így összesen 910 lej. Nagy-nagy szeretettel köszönjük nekük. És ugyanakkor szintén a lövétéről, a Mariaton céljaira több személy részéről érkezett 600 lej, ami le volt jelentve, ezen felül 150, ami nem volt bejelentve, összesen 750 lej, külön adományok több személy részéről 145 lej, ezen felül pedig az állandó támogatóktól április, május, június hónapokra 615 lej adomány érkezett, ez így összesen 1510 lej. Nagyon szépen köszönjük önkénteseinknek, Tokos Margitnak, András Dénesnek, Sata Magdónának, Szikszai Ildikó, Márton Rita és Bálint Anna önkénteseinknek, hogy összegyűjtötték ezeket az adományokat. Isten fizesse százszorosan minden lövétei adakozó adományát, írják sok szeretettel. És a ferences atyáknak is több hétre visszamenőleg szeretnénk megköszönni azt, hogy a két templomban kihelyezett perseinkből behozták az oda összegyűlt adományokat, a Jóisten fizesse meg. Többek között másodikán, június másodikán 2763 lej adományt vehettünk át. A következő héten pedig 8-án 2074 lej adomány volt elhelyezve a egy templomba kihelyezett Mária Rádió perseiben. 15-én 1933 lej adományt hoztak be, hálásan köszönjük, és végül, de nem utolsó sorban, a 22-én pedig 1510 lej adomány érkezett be a csíksomjói stúdiónkban, a két templomban kihelyezett Mária Rádió perseiből, hálásan köszönjük. Első szombat alkalmával Csibi József, a ditrói önkéntesünk hozott be az által összegyűjtött adományokat, 350 lejt. Ezen felül pedig Gyergyó Szárhegyről a Tinediker szerelé üzletéből 243 lej adomány volt a perselyben, háláson köszönjük. Kovács János Levente székelyvéckei üzletében pedig 446 lej adomány volt elhelyezve, hálásan köszönjük a véckei hallgatóinknak is az adományokat, és Kovács János Levente üzletvezetőnek is, hogy ilyen formában is támogathatják hallgatóink a Mária Rádiót. 18-án Vaszi Emma önkéntesünk Kóstelekből járt itt a kis csapattal rózsafűzért imádkozni, egyúttal pedig az adományokat is behozták Kóstelekből, 211 lej adomány volt, hálásan köszönjük nekük is. Ugyanakkor üzleti perselyeket is és önkénteseinktől is kell még megköszönnöm. Többek között Kézdi Szentléleken a Dolcs Dekor üzletben 1526 lej adomány volt elhelyezve a perselybe, hálásan köszönjük. Szintén Kézdi Szentléleken az Iréne üzletben 199 lej adományt vehettem át az üzleti perselyből, köszönjük szépen. A BNZ szerelé üzletében, ez már Esztelneken, 111 lej adomány volt elhelyezve. A Kraft Meat Almási, Kézdi Almási üzletében, vagy ahogyan a helyek ismerik, a Tóró Impexben 2073 lej volt adomány volt elhelyezve a perselyben, háláson köszönjük. Szintén a Kraft Meat üzletében, ez már Lemhényben 135 lej adományt vehettem át. Osdolán a Panat szerelé üzletében 976 lej adomány volt elhelyezve, hálásan köszönjük. Szintén Osdolán a PNP Selling üzletben pedig 870 lej adományt vehettem át. Osdolán Fejő Zsófia önkéntesünktől 250 lej adományt vettem át. Több személy részéről gyűjtötte ezeket az adományokat, akár csak Bíró Erzsébet, Alsó Csernátoni önkéntesünk, akitől 904 lej adományt vehettem át, hálásan köszönjük mindenkinek az adományát, azoknak is, akik az önkénteseinknek adják át ezen adományokat, de azoknak is, akik kihasználják az üzletekben lévő perselyeket, és abban helyezik el adományaikat, hálásan köszönjük. Igyekszem szépen sorjában mindenhová eljutni, úgyhogy nagyon szeretettel köszönjük, és hálásak vagyunk minden nemű imáért és adományért, amit a Mária Rádióért tesznek. Most pedig Gellérté a szó, hiszen nála is vannak megköszönnivalók.
2: Istennek legyen hála, hogy én is szót kaptam, és köszönjük szépen a behozott adományokat, amit ide a stúdióba hoznak be önkénteseink. Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot mindenkinek a Mariaton részére, gyűjtött I és Terész több személy részéről adományokat 530 leértékben. Molnár Enikő Csíkverebesről gyűjtött május-június hónapokra több személy részéről 200 lejt. Csíkszépvízről Deák Magdolna önkéntesünk gyűjtött adományokat 338 lejt és 6000 forintot. A templom perseibe elhelyezett adományok. Nagyon szépen köszönjük. nyárátszeredai adományozóktól Ince Ágnes önkéntesünk gyűjtött pénzt a pensejben, volt 563 lelkűjön, adomány 350 le, és a Mariaton céljaira pedig 1223 le. Isten áldása legyen a Mária Rádió minden munkatársán, önkéntesén és adományozóin, írja szeretettel. Köszönjük szépen! Csigdán falváról Ferenc Klára önkéntesünk által behozott adományok a Mária Rádió pensejében 601 le. Köszönjük szépen! Szentkeresztbányáról és Bányatelepről az állandó támogatóktól 460 lej, a Mariaton céljaira 165 lej gyűlt, ez be volt jelentve, külön adomány pedig 50 lej, András Katalin önkéntesünk által összegyűjtött adományokat olvasom, ami 675 lej, áldott szép napot és pihentető szabadságot kívánok, szeretettel, köszönjük szépen. A Mariaton céljaira Rózália néni egy idős beteg 50 lejt gyűjtött össze, köszönjük szépen. Iváltson Magdolna önkéntesünk a székútjáról több személy részéről 200 lejt gyűjtött, Isten fizesse. Ladó Enikő önkéntesünk 685 lejt jutatott el hozzánk állandó támogatóktól Hidegségről. Szintén Hidegségnél maradva Molnár Julianna önkéntesünk gyűjtött a Mariaton céljaira 90 lejt, ez be volt jelentve, és külön adomány is érkezett 50 lejt, tehát így jön ki a 140 lejt, Isten fizesse. Csíkpál falváról Gál Ibolya és Ferenc Irén önkéntesünk gyűjtött 3 hónapra adományt, április, május és június hónapokra, adományozóinktól 330 lej, külön adomány 780 lej, a Mariatonra lejelentett adományok 250 lej, és a templom persejében 277 lej volt, tehát így jön ki az 1637 lej. Isten fizesse mindenki adományát, tisztelettel Ferenc Irén és Gál Ibolya Csíkpál falváról. Köszönjük szépen! Csíkmadarasról Szőcs Irén önkéntesünk több személy részéről gyűjtött adományt 410 lej értékben. Isten fizesse! Megyünk tovább a Szent József kápolnából, itt Csíkszeredában, a pensejben 740 lej volt. Nagyon szépen köszönjük! Szintén Csíkszeredánál maradva Burista Klára önkéntesünk gyűjtött adományokat, június 4-e óta gyűlt adományok állandó támogatóktól 180 lej, külön adomány 475 lej, és a Mariaton céljaira, ami nincs lejelentve, 120 lej, tehát így jön ki a 775 lej. Sok-sok egészséget kívánok mindenkit, és a szűzanyatokolomban mindenkit palástjával, tisztelettel Burista Klára önkéntesünk, nagyon szépen köszönjük. Daniel Emese önkéntesünk Csíkszentmátonon gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 110 leértékben, Isten fizesse. Egy újabb lista a kezembe, amelyet Csíkszeredából gyűjtött Bilibok Lenke önkéntesünk 325 le, és a Mariaton céljaira 180 le, tehát így jön ki Csíkszeredából az 505 le. Kóstelekből, melyet Gergely T. Piroska önkéntesünk segítsége által tudunk most beolvasni, állandó támogatóktól 120 lej, és a Mariaton céljaira nem volt bejelentve 50 lej, tehát így jön ki a 170 lej. Gyepecéből egy személy támogatja a Mária Rádiót 20 lejjel, tehát így jön ki a 695 lej. Nagyon szépen köszönjük Lenke néninek, és Piroskának is Kóstelekben, hogy besegít Lenke néninek, és összegyűjti az adományokat. Köszönjük szépen! Húsa Jolán Csíkszent Mihályról június hónapra gyűjtött adományokat több személy részéről, összesen 800 lej, ebből 100 lej a Mariaton céljaira van. Isten fizesse mindenkinek a jó szándékát, adományát, hozzájárulását, tisztelettel Kósa Jolán önkéntesük, nagyon szépen köszönjük. És egy utolsó lista van a kezemben, amit még meg tudok köszönni. Baló Margit Csíkszeredában gyűjtött több személy részéről adományt május-június hónapra 310 lej, és a Mariaton céljaira 160 lej, külön adomány pedig 50 lej, így jön ki az 520 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományát, és Baló Margit önkéntesünknek is köszönjük szépen a szolgálatot, és nem csak neki, minden önkéntesünknek köszönjük tiszta szívből a szolgálatát.
0: Köszönjük szépen, én is szeretném megköszönni nektek a szolgálatot, a segítséget a mai nap folyamán. Köszönöm a kollégáimnak, hogy bejelentkeztek, hogy megosztották velünk az adományokat. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a Jelenünk és Jövőnk című műsort hallgatták, maradjanak velünk, hisz az otthon hűvösében szólhat a Mária Rádió, hisz egész Erdély szerte meleg van. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és segítsünk, hogy segíthessen a szűzanya, hogy minden otthonban legyen egy fénysugár a léleknek a Mária Rádió. Köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok, hogy segítettetek. Én búcsúzom Nagyváradról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessek Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatókat. Húzd meg a határaidat! Ez a témánk. Kedves testvérek, sok ember él úgy, hogy kívülről erősnek látszik, belül azonban fáradt, kimerült és túlterhet. Segít, alkalmazkodik mindenkinek, megfelelni próbál, de közben elveszíti önmagát. Egy idő után már nem tudja, hol végződik ő és hol kezdődik a másik ember elvárása. Ugye, és arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a határ, és mondtuk, hogy a határ az nem fal, nem elutasítás, nem szeretetlenség, hanem vaj mi is a határ? Én most meg is kérdem Tündét, hogy picit beszéljen nekünk
1: erről. Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Jelentem, én készültem a mai alkalomra, úgyhogy a határ átlépőn kívül még felírtam itt 6 féle határt.
0: Igen.
1: Az első az a mentális határ lenne, és akkor szeretném, ha majd ezekről így egyenként beszélgetnénk, ugye a saját hitrendszerem, a nézeteim, és akkor erről ugye ki mihez szeretne hozzászólni, érzelmi határ, erről már volt is szó az előző adásban, pénzügyi határaink is vannak, belső erőforrásaink határa, amit nagyon jó, ha ismerünk és betartatjuk, társalgási határ, ez ugye kultúráktól is függhet, mert mindenütt, minden országban, illetve egységben másak a határok, a társalgási határok. És ugye talán ami a legkritikusabb és legfontosabb, azok a testi határok, amit nem mindegy, hogy átlépnek, vagy megsértenek, amiről már ugye ezekről is beszélt a kolléganő az előző adásban. Ezeket a határokat írtam fel, határátlépőn kívül, úgyhogy ez szerintem elég jó kiinduló pont.
0: Köszönjük szépen, igen.
1: Nekem miközben itt sorolgattam fel magamnak, az jutott eszembe, hogy én annak idején éltem Magyarországon, konkrétan Budapesten dolgoztam, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy ők nem kérdezgetik, hogy mennyi pénzt keresel, milyen a fizetésed, mennyiből élsz, meg ilyenek, és szerintem ez egy nagyon jó szokás. Mert nagyon jó, hogyha az ember betartja ezt, és igazából szerintem semmi köze, sem a szomszédnak, sőt, senki másnak, mert az én pénzem, az én fizetésem, én magam osztom be, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha az ember ezt a határt megtartja, és betartatja másokkal, hogyha kölcsön ad, akkor azért kölcsön, hogy határidőre vissza kell fizetni, ugye itt is egy újabb határidő.
0: Hát én hozzászólnék egy picit, ugye, és ezt nem dicsekvésképp mondom, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók is tudják, hanem mint tényként, hogy a Püspök atya ugye megbízott azzal is, hogy az egyház megyének a migráns referense is legyek, és éppen most voltunk egy ilyen képzésen, és ugye egy ilyen képzésen előadásokat hallgattunk, meg egymást erősítgetjük, bátorgatjuk, valójában úgy volt, hogy Romániában a katolikus egyház megyék úgy vannak felosztva, hogy illetve igen, püspökségek, hogy vannak a római katolikus püspökségek, és vannak a görög katolikus püspökség, és mi most úgy együtt voltunk, és valójában szinte minden püspökséget képviselt egy-egy ilyen referens, tehát voltunk 12-en, és akkor hát erről úgy előpicit, hát teljesen még a Romániában kezdetleges állapotok vannak, hogy ezzel kapcsolatban ugye a migránsokkal hogyan kellene foglalkozni, és ugye már ott is ugye lefektetése került, hogy missziósnak lenni, meg migráns referestek nem ugyanaz. Missziós azt jelenti, hogy elmész te valahová, és megkeresel valakiket valahol. A migráns referens az azt jelenti, hogy ide jönnek, és ide jönnek, nem te mész utánuk, csak éppen az, hogy észre kell őket venni, tehát hogy itt vannak, közöttünk vannak, és ugye, hát valószínű, hogy nem jó kedvükből jöttek ide, és hogy Na és most akkor hogy lehet esetleg olyan embereket támogatni, akik úgymond bizonyos határokat átléptek, fizikai határokat, de közben itt egy közösségben, egy kultúrában vannak, és hogy ez egy kultúrán belül hogyan tudunk velük érintkezni, meg együtt élni, hogy egymás határait úgymond ne sértsük. És itt felsorolt egy csomó más határt, hogy ez egy jó nagy feladat, mert ugye még mi egymás között is, akik ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrát, ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrában vagyunk, és igen, tehát ezt gondolom, hogy ezt úgy, ez úgy nem megy magától, hanem ezt úgy tanulni kell, gyakorolni kell, tehát hogy van feladat bőven. Hát köszönjük, hogy ezt hoztad, de visszatérünk hát az előző beszélgetést, ugye ott hagytuk abba, hogy említettem a Mel Robinsonnak a Hagy rájuk című könyvét, és akkor ilyeneket mond benne, és erről picit tudnánk beszélgetni, hogy ha valaki nem akar változni, akkor hagyd rá, hagyd rá, nem kell öltetni. Ha valaki félreért, hagyd rá, ezzel is nem kell őt meggyőzned arról, hogy téged jól értelmezzen. Ha valaki mindig elégedetlen, hagyd rá, nem kell neked meggyőzni, hogy ő elégedett legyen. Ha valaki nem akar közeledni, hagyd rá. Mert ugye a lelki gondozásban, és nem csak a lelki gondozásban, hanem a pszichológiában is ugye meg kell tanulni, hogy nem mi vagyunk a megváltók. Ugye?
1: Ez a
0: tisztában vagyunk.
1: Meg tiszteletben tartjuk a határait.
0: Határait, rá. Így van. És, de hogy ez amiatt is jó, hogy azt mondja, hogy hagyd rá, tehát saját magad miatt is. Mert ezzel nem azt jelenti, hogy te fél munkát végeztél, vagy hogy nem érdekel, hanem hogy tiszteletben tartod a határait. Jó, ezt,
1: mert az enyémet, meg a sajátodat is, tehát elfogadom azt, hogy ő ezt és, látja, és megvan a kölcsönös tisztelet, igen. Mint amit Rogersnél is beszéltünk.
0: Igen, de ezt, igen, de ezt mondhatjuk úgy is, hogy akár most olyan, hogy hát nem érdekel az ő sorsa, de hogy ez, kimondom, hogy tiszteletben tartom az ő határát, de valójában az is a háttérben lehet, hogy nem igazán érdekel az ő sorsa, érzelmileg nem vonottam be az ő sorsába, az ő fájdalmába, vagy az is lehet, vagy most bocsánat, hogy most egy picit lelkizek, hogy ráhagyom, megérint az ő sorsa, gondolatba kísérem az ő útján, az ő szenvedés útján, de hogy konkrétan nem avatkozok bele úgymond az életébe, hanem csak mint egy kísérő vagyok.
1: Kísérő, és amikor, és ha jelzisz, hogy szüksége van segítségre, akkor pedig támogatod, és segítesz, vagy ott vagy.
0: Igen, de ez az időszak alatt, amíg ő nem... Mit tehet az ember? Hát mondjuk, hogyha ilyen lelki gondozó irányba elviszem, akkor imádkozhat érte. Maximum ennyit tehet, ugye?
1: Én azt mondom, hogy igen. Itt most konkrétan az első pontot érintjük, igen. Ugye a mentális
0: igen.
1: Határ,
0: igen.
1: Ami azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van a saját hitrendszeréhez, és nekem konkrétan ezt tiszteletben kell tartanom. Uh-huh. Vagyis, hogyha ő nem kíván változni, nekem azt tiszteletben kell tartanom, hogy mert a változás annak belülről kell jönni. Kívülről úgysem tudok. Én ami tőlem telik a példát uh-huh. Mutatom, tanácsot adhatok, kért tanácsot vagy kéretlent, viszont nem rajtam múlik. És ez konkrétan ez a mentális határhoz tartozik, hogy a másik gondolkodás módját elfogadom.
0: Elfogadni.
1: És tiszteletben tartom. Igen. Mert elfogadom, de attól még lehet, hogy elkezdek piszkálódni és segíteni és túlkompenzálni. De abban meg már nincs a tisztelet.
2: És mindkettőnknek rosszabb lesz ezáltal.
1: A hangkapcsolati szempontból közelítjük.
0: Igen. És az is, ugye itt a könyvből olvastam, hogy nem minden seb gyógyítható, vagy nem minden seb gyógyítható azonnal.
2: Így van, mindenkinek más időszakra, ugye ezt a pszichológusok tudják meg, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy akár 10 évig, vagy 1 évig gyászoljon.
0: Vagy az is lehet, hogy van, aki sose gyógyul ki belőle. Például, hogy van olyan gyász is.
3: A patológiás gyász, de igen, abban is segítenünk kell. Tehát ott már orvosi, ahol már az, ugye az öngyilkosság, vagy a depresszió, igen, felerősödik, ugye a patológiás gyásznál, ott mindenképpen
0: az intervenció
3: esetében, viszont támogathatjuk, de nem tudjuk hordani vagy viselni a gyászt.
1: És nem akaratán kívül.
3: Ugye? Így van. Igen, azt tudjuk jelezni, hogy ott vagyunk, azt, hogy milyen fontos számunkra, figyelünk a szükségleteire, ugye ahogyan Ági mondta, hogy nagyon fontos figyelni a saját szükségletünkre, illetve a mások szükségleteire, de tiszteletben kell tartani ezeket a határokat.
0: Igen, és ugye erről is beszélgettünk előző adásokban is, hogy meg amúgy is, hogy nem minden ember akar gyógyulni. Tehát úgy értve nem tesz meg mindent a gyógyulási, hanem ugye, hogyha az ilyen fájdalommal, vagy nem tudom mivel jár, hanem milyen gyógymódot használnak a... Nem ez a gyökeres, hanem a tünet... Jaj, tünetkezelés. Igen, legtöbben tünetkezelést akarnak, ugye? Tünetkezelés, és nem gyökeres...
1: Igen, mert az ismert, az komfortos számára, és nem akar ebből ugyanúgy. Elutasítja a változást,
0: hogy igen, ez is. Igen, és hogy jó, ezt így tudjuk mi elméletben, hogy ezeket, hogy nem mindent elramjék, meg minden, de mégis miért van az, hogy egyesek úgy, hát hogy olyan empatikusabbak, jobban bevonódnak, ugye? És vannak, akiket ugye nem érint meg a dolog, mi ezt ugye lelki gondozásban úgy tanultuk, hogy akkor mondták nekünk, hogy ugye, hogy minden ember úgy születik, hogy az empátiás készsége megvan, csak hogy változó, van akinek alacsonyabb, van akinek magasabb az empatikus készsége, és ugye, hogy és akkor mondták, hogy ez fejleszthető, minden ember ezt fejlesztheti magával, de ezen dolgozni kell, ugye ez nem megy úgy magától, de aki túlságosan empatikus, ugye, azt most nem tudom, hogy ott vissza kell fejlődjön, vagy mit kell tegyen, mert vannak ilyen ismerőségem is, hogy akár lelkész is, hogy a temetésen, hát jobban sír, mint bármilyen sírató asszony. És minden alkalommal, és hogy ez ugye akár zavaró is lehet, tehát hogy a bevonódás az annyira nem segít. Nem segít, de hogyha nem érint meg, az is borzasztó. Tehát, hogy valahogy a kettő között. Jó. No, akkor lépjünk tovább. Igen, ott tartunk, hogy
1: igen, én is egyébként már csak megszólalok, hogy empataként, hogy szívesen hallgatnék tippeket erre, hogy lehet egy kicsit könnyítsen az ember magán, mert ugye...
0: Hogyha túl empatikus.
1: Igen, én lennék az, aki egy... Hát nem csak filmen, versen, vagy bármin elsírom magam. Volt már olyan, hogy csak egy képzőművészeti alkotást megnézek, és az is annyira megérint. És régebben még zavart, De most már úgy elfogadtam, csak nehéz. Úgyhogy ez is ugye két véglet, aki nem érzi, és azért tényleg könnyebb az, hogyha nem a saját terhemnek érzem a másik terhét.
0: Ugye több alkalommal is beszélgettünk, de mondtad, hogy annyira szereted ezeket az alkalmakat, mert nem csak hogy rákészülsz, meg minden, te mindig tanulsz is ezekből a beszélgetésekből, de nem csak te, hanem mindannyian így vagyunk
1: vele. Szerintem személyiségemben is, úgyhogy én örömmel jövök mindig ebbe a társaságba, mert azért úgy kinyitják a szememet a kollégák itt sokszor. Tényleg konkrétan nekem nagyon sokat segített például a határhúzásban, az, hogy meg abban, hogy konkrétan magamat megtaláljam. Mert hogy én is ugye nagytesó, parentifikált gyerekként azért, remélem hallgatja édesanyám az adást, körülbelül 42 éves koromban mondtam életemben először nemet az édesanyámnak, úgyhogy
2: És büszke vagyok rá, hogy nem is 20 évesen, és

0: Köszönöm szépen, hogy tükröt állítasz, mert kell. Ebből tanul az ember és fejlődik, úgyhogy jók ezek. Nem megsértődni kell, hanem épülni kell általuk. Úgyhogy ne féljünk tőle.
1: Igen, igen. Jó. Hát a Szentíráshoz nyúlok picit hozzá, nem biztos, hogy vigasztaló lesz, de azért próbálkozunk. Ugye a keresztény embereknek a szeretete ugye nem önmegsemmisítés jelent. Pál apostol azt mondja, hordozzatok egymás terhét, de később azt is mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Tehát azért a családon belül is azért ez asztalra kell kerülni, hogy mindenki hordozza a saját terhét.
0: Ez nagyon jó reflektálás arra, amit az előbb mondtam.
1: Igen, mert van közös teher, és van személyes felelősség. És ugye, hogy ezt nem szabad, ugye, hogy összemosni.
2: És nem foszthatom meg a másikat sem attól, hogy hordja a terhét.
1: Így
2: és
1: van.
2: Meg benne, hiszen enélkül nincs fejlődés. Tehát igen, mindenkinek meg kell. És azáltal, hogy folyamatosan segítem is, megmentem, és nem engedem neki,
0: igen,
2: lehet, hogy sokkal többet, és több hátránya lesz
1: belőle. Igen, és nem, egyben nem szabad elvenni tőle a felelősséget sem.
2: Pontosan.
1: Felelősséget sem. És ugye, mert ugye egy ember, akár egy fiatal bárki, lelkileg, ha beérett, akkor majd különbséget tud tenni a kettő között. A közös teherhordozás között, és a személyes felelősség között. És ugye nekünk ezért is kell nevelni ugye a gyerekeket, fiatalokat, hogy ez átmenjen náluk is a gyakorlatban is, nem csak elméletben, hogy mi a közös, és mi a személyes felelősség. És ugye, hogy...
0: Igen, ez is tudatosság kérdése. Ugye, hogyha tudatosan figyelek arra, hogy mik az igényeim, mik a mások igényei, a többiek, ugye akár egy családon belül, és akkor itt kitérnék egy pont, hogy itt a listán volt. Jó. A belső erőforrások határa. Ugye jeleztem az előbb,
1: igen,
0: sok mindent tanultam én itt ebben a kis csapatban. Például az, hogy figyeljek a saját szükségleteimre, meg ugye az, hogy megmerjem fogalmazni, hogy mi az igényem. És ugyanígy a családon belül, hogyha eltérőek az igények, nincs ezzel semmi gond. Azért ugye mostanában már azért nagyobb komfortban élünk, mindenkinek van saját szobája, de jó azért, hogyha van egy közösségi tér is, eltérőek az, hogy ki mennyi pihenésre van szüksége, ki mennyit utazna, ki mennyit olvasna, vagy bármi. És ugyanígy van, ugye eszembe jutott a Szeretett nyelv című könyv, hogyha én nem kommunikálom, nem biztos, hogy kitalálja. Mi nekem a legfontosabb? Nem biztos, hogy az az igényem, hogy minden héten egy virágcsokrot kapjak.
1: Igen.
0: Lehet, hogy sokkal fontosabb az, meg ugyanúgy, ugye, mint ahogy a kolléganő mondta az előző adásban, hogy nem biztos, vagyis biztos, hogy nem nagyobb érték az, hogy jó sok pénzt hozzon apa haza, hanem sokkal nagyobb érték az, hogy több időt töltsön a gyerekkel. Sokkal nagyobb. Hosszú távon, és arra fog emlékezni.
2: És apának is hiányzik.
0: Igen.
2: Hiszen nem egy pénzgyárként gondol magára, és az is nagyon nagy teher lehet számára, hanem az, hogy részese a gyermekei életében, hogy ott van, hogy tudja követni. Tehát, hogy ez is fontos, hogy el tud menni biciklizni, vagy focizni a fiúkkal, vagy a lányaival. És ugyanakkor ott a határhúzásnál, meg a belső erőforrásnál, ahogy Tünde megemlítette, tehát, és amikor ugye elfelejtjük ezeket a határokat meghúzni, nagyon fontos, hogy miután jelzem, utána azt is megkapom, hogy én fontos vagyok, tehát azért csak számítok.
1: Igen.
2: Tehát, mert ugye addig azért nem húztunk határt, mert azt hittük, hogy ha nem húzzuk meg, akkor elveszíthetjük. De ezáltal az megerősödik, hogy tényleg fontos vagyok számára, tényleg szeret.
1: Igen.
2: És akkor ez is segíthet ezeken a kapcsolatokon.
0: És arra még nagyon figyeljünk, hogy nem lehetünk mindig mindenki számára elérhetőek.
1: Így van.
0: Még akkor is, hogyha ugye az anyukának csak

0: csecsemője van. A szüksége van egy legalább 20 perc, fél óra kis pihenőre, vagy hogy kimenjen egyet egyedül sétálni. Ugye azért jó az, hogyha a nagy család neveli a gyereket, és ott van elérhetően a nagyszülő. Mert egyszerűen kiég, ugye nem csak a munkában lehet kiégni, hanem az anyaságban is nagyon ki lehet ám égni.
1: Na most akkor hogyan húzzunk egészséges határokat? Ide leírtam, hogy tanuljunk meg ugye nemet mondani, a nem kimondása az nem bűn. Néha ez a legőszintébb szeretet. 2. Ne magyarázkodjunk túl, az érett ember nem védekezik állandóan. Egyszerű mondatokat mond, most erre nincs időm, ezt nem szeretném, most pihenésre van szükségem, pont amit mondtál, ugye Tünde. És fogadjuk el, hogy nem mindenki fog örülni a határainknak.
0: Bizony.
1: Aki ahhoz szokott, hogy mindig elérhetőek vagyunk, nehezen fogadja el a változást. Így van.
2: És természetes, hiszen...
1: De a konfliktus nem mindig rossz. Néha a gyógyulásnak a kezdete. Nézzetek
0: és
1: rá.
0: És építő jelleg. Igen,
1: és akkor milyen, most még csak annyi, hogy mit jelent, hogyha nincsenek egészséges határaink? Milyen jelek vannak? Állandóan kimerült vagyok, rejtett harag van bennem, sértettség, megfelelési kényszer, bűntudat, hogy nemet mondtunk, szorongás, mások véleményétől, és lelki kiégéssel is vezethet. Tehát, hogy...
0: Igen, egy megmagyarázhatatlan belső feszültség, azt olvasom én ki ebből, mert ugye egyszerűen ez a helyzet adja, mert hogy mindig mindenki számára elérhető vagyok, nem adom meg magamnak az én időt, azt a nyugalmat, azt a pihenést, a feltöltődést, és akkor persze, hogy ugye sokszor az ember úgy végigjátsza magában, hogy hát ugye mindenem megvan, elégedetnek kellene lennem, és mégsem, mert hogy nincs meg a legfontosabb erőforrásom, a feltöltődés.
1: Pontosan, és Carl Rogers ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egészséges embernek, jó kapcsolata legyen saját érzéseivel. Ez nagyon fontos. Mert sokan tudják, hogy akár segítő szakmában is, hogy mit érez a másik, meg a másik, mások mit éreznek, csak azt nem, hogy ő mit hordoz magába.
0: Igen.
1: Ugye ezt az Úr Jézus is mond egy ilyet, hogy mit ér neked, jó, lehet picit erőltettem, ha az egész világot megnyerted magadnak, de a lelkedet elvesztetted. Vagy lehet, ez nem ide kellett volna. Igen, Zsuzsa? Ja, jó. Igen.
0: Nekem na, hát... lett volna egy hozzáfűzni valóm, ezek a tolakodó kérdések.
1: Na, akkor picit felsorolni, ugye van egy fél percet.
0: A tolakodó kérdések az igazából ez a határokhoz tartozik, a pénzügyi, a társalgási, vagy bármelyik ilyen határhoz. Az, amikor nyugodtan merünk határozottan fellépni, ha olyan kérdést tesznek föl, ami akár a pénzügyi helyzetünk, gyerekvállalás, házassági, vagy bármilyen más, ami csak ránk tartozik.
1: Igen.
0: Nyugodtan merjünk határozottan nemet mondani, vagy egyszerűen elutasítani a kérdést, mert hogy jogunk van hozzá. Úgyhogy ezt soroltam még ide a határhoz.
1: Nagyon jó, köszönjük.
0: Köszönöm.
1: És ugye a határhúzás végső soron az nem önzés, hanem igazságosság. Amikor egészséges határokat húzunk, nem kevesebbet szeretünk, hanem tisztábban szeretünk. És talán éppen akkor kezdünk el először valóban szabadon szeretni. Mert nem félelemből, nem bűntudatból, hanem belső szabadságból forrásozik. Igen, és lassan ugye be is fejezzük a mai beszélgetésünket. Hát ugye mindig azt szokták mondani, hogy az elmélet, de gyakorlat szoktunk mi elbukni, és ugye nagyon-nagyon fontos, és a Mária Rádió hallgatókat is bátorítjuk, hogy igenis, főleg ahol vannak gyerekek, húzzák meg a határokat.
2: És a nagyon... jó védelmében, és ugye azért, hogy ne kerüljen.
1: A fehér legyen fehér, a fekete fekete, és nem a szürke árnyalataiba gondolkozunk, hanem a fehérbe és a feketébe bizonyos élethelyzetekben. Jó, ez nem azt jelenti, hogy ne legyen dialógus, ne legyen empátia, ne legyen együttérzés, ez mind ott van, de vannak bizonyos élethelyzetek, ugye főleg ugye Zsuzsa is mondta, hogy főleg a krízis helyzetben van, a krízis helyzetben nincs, ott fehér meg fekete van. Igen.
0: És mindennek az alapja az őszinte nyílt kommunikáció.
1: Hát ez zárószóként nagyon jó, és akkor el is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatókat, előtt szörnyűen mondok egy imát. Urunk Istenünk, taníts meg minket úgy szeretni, hogy közben önmagunkat se veszítsük el, adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük, mi a felelősségünk, és mit kell rád bíznunk. Szabadíts meg a megfelelési kényszertől, a túlzott teherhordozástól, és attól a félelemtől, hogy nemet mondjunk. Taníts bennünket tiszta, őszinte, határokkal rendelkező szeretetre, hogy ne birtokoljuk egymást, hanem kísérjük egymást az élet útján, a te világosságodban, aki élsz és uralkodó mindörökkön, örökké. Amen. El is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsetessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, az elmúlt héten zajlott a Fekete Madonna zarándoklat Częstochovába, amelybe mi is többször belekapcsolódhattunk a közvetített szentmisék által. A következő percekben Bátor Botond Pálos atya prédikációját ismételjük meg, melyet a krakói szentmisén mondott június 25-én. Hallgassák szeretettel!

amikor föltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem, és ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: legeltesd juhaimat.

0: Krisztusban, kedves testvérek, ennek a mai evangéliumnak a képe úgy van előttem, hogy Csenszóvában, Jasznagórán van fönt egy keresztút, akik a szabadidőben sétálgattak, talán láthatták Jezsi Duda Gracsnak a festménye, amely megpróbálja megfogalmazni a jelen korra ráillesztve a különböző keresztúti stációkat. És az utolsó stáció, tehát a 14. stáció után még van egy-kettő, amely a feltámadás eseményét hozza, és ott lefesti, ahogy Péter ott van Jézusnál, letérdel a lábához, és úgy Jézusnak, mint egy az ölébe odahajtja a fejét, nem teljesen, de egy kicsit úgy rá könyököl, és akkor annak a képnek a láttán visszacseng benned ezeknek a szavaknak a gyönyörűsége, hogy Péter, szeretsz engem. És Péternek meg kellett tanulnia a későbbiekben, hogy ez a szeretet hogyan és miképpen fog formálódni az ő életében. Szent II. János pápának a búcsújáró helyén, zarándok helyén vagyunk, Péter utódja. És számomra az ő élete azért annyira megragadó, mert már kisgyermek kora óta szembesül a fájdalommal és a szenvedéssel. Hiszen tudjuk, hogy 1929-ben, 9 évesen, első áldozó korában elveszíti édesanyját. Aztán 1932-ben orvos bátyját, Edmundot, 1941-ben édesapját is. Gyakorlatilag nem maradt senkije, aki közel állt volna hozzá a családból. Senki. Nem maradt senki, aki mellette lett volna örömben és bánatban. Senki. És mégis mit látunk az ő életéből? Mint hogyha pont az ellenkezője történt volna. Mert megtanulta a későbbi szenvedésekben is, hogy mit jelent szeretni. Amikor a fájdalmat méltóságá alakította át. Pontosan a legmélyebb fájdalmak azok, amelyek a legnagyobb erőhöz tudnak vezetni bennünket. És a legmélyebb sebeink azok, amelyek nem véletlenül érnek bennünket. Rajtuk keresztül a legrövidebb út vezet a legigazibb önvalónkhoz. Nem olyan rég hallottam, nagyon tetszett nekem ez az összekapcsolódás. Egyszer valaki azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy rabszolga vagyok, hanem az, ahogy erről gondolkodom. Más valaki azt mondta, engem nem azt tesz tönkre, hogy a fél lábamra béna vagyok, hanem ahogy erről gondolkodom. Ha ezt most így nézzük, a félelmet, az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Karol Wojtyla lehetett volna egy életen át kesergő, panaszkodó, nyavajgó ember, hogy velem az történt 20 évvel, 40 évvel, 50 évvel ezelőtt. Milyen keserű volt a sorsom. Nem a tények tesznek tönkre, hanem ahogy gondolkodsz róla. Mert drága testvér, amikor soha ne felejtsd el, amikor a te életedben nehézséggel szembesülsz, amikor föl kell venned a keresztedet, az nem egy rád szabott kis kereszt, hanem az Krisztus keresztjéből való részesülés. Mert igazán egy kereszt van Jézusé. Mikor felébredsz a hajnal, és rád szakad a valóság, hogy most azért veszed válladra Krisztus keresztjét, mert ő az Atya szemébe nézett, és emberi bírásának határain járt. Talán nem is szeretetből veszed föl. Ebből terem az ember szívben a szeretet. Testvér, akkor tudod elkezdeni szeretni igazán a másikat, amikor szenvedsz érte. Akkor tudod igazán szeretni a közösségedet, hogyha küzdesz érte, és fájdalmakat mersz átélni. Nem csak kapni, hanem adni. És amikor adsz, az fáj. Nagyon sokszor fáj. Simon, amikor Cirenei Simon fölveszi a keresztet, kényszerből veszi föl. De ebben megszereti azt, akinek a keresztjét hordja. Ebben nagyon szép példát mutatott Szent II. János Pál pápa, hiszen gyerekkora után alatt átéli a II. Világháborúnak a szörnyűségeit. És amikor pápává választják, ott sem olyan könnyedén ment a dolog a mindennapi nehéz feladatok mellett. 1981. május 13-án egy olyan merényletet követnek el ellene, amit mindannyian tudunk, hajszálon múlott, a fatimai szűzanya oltalmazta meg őt, hogy nem halt meg, de azért egész életére rányomta a bélyegét. És 1991-től már az orvosa megállapította a Parkinson-kort, de ő mindvégig kitartott, végig hordozta a keresztet. Az emberek többsége menekül a fájdalomtól. Ezzel kapcsolatosan eszembe jut egy kedves történet, itt Lengyelországban történt. Már egy párszor elmondtam, mert annyira kedves. 5 éves kisgyerekek az óvodában megtanulják a betlehemes játékot. És többször elpróbálják, szerzetes nővér egy apáca az, aki betanítja nekik a szöveget. És hát a próbán minden flottul megy. Minden rendben van. És amikor jön a karácsony esti óvodás műsor, a betlehemes játék, hát tele van a terem. Ott vannak a szülők, nagyszülők, plébános úr, káplán, meg én nem tudom még kicsoda, vendégek. Hát gyerekek persze, hogy meg vannak szeppenve. És ahogy elindul Szent József és Mária, hogy keresik a hajlékot Betlehembe, hogy hova mehetnének, volt egy kisfiú, akinek a szerepe az volt, hogy fogadós, és akkor ő neki ugye el kell utasítani a szálláskérőket, József kopogtat, befogadtok-e, és akkor a kisfiú szétnéz, ennyi ember előtt, hát Máriának, Józsefnek gondolja magát. Persze, tessék, gyere be! Fúha, szerzetes nővér bajban van. Nem így van a szöveg, kezdjétek újra. Hát a kisfiú, megint ugye jön Szent József, Mária, kisfiú, nem megy. Bemehetünk-e? Persze, gyertek be! Na kész, vége az előadásnak, mi lesz ebből? Másik 5 éves kisfiú, Szent József, kicsit gondolkodik, ránéz Máriára, és azt mondja, Mária, menjünk innét, ez nekünk sokba fog kerülni. Miért mondom el ezeket? Egyrésztről, drága testvérek, igazából az életünkben az emberek többsége menekül a fájdalomtól. Megpróbáljuk megúszni valamilyen formában. Az igazi fejlődés nem a fájdalomtól való menekülés, hanem most nézzük így ebben a szép gyerek példában, hogy a kicsi József mit csinál, ezt a helyzetet beépíti a történetbe. Vagyis a fájdalomnak be kell épülnie az életedbe. Mikor elutasítasz egy nehéz élményt, elutasítasz egy részt önmagadból, ami épp most kíván megszületni. Arra vár, hogy elfogadd és indulj el. A Szent Pápa A következőket írja ezzel kapcsolatosan a Sa Vici Doloris pápai buzdításában. A szenvedés olyan mély, mint maga az ember. Éppen mert feltárja az emberi mélységeket, sőt, valamiképpen túl is mutat rajtuk. Úgy véljük, a szenvedés az ember transzcendenciájához tartozik. Az ember rendeltetése az, hogy számos területen meghaladja önmagát. Erről szól rejtett értelmű hivatása. E területek egyike a szenvedés. És ebben nagyon fontos, drága testvérek, hogy amikor már nem látod magad áldozatként, elkezdesz az élet szerzője lenni. Szerzőként látod, vagy inkább így fogalmaznék, hogy életed főszereplőjévé válsz, ahol persze Jézus az igazi rendező. Zárójelbe meg kell jegyeznem, hogy én mindig nagyon féltem a mártíroktól. Értsétek jól. Hogy úgy kell körülöttük járkálni, hogy nehogy véletlenül valami kis bomba fölrobbanjon. Amikor nem éled, nem úgy éled meg, hogy te áldozat vagy. Minden veszteség tehát, és minden fájdalom, minden kudarc azért történik, hogy kifejlesz egy olyan erőt, amiről nem is tudtad, hogy benned van. Mert hiszen Isten teremtette beléd, és Jézus Krisztus által mindig rátalálhatsz. Látom az imádkozó pápát az oltári szentség előtt, a mélyen, nagyon mélyen átélt szentmiségben, de látom azt az embert, aki szerette a természetet, sportolt, és nem hagyta, hogy a sötét gondolatok eluralkodjanak rajta. Tegyünk mi is így. A következőket írja, hogy erősítsen bennünket, olvasom. Nem gyengeségeink és kudarcaink összegzése vagyunk. Mi az Atya szeretetének összege vagyunk. És a valódi képességünk az, hogy fiának, Jézusnak képévé váljunk. Vagyis fölveszed az ő keresztjét, az egyetlen keresztet. A legbölcsebb emberek azok mindig mélyre ástak. Arra figyeltek, hogy mit tanított nekem a mai nap az Istenről kapott belső erőmről. Ilyen formán a fájdalom az nem az ellenséged, hanem a tanítód lesz. A Szent Pápa bölcsessége és nagy tudása a megszerzett ismeretek mellett legfőképpen abból fakadt, hogy tudta, az ő életének nehéz időszakai a legjobb tanítói voltak. Minden, amit átélsz, valamilyen célt hoz az utadba. Befejezésül ismét álljanak itt az ő tanító gondolatai. Ne hagyd el magad a kétségbeesésig. Nem teszünk úgy, mintha az élet csupán szépségekből állna. Tudatában vagyunk a bűn, a fájdalom, a szegénység sötétségének. De tudjuk, hogy Jézus legyőzte a bűnt. És saját fájdalmaink keresztül eljutott a feltámadás dicsőségébe. Mi pedig misztériumának fényében élünk, halálának és feltámadásának misztériumában. Mi a húsvét emberei vagyunk, és az Alleluja az énekünk. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Bátor Botond Pálos atya prédikációját hallhatták, melyet múlt héten mondott a Krakkóban tartott szentmisén, a Fekete Madonna zarándoklat utolsó állomásán. Köszönjük figyelmüket, Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
3: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét kimegszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úrsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk. Akik az Úr törvénye szerint élnek.
1: Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből.
0: Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak.
1: Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat.
0: Hagy jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.
1: Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
0: Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz.
1: Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyj el soha engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak.
1: Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordítod tőlem arcodat?
0: Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem?
1: Nézd rám és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom!
0: Ne mondhassa ellenségem, legyőztem! Sanyargat én se újjongjanak, hogy ingadozom.
1: Mert én hűségedben bízom, hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Azoktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan.
1: Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.
0: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
1: Hát nem térnek észre a gonosztevők? Akik mint kenyeret pusztítják népemet?
0: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvény reszketni. Mert az Úr az igazak mellett áll.
1: A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok. Ám az Úr lesz annak menedéke.
0: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjong majd Jákob, és örül Izrael.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod.
0: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled.
1: És kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkait.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkoztánk velünk az Úrangyala imát és a Zsolozsmából a napközi imórát. Nagyon szép ének után déli magazin rovatunkkal jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt.

0: 2026. június 30-án 12 óra 16 perckor köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról, akik ma önökkel lesznek.
1: Ülök Lóránd.
0: És Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. június 30-án kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat.
1: Déli Magazinunk második részében majd Sándor Szidónia gyógyító növények című rovatával jelentkezik. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: programajánlóinkat.
1: Levéltárosok vándorgyűlése Nagyváradon.
0: Június 30-a és július 2-a között Nagyváradon rendezik meg a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlését, melynek kiemelt témája Várad szerepe a Mohács utáni évtizedekben. Az esemény ünnepélyes megnyitójának a püspöki palota díszterme ad otthont. Ma délután 4 órakor. Búcsú Futásfalván.
1: Csütörtökön délelőtt 11 órától Sarlos Boldogasszon búcsú szentmisét tartanak Futásfalván. A búcsú keretében a jelenlegi templom alapkövéletételének 170. felszentelésének 175. évfordulójáról is megemlékeznek. A 35. zarándoklat szentmiséjét Kerekes László segédpüspök celebrálja. Megemlékezés Csíkcsomortánban.
0: Az Ezer Székely Leány napja előestéjén pénteken délután 5 órától megemlékeznek a 907. július 3-a és 7-e között zajló pozsonyi csatáról a csíkcsomortáni Kárpátok őre emlékműnél. Az eseményen köszöntők, egyházi áldás, ünnepi műsorok, Kárpátok őre díjátadó és koszorúzás lesz. A koszorúzási szándékot a helyszínen a műsorvezetőnél lehet jelezni. Bérmálás Kárásztelken.
1: Vasárnap délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök 12 kárásztelki fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a kárásztelki plebánia templomban. A fiatalok felkészítését Muhaj Duda János plebános végezte. Felvételit hirdet a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet.
0: A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet felvételit hirdet, amelyre július 12-éig jelentkezhetnek az érdeklődők. A felvételit július 13-a és 17-e között tartják. A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imánkkal segítsünk fiataljainkat, hivatásukat felismerni és arra igen mondani mindannyiunk felelőssége. Kérik a papokat, hogy segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rálépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük és minél több fiatal őszinte elköteleződéséért. Jelentkezni a helyi plébánoson keresztül, postai úton vagy telefonon András István rektornál lehet a 0752 245 060-as telefonszámon. A felvételivel kapcsolatos minden fontos és részletes információ megtalálható az érsekség.ro oldalon. Integrált művészetterápiás képzés Csíksomjon.
1: Az Áradat Egyesület integrált művészetterápiás képzést hirdet szeptemberi kezdéssel Csíksomjon. A művészetterápiás képzés a vizuális művészetek, a zene és az irodalom eszköztárát övezi a pszichológiával. Célja, hogy hallgatók képessé váljanak művészetterápiás, önismereti, prevenciós, terápiás, rekreációs, interaktív foglalkozások és rehabilitációs csoportok vezetésére. A hatékony művészetterápiás módszerek a kreatív alkotó folyamatot hívják segítségül a fejlődéshez, valamint mélyen rejlő, szavakban nehezen önthető lelki állapotokat és érzelmeket is képes feltárni és feldolgozni. A képzés segítséget nyújthat abban, hogy a meglévő segítő szakmai hivatásukat nagyobb eszköztárral gazdagabban tudjuk végezni. Jelentkezni július 15-éig lehet az Áradat Egyesület honlapján keresztül. A szülők iskolája családtábor.
0: Szeretettel hívják a családokat, házaspárokat a szülők iskolája a családtáborba, amelyet a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda szervez Szeltersfürdőn, a Szent Gellért Alapítvány vendégházában augusztus 13-a és 16-a között. Idei téma: erőforrásunk a keresség. hogyan táplálja házasságunkat és családi életünket a keresztény

0: Szülőségi kegyelem. Délelőttönként a szülők programjával párhuzamosan a gyerekeket, kamaszokat, korosztályos programok várják, délutánonként, esténként pedig családi programok lesznek. Kirándulás, csürkaland, tábortűz, színes este. További részletes információk és bejelentkezési lehetőség a család.ro oldalon. Lelki gyakorlat Marosvásárhelyen.
1: Augusztus 25-29 között a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban tart lelki gyakorlatot Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya. Érdeklődni és jelentkezni a 0760 31 27 23-as telefonszámon lehet. Zarándoklat Medjugorjéba.
0: Október 4-e és 10-e között a Csíkdelnei Csíkpáfalvi plébánia zarándoklatot szervez Medjugorjéba. A zarándoklat költsége 350 euró, amely tartalmazza az autóbuszos utazást és a szállást félpanziós ellátással. A jelentkezés 200 lej előleg befizetésével válik érvényessé. Érdeklődni a plébánia Facebook oldalán keresztül lehet.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adtak ki a meteorológusok a várható zivatarok miatt. Ma déltől 23 óráig a hegyekben, a bánságban, Körösvidéken, Mármarosban, Erdélyben, valamint Munténia és Olténia északi felében sárga riasztás lesz érvényben. Itt villámlásokkal és viharos erejű széllökésekkel kísért záporokra, felhőszakadásra és helyenként jégesőre is lehet számítani. A hirtelen lehulló csapadék mennyisége eléri a nézetméterenkénti 15-25 litret, helyenként a 30-40 litret is. Ugyanakkor 14 órától 20 óráig Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Maros és Hargita megyében narancssárga riasztás lesz érvényben. Ezeken a területeken is villámlással kísért záporok, a 70-90 km-es óránkénti sebességet elérő széllökések várhatók, helyenként jégesőre is lehet számítani. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 25-40 litret, helyenként az 50 litret is nézetméterenként. Szerda déltől csütörtök reggelig Olténiában, Munténiában, a bánság déli részén és helyenként a hegyekben lesz érvényes zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás, közölte az ANM.
2: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a bánságban. Fogarason 30 fok van, 29 fokot mérnek Brassóban, 28 fok van Sepi-Szentgyörgyön, 29 fokot mérnek Kézdivásárhelyen, Baróton és Székelyudvarhelyen, 28 fok van Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Maroshéjvízen, 29 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 31 fok van Marosvásárhelyen, Nagycsármáson és Tordán, 33 fokot mérnek Besztercén, 32 fok van Dézsen, 33 van Kolozsváron, 31 fokot mérnek Aknasugatagon, 32 fok van Máramarosszigeten, 33 fok van Nagybányán, 34 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 35 fok van Zilahon, 32 fok van Bánfihunyadon, 36 fok a pontos adat Nagyváradon, 37 fokot mérnek Aradon, itt van a legmelegebb, 34 fok van Temesváron és Lugozson, 33 fokot mérnek Resicabányán, 29 fok van Petrozsénben, 31 fokot mértek Déván, 32 fok van Gyulafehérváron és Szászsebesen, 30 fok a pontos adat Balázsfalván, míg végezetül 31 fok van Nagyszebenben, ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac.mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből a 8. fejezet 23. verstől a 27. versig szól. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig elaludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk! Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, az evangéliumi történetek nem csak leírnak egy megvalósult eseményt, hanem tanítanak is bennünket. Hogy minden időkre bátorítást nyerjünk ezekből a történetekből. A Szentlélek Úristen ezért is hagyta ránk ezt a csodálatos ajándékot. A mai történetet, hogyha elképzeljük, szinte hihetetlennek tűnik, hogy a csónak, amely viharba keveredik, Jézus számára igazából nem jelent semmifajta problémát. Alszik. A tanítványok kétségbe esnek. De ez egy természetes folyamat. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy mi magunk is viharba keveredünk, és mintha Isten mindenről tudomást sem szerezne. Vagyis alszik a csónakunkban. Pedig pusztán az ő jelenléte már biztonságot tud adni nekünk. Mert nem minden esetben az adja az Isten jelenlétét az életünkben, hogy a dolgok azonnal a saját elgondolásaink szerint megoldódnak, hanem egyszerűen a belső biztonságunkat az adja, hogy hisszük, Isten minden helyzetben velünk van. És ez, ami életünknek az egyik legnagyobb és legfontosabb kapaszkodó pontja. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten hithez együtt jár az, hogy a saját magunk által elképzelt probléma megoldások egyik pillanatról a másikra megoldódnak. De egyáltalán nem erről van szó. Kell egy bizonyos fajta szabadság, kell egy bizonyos fajta ráhagyatkozás, és kell egy bizalom Isten felé. Hogyha ez megtörténik bennünk, akkor a dolgok sokkal jobban el tudnak rendeződni, mint hogyha mi görcsösen szeretnénk mindezt rendbe tenni. Sokszor kerülünk viharba, akár emberi kapcsolatainkban, vagy munkánk tekintetében. Mindebben nem az a lényeg, hogy viharba kerültünk, hogy nehézségek vannak, hanem hogy mit kezdünk ezzel. Tehát nem a tények azok, amelyek el tudják keseríteni az ember életét, hanem az, hogy mit gondolunk róla. Éppen ezért a mai evangéliumi szakasz tanítson meg bennünket arra, hogy minden nehéz helyzetben tudjunk Jézushoz fordulni, és tudatosítsuk magunkban, hogy ő velünk van. És már ez egyfajta biztonságot ad. És ennek a biztonságnak az erejéből egészen másképpen sokkal jobban tudjuk megoldani adott esetben azt a helyzetet, azt a problémát, amellyel találkoztunk. Kérjük Jézust, hogy ennek a kegyelmét adja meg mindannyiunk számára.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhattuk. Köszönjük szépen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Gyógyító Növények című műsort hallgatják. Technikai munkatársaim a Csíksomlyói stúdióból Pál Gellért és Fülöp Lóránt, Sándor Szidónia vagyok. Tiszta szívből mindannyiunknak jó egészséget kívánok! A mai főszereplő a gyógyító növényekben az erdei gyökér, latin nevén Geum urbanum. A valódi gyömbérpótló növény, amely salátákba is, italok ízesítésére is kiváltja a drága rokonát. Apró aranysárga virágairól ismerjük fel a fűszeres illatú gyökerek forrását. A Geum nemzetségnév ógörögül ízeset jelent. Állítólag rácsálták is a kellemesen csípős és aromás gyökerét. A magyar név is ezen alapul, a valódi gyömbér a nem roppan fűszernövény gyöktörzsének ízéhez és illatához való hasonlóságon. Más magyar népi változatokban és a szomszédos népek nyelveiben viszont inkább szegfűhöz vagy szegfűszekhez hasonlítják a gyökerek illatát. Az urbanum fajnév városit jelent, és igaz, hogy a lakott környezetben, utak mentén, kertekben, parkokban gyakori az erdei gyömbérgyökér, de a magyar erdőkben, itt az erdélyi erdőkben, cserjésekben is jól érzi magát. Tömegének nagy része a gyöktörzsben van. A szárazabb helyeken, térdig, a nedvesebbeken, derékig érő növény tömegének nagy része a talajfelszín közeli gyöktörzsekben és a gyökerekben van. Eurázsia mérsékelték részeiben ez eddig a biztonságos átneveléshez. A tőlevelek hosszúak, nyelesek, 5-9 levélkével páratlanul szárnyaltak. A végálló levélke sokkal nagyobb a többinél, és általában 3 karéjú. A szárlevelek fölfelé egyre rövidebbek, inkább csak 3-asak, fejlett párha levelek takarják a levél alapokat. Az erdei gyömbérgyökér aranysárga virágai hosszú kocsányokon magányosan nyílnak. A csésze 2-körös, az 5 belső csésze levelén kívül még 5 keskeny külső csésze levél is van. A virágok általában 2-ivarúak, de előfordulnak csak porzós és csak termős példányok is. A bibék sziromhullás után megnyúlnak, egy ponton kemény kampóvá görbülnek, később ezek kapaszkodnak horgonyként az állatok szőrébe, az emberek ruhájába, és így terjesztik az aszmak terméseket. A növény vegetatív módon a gyöktősével is terjeszkedik, ahol kedvező a helyszín, nagyobb holtokban beborítja a termőtalajt. Mire használjuk? Emésztésjavítása, sebekgyógyítása, vegán vagy nyers saláták ízesítésére is használják. Az emberi gyömbérgyökér nagy hagyományú gyógynövény, főleg emésztési zavarokra, sebek összehúzására és vérzés csillapítására ajánlották. A népét szerint a gyökér illata még az ördögöt és a boszorkányokat is távol tartotta. Hát, nincs mit mondjak, ehhez fűzzek, a népít, az népít. Régebben sört és bort is ízesítettek vele, likőrökben, szájvizekben és fogkrémekben máig használják. A fiatal levelek jól illenek a vegyes saláta keverékekbe. Tehát az emberi
megint emberit mondtam, az erdei gyömbérgyökér Geum Urbanum egy nagyon hasznos és kellemes ízű gyógynövény. Nem csak Európában, Ázsiában is igen nagy közkedveltségnek örvend. A középkorban áldott növényként emlegették, mivel nagyon sokféle betegséget orvosoltak a segítségével, és amint az imént is egy picit úgy nevetve, de mégis úgy elmondtam, hogy úgy vélték, hogy mindenféle veszítés gonosz, teremtményképes távol tartani. Valóban nagyon jellegzetes, aromás illata van, de nincs sok manságban a sok által ismert gyömbérrel. A rózsafélék családjába tartozó, és akár egy méteres magasságot is elér, májustól egészen októberig virágzik. Vannak még elnevezései, amelyekkel találkozhatunk, hólyagfűnek, nyúllábnak, ciklásznak, erdei szegfűnek, Szent Benedek fűvének, szegfűszegű, szagú gyökerű fűnek, nyolszemfűnek, vadszegfűnek, szegfűszagú gerej, és gyömbéraljak néven is találkozhatunk be vele a leírásokban. Sok hatóanyagot tartalmaz, cseranyagokat, glikozidokat és illóolajat. Cseranyag tartalma miatt fogyaszthatjuk emésztési panaszokra, étvágytalanságra, de hasmenés esetén is bátran fordulhatunk ehhez a növényhez. A gyógynövényt bevethetjük szájtorok és fogíny gyulladáskor. Ebben az esetben elegendő a gyógynövényből készült sűrűbb főzettel gargarizálni, öblögetni. Az öblögetés afták és gégegyulladás esetén is hatásos. A gyógynövényből készült főzetet az emésztőszervek megbetegedései esetén is lehet alkalmazni. Régebben még kigyomarása és lázcsillapításra is ajánlották, gyakran fordultak az erdei gyömbérgyökérhez. Belsőleg használt vehetjük még hurutok megfázás és hasmenés esetén, külsőleg pedig borogatást készíthetünk belőle, így módon orvosolhatjuk házi módszerrel, például a bőrkiütéseket, de viszeret, aranyeret és sebeket is kezelhetünk borogatással. És hogyan is készül a tea belőle? Hát beforrázunk egy evőkanálnyi gyömbérgyökeret, hagyjuk állni egy negyed órán keresztül, leszűrjük és étkezések között fogyasztunk a gyömbér főzetből egy-egy csészényit. Túlzásban nem szabad vinni ennek a teának a fogyasztását, a napi 3 csésze az a maximum. A gyógynövény friss leveleiből salátát is készíthetünk, de a leveleket meg is lehet főzni, amelyet aztán köretként is fogyaszthatunk. Gyökerét borban is be lehet áztatni némi citrom vagy narancséjjal, így egy remek enyhe télítókát is készíthetünk. Hát most a télnek a hangulata jó lenne egy kicsit legalább ebbe a nagy melegbe, amúgy egy kicsi tájékoztató lesz a végén, hogyha jut idő rá, azt nézem, hogy jut-e rá idő, hogy mivel lehet majd ez ellen a nagy hőség ellen küzdeni egy kicsit. De folytatom tovább az erdei gyökérnek az illatával. Tehát nagyon hasonlít az illata a szegfűszeg. Így tehetünk bele a ruhásszekrénybe is, távol tarthatjuk a molyokat ezzel. Sokféle teakeverék összetevőjeként is szerepel, gyakran használják a szegfűszeg pótlására. Ami a eszembe jutott a
nagy meleg kapcsán, és amit nagyon szerettem volna elmondani, hogy ebben a nagy melegbe tudunk úgy videkezni a nagy hőség ellen. Ezt egy idősebb hölgyismerősömtől hallottam, hogy ő ugye a fizikai törvényeket figyelembe véve, tanárnő volt, ő úgy oldotta meg, neki nincsen a szellőztető berendezés, és éjszaka, ha ki is nyitja az ablakot, így a nagy melegben úgy tudja felhasználni a gyógynövények erejét, hogy egy használt régebbi lepedőt benedvesít, és egy jó komoly menta levélfőzetbe beáztatja, és ezáltal párolgás által is egy kicsi légmozgást tud előidézni, és ezzel tudja átvészelni, ugye egy magasabb emeleten lakik is ezzel tudja átvészelni a meleget, a forróságot, ami begyűl a lakásban napközben. És akkor most egy picit áttérek azokra a gyógynövényekre, ezt a mentával, az eukaliptusszal tudjuk elérni, de hogyha nincsen nekünk annyi mentánk, vagy annyi ilyen gyógynövény a rendelkezésünkre, akkor tudunk élni az illóolajok hatásával is. A levendula most már nagyon sok helyen le van szedve, ezt is tehetjük ezekbe a vizes beáztatott nagy textíliákba, hogy valahogy tudjam már lezárni ezt a témát, átmegyek a bazsalikomra, mert az egyik leghűsítőbb hatású gyógynövény, és nem hagyhatom ki, hogy ne emlegessem a mai adásban. Könnyen felismerhető növény, volt számos adás is róla. Néhány szóba csak felemlegetem, hogy az árva családfélék családjába tartozik, tudományos neve az Ocimum basilicum, őshazája Perzsia, India és Ázsia, más trópusi vidékei, ahol a leveleit és a magvait orvos célokra használják. Meleg trópusi vidékeken érzi a legjobban magát, felnőtt korára, a magassága elérheti akár az 1 métert is. A levelei világos zöldek, sejmes tapintásúak, tojásdat alakúak, körülbelül 5 cm hosszúak is, 2,5 cm szélesek, ellentétesen helyezkednek el a száron. Virágai aprók, fehér színnek. A bazsalikomnak több fajtája is ismert. A mediterrán fajtát édes bazsalikomként ismerjük. Ennek a levele világos zöld, eltérően az ázsiai bazsalikomtól, amelynek szára nagy, és szűrős hajtásain rózsaszínűek a virágok, és ezeknek a csészelevelei vörösek. A citrombazsalikom a citromra emlékeztető ízéről kapta a nevét. Sokféle hatóanyagot tartalmaz, melyek kedvezően befolyásolják egészségünket, gazdag olyan polifenol flavonoidokban, mint az orientin és a vicenin. Laboratórium kísérletek kimutatták a májra gyakorolt védő hatását a sugárzások kiváltotta zsírtermeléssel szemben. Levele jótékony illóolajokat tartalmaz, amelyek alapvetően gyulladáskátló és antibakteriális tulajdonságúak. A levelek kalóriatartalma igen alacsony, és nincs bennük koleszterin, de rendkívül gazdagok alapvető tápanyagokban, ásványi anyagokban és vitaminokban, optimálisan hatva az emberi egészségre. Tartalmaz jó adag bétakarotint, A-vitamint, kriptoxantint, luteint és zeaxantint.
Ezek az anyagok védik a szervezetet a szabad gyökök és a reaktív oxigén származékok hatása ellen, melyeknek óriási szerepük van az öregedés és bizonyos betegségek kialakulásában. A vitamin antioxidáns tulajdonságairól híres és rendkívül fontos a jó látáshoz. Használják még a bőr és a nyálka hátra egészségének megőrzésére. Az is ismeretes, hogy az A-vitamin fontos szerepet kap a tüdőrák elleni védelemben. A K-vitamin a véravadáshoz elengedhetetlen, de nélkülözhetetlen az ásványi soknak a csontokban történő megkötéséhez is. Sok ásványi anyagot tartalmaz, kárium, mangán, víz és magnézium van benne. A kárium fontos szerepet kap a szervezet sejtjeinek és nedveinek karbantartásában, rendben tartja a vérnyomást és a szívműködést. A levél ezen kívül gazdag vasforrás, 100 g bazsalikom, 3,17 mg-ot tartalmaz, körülbelül 26%-a javasolt napi mennyiségnek. A vasra, mint a vörös vértestek hemoglobinjának alkotó elemére fontos szerep hárul a vér oxigén szárításában. Miért is emlegetem a bazsalikomot és az, hogyan gyógyít? Hát mindenképpen a gyulladásoktól kellene így megőrizzük magunkat, amúgy is hajlamos itt most ez a felfokozott meleg, nagyon-nagyon vigyázunk mindenképpen, és az egyik ilyen csodanövényünk, amivel élhetünk, az a bazsalikom, ugye könnyű beszerezni, és cserében is nevelhetjük, így mindig kéznél van, ha szükségünk van rá. De ha üzletből vásároljuk, vegyünk inkább frisset. A szárított bazsalikom nem olyan jó minőségű, az aromája sem olyan erős. Azért gondolom, hogy mégis, hogyha nem kapják meg frissen, akkor még mindig jobb használni a tiszta, nem akarok most itt a cégnevet mondani, mert nem tudom, hogy ez amúgy nem kereskedelmi rádió, de itt azért a környékünkön felelhető gyógynövények tiszta helyről származnak, és jó, erősek. Én javaslom, hogyha találnak, szedjék is, használják, és bátran vehetnek a natura típusú a gyógyszertárakban, mert jó minőségű a bazsalikom, tapasztalatból beszélek. Mikor az enyém elfogy az itthoni, akkor a szárított változat nekem eddig bevált. Tehát a friss levelekre visszatérve erős zöld színűek és nincsenek rajta sárgás foltok, ez hogyha üzletből vásároljuk frissen, akkor figyeljünk erre. A napon szárított vagy sugárzással kezelt leveleknek rendkívül alacsony a C-vitamin és a karotén tartalma. A friss bazsalikomot hűtőszekrénybe tudjuk tárolni szellősedényben, a szárított bazsalikomot pedig tegyük légmentes üvegedénybe, hűvös, száraz és sötét helyre, és akár 6 hónapon át is megőrzi a frissességét. Hogyha a konyhában szeretnénk felhasználni, akkor hideg vízben leöblítjük, hogy eltávolítsunk minden szennyeződést, hogy megőrizzük aromáját és ízét, általában a készételbe adagoljuk, ugyanis hosszadalmas főzése az illóolajok eltárolgásához vezet. A friss vagy szárított leveleket levesek ízesítésére és hidegtálak díszítésre is használhatjuk. Az apróra vágott bazsalikom
átadja erős aromáját, így kiválóan alkalmas gyümölcssaláták, és különösképpen az olasz konyha paradicsomos ételeinek az ízesítésére. A bazsalikon pesto, ez az egyik leghíresebb zöldségszósz olasz vidéken, tehát a pesto egyik alapanyaga Ázsiában a bazsalikon magjaival aromás italt is ízesítenek. Az orvosi felhasználás szempontjából tehát számos illóolajat tartalmaznak, melyek gyulladásgátló és antibakteriális tulajdonságairól híresek. Orvosi kutatások kimutatták, hogy egyik illóolajának, az eugenolnak gyulladásgátló hatása van, a szerzetben a gyulladások elterjedését az előidőző ciklo-szigenáz, COX enzimként ismerjük, tehát erre hat, amely a szervezetben a gyulladások elterjedését segíti. Ezért kiváló ellenszeri az olyan gyulladásoknak, mint a reumás gyulladás, a csontritkulás, mint különféle bélgyulladások. Ugyanakkor felfedezték, hogy a fertőzésgátló illóolajai olyan kórokozók elterjedésének vetnek gátat, mint a Staphylococcus, a Shigella és a Pseudomonas baktériumok. Megemlítem még azt is, hogy a bazsalikomból készült a hányinger és enyhén a fertőzés gátló. A kedves hallgatóknak megköszönöm a megtisztelő figyelmét, már a búcsúzom önöktől, a Gyógyító Növények című műsort hallgatták. Sándor Szidónia vagyok, technikai munkatársaim a Csíksomjói stúdióból. Pár Gellért és Fülöp Lóránd voltak. Üdvözlöm őket is, kitartást a hőségben, azt kívánom nekik. Találkozunk mi két hét múlva ismét a Mária Rádió hullámhosszán, és mivel is búcsúzhatnék, tiszta szívvel, jó egészséget kívánok. Vigyázzanak magukra, dicsétessék!

0: Kedves hallgatóink, egy rövid műsorismertetővel zárjuk mai déli magazin rovatunkat. 13 órától a szeretett láng rózsa fűzérét imádkozzuk, 13 óra 20 perctől pedig ima békét lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, 14 órától pedig család percek Kertész Marika és Tibor szerkesztésében. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi Tünde szerkesztésében. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácson Tibor atya várj önöket, 16 órától pedig igéző ismétlésben lesz hallható. 16 óra 5 perctől hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus szíve litániát fogjuk elvégezni. 18 órától az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 18 óra 5 perctől pedig Segítséggyászolok címmel Hajlák Attila atya műsora lesz hallható. 18 óra 30 perctől majd műsorismertetővel jelentkezünk. Itt szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy 19 órától fogunk este szentmisét közvetíteni Kisbácsból. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mai déli magazint szerkesztették
1: Lőp Lóránd
0: és Pál Gellért. Áldott napot kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretett láng rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretett reméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelít fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmasz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet

0: essünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, szép napot kívánva mindenkinek a Szatmári Medi stúdiónkból, dicsértessék a Jézus Krisztus! Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van a köszöntésekre, hiszen önök tudhatják azt, hogy a mai napon kik is azok, akik születésnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek, vagy esetleg névnapot ünnepeltek az elmúlt napokban. Bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Ugye a tegnap Péter és Pál névnapok voltak, őket is lehet még köszönteni, vagy esetleg olyanokat, akik születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, házassági évfordulót ünnepelnek, biztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, hogy együtt szerezhessünk örömöt valakinek. El is mondanám azt az öt dalt, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van a Helyesbítől a Hozsanna, a második a Magyar Continental Singerstől a Gyertek és Énekeljünk, a harmadik a Signumtól a Jel vagy, a negyedik az Úr nem hagy el Fóris Ritától, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak és küldhetik szeretteiknek. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket. És már is van egy kedves telefonáló velünk, akit köszöntünk, aki letette valószínűleg a telefont, hát biztatjuk őt, hogy hívjon minket vissza, és mondja el, kit is szeretne köszönteni.

0: Érkezett üzenetünk a Lövitei Demeter Emilnek, minden jót, Isten áldását és egészséget kívánok testvére Kézdirő születésnapja alkalmából. Isten éltesse a kedves köszöntöttet, boldog születésnapot kívánunk. Zetelakára Kalapács Anna Nagyikának 88. születésnapjára erőt, egészséget, a Jóisten áldását kérjük élete minden napjára. Isten éltesse sokáig családjával együtt minden dallal. A Benedek család írja, áldott napot kívánva. Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életére. Irén írta ezt az üzenetet. Reméljük, a hallgatót is tudjuk köszönteni. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni a Csíkszentmiklósi Kristálypárt nevenapja ünnepén a tegnap volt. Isten éltesse kedves családjával együtt. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Isten éltesse a kedves köszöntöttjét, áldott és szép délutánt kívánunk önnek is!

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, következzék akkor most az első dal a mai köszöntőnkben, a helyes beattől a Hozsanna, hallgassák szeretettel!

Továbbra is nagy-nagy szeretettel várom a hívásaikat és az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek, várom hívásaikat, üzeneteiket.

0: Csík Jenő falvára Simon Péternek névnapjára erőt, egészséget, minden jót, Isten éltessen sokáig családottal együtt minden dallal, a Benedek család írja. Halló, Mária Rádió. Halló. Köszöntöm a kedves telefonálót. Halló? Halló, halló?
1: Halló? Hallgatjuk. A Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni én és a családba, legelőre a halott férjem, már Péter nevet viselte, hogy a jó Isten adjon neki nyugodt békességet. És a két fiam, egyik Péter, a másik Pál, két unokám, az is egyik Péter, a másik Pál, ha jó Isten értesse őket sokáig jó egészségbe, békességbe, szeretetbe. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit, nagyon-nagyon sokáig boldog névnapot kívánunk nekik. Ismételten nagyon szépen megkérem Önöket, hogy a zenés köszöntőbe az élő szeretteiket köszöntsék. Halottakról ima szándékba fogunk majd megemlékezni. Nagyon kérem szépen Önöket, hogy figyeljünk erre oda, hogy tényleg a műsornak megfelelően mondjuk el a kéréseinket és szándékainkat, és azokra gondoljunk most, akik körülöttünk vannak, akiket szeretünk, akik örömöt szereznek nekünk nap mint nap, és nekik kívánjunk egy szép napot, vagy köszöntsük őket bármilyen évforduló alkalmából.

Következzék egy újabb dal, mivel üresek a vonalak és a postaláda is üres, a Fóris családtól az Úr nem hagy el, hallgassák szeretettel.

Még van egy kis időnk a mai zenés köszöntőnkben, amikor lehetőségük van a köszöntésre, hogy gondoljanak szeretteikre, ismerőseikre, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és köszöntsenek.

0: Egy hallgató velünk. Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Kitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelen.
1: Már hangzó eszás dallal szeretnénk köszönteni Gálintén leanyomot, Balkó Dani Juditot, születésnapja alkalmából, valamint Bédma Kereszt leanyomot, Luka Ceciliát, őt is születésnapjára. A Jóisten éltesse őket egészségben, szeretetben, boldog születésnapot kívánok, és a családjukkal együtt.
0: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk.

Üresek a vonalak és üresek a postaládák is, ezért akkor következik most egy újabb dal a Magyar Continental Singers-től. Gyertek és énekeljünk, hallgassák szeretettel!

Kedves hallgatóink, lassan közeledünk a műsorunknak a végéhez. Még ha most átcsázzák a vonalainkat, akkor még sikerülhet bejutni a műsorba, és köszönhetik szeretteiket és ismerőseiket. Várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket még az elkövetkezendő 1-2 percben.

nincsenek üzenetek és nincsenek telefonálók sem. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, akár születésnapot, akár névnapot, vagy fontos évfordulót. Jóisten áldását és szeretetét kérem az ünnepeltekre, és bíztatom önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott szép napot kívánunk mindenkinek!

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marikát hallják, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársát. A Családpercek című rádió műsor egy újabb kihadását hallhatják az elkövetkező fél órában. Amikor kimondjuk azt a szót, hogy szeretet, legtöbben egy érzésre gondolunk. A mai világ gyakran azt sugallja, hogy addig szeretek, amíg jól esik. Addig maradok benne egy kapcsolatban, amíg az boldoggá tesz. Amíg nem kerül túl sokba. Jézus azonban egészen másképpen beszél a szeretetről. Számára a szeretet nem csupán érzelem, hanem inkább döntés. A másik ember mellett való kitartás. Hűség akkor is, amikor nehéz. Megbocsátás akkor is, amikor fáj. Önátadás akkor is, amikor ezért áldozatot kell hozni. Az utolsó vacsorán ezt mondta tanítványainak. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Meg is mutatta, hogy milyen szeretetről beszél. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Olvashatjuk János evangéliumában. A kereszt a szeretet legnagyobb magyarázata. Krisztus nem csak beszélt a szeretetről, hanem megélte azt. Mai műsorunkban a székelyudvarhelyi pataki házaspárral beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet ezt a krisztusi szeretetet megélni a hétköznapokban. Mit jelent önmagunkat ajándékká tenni a másik számára? Hogyan lehet szeretni a nehéz időszakokban? Tartsanak velünk! Köszöntlek benneteket szeretettel, és hát mindenek előtt arra szeretnélek kérni, hogy magatokról mondjatok néhány szót, mutatkozzatok be azok kedvéért, akik esetleg nem ismernek titeket.
1: Mi is szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Pataki István és Pataki Adél vagyunk, 19 éve vagyunk házasok, két gyerekünk van, egy 10 éves fiunk és egy 6 éves lányunk. Itt élünk Székelyudvarhelyen, mindketten itt is születtünk.
2: Gyakorló keresztényeknek tartjuk magunkat, látogatunk egy karizmatikus közösséget, ahol alkalmunk van a hitünket gyakorolni, erősödni, szolgálni, másokat erősíteni. És talán így ennyi.
1: Fontosnak tartjuk, hogy ahányszor csak tudunk, részt vegyünk szentmisén, járuljunk szentáldozáshoz, a vasárnapi miséket nagyon-nagyon kevésszer hagyjuk ki, még akkor is, amikor elutazunk, és hétköznapokon is sokszor lehetővé tesszük, hogy tudjunk szentmisén részt venni. Erre neveljük a gyerekeinket is, születésüktől fogva, hordjuk őket a templomban, most már szépen belenőttek, most már van olyan alkalom, hogy ők is önként szeretnének jönni, különösen a 10 éves fiunk, aki idén volt elsáldozó.
2: Igen, röviden annyit mondanák, hogy elég fontos helyen van a mi életünkben az eukarisztia.
0: Örömmel hallom ezt, azt gondolom, hogy ez egy komoly forrása, táplálója a ti házasságotoknak, vagy akár a családi életeteknek. De nem csak az eukarisztia, hanem a közösség is, ahol töltekezhettek, és ahol megtanulhattok a krisztusi módon szeretni. Krisztus szeretetéről többek között azt tudhatjuk meg a Szentírásból, hogy önfeláldozó, feltétel nélküli, ingyenes, áldozatkész szeretet volt. Úgy, ahogy a bevezetőben is említettem, nem állt meg a szavaknál, hanem testet öltött a kereszten az ő szeretetem. Ti hogy tapasztaljátok a mindennapi életetekben? Mennyire hasonlít vajon a ti egymás iránti szeretetetek erre a krisztusi szeretetre? Mennyire sikerül önfeláldozónak lenni, áldozatkésznek lenni, szolgálni egymást a hétköznapokban?
1: Ezt mi nagyon odafigyelve meg kellett tanuljuk, annál fogva, hogy mind a ketten akarunk a mi házasságunkban. Tehát olyan személyek vagyunk mind a ketten, akiknek mindig vannak tervei, elképzelései minden helyzetről, minden programból, mindig mindenkinek van saját elgondolása, és akkor, vagy akármiről a családi életen belül is, egy vásárról, vagy egy bármiről, bármilyen befektetésről. Mindenkinek van egy elképzelése, hogy hogy töltjük el a szombat délelőttöt, vagy a vasárnap délelőttöt, és ezek nagyon-nagyon sokszor különbözőek, tehát legtöbbször különbözőek mondhatnám. Ennél fogva nagyon tudatosan oda kellett arra figyeljünk, hogy megtanuljuk azt, hogy meghalljak önmagamnak, feladjam önmagamat, elengedjem a saját elképzelésemet, és elfogadjam a másiknak az elképzelését. És ez tudatos döntésnek lett az eredménye. Most is van, amikor elesünk, de azért elég sokszor sikerül megvívni azt magammal, hogy félretegyem azt, amit én terveztem el. Persze ez nem egyedül, hanem Isten segítségével.
2: Könnyű. Lehet, hogyha a rádióhallgatók úgy gondolják, hogy az, aki rendszeresen templomba jár, vagy akár közösségbe jár, annak minden könnyű. De most csak, hogyha hozok egy olyan példát, ami mi nagyon sokat járunk a madarasi orbitára, én ott hegyi mentő is vagyok, és ugye szombat-vasárnap a szolgálatos vagyok, vagy egyáltalán nem megyünk sízni a családdal. Amint az imént említettük, hogy fontos számunkra az eukarisztia. Na, ez egy nagy harc azért, hogy akkor hogy lesz vasárnapi szentmise. És mikor az egyik gyenge nálunk, a másik erős, amikor én vagyok gyengébb, akkor Adél mindig a sarkára áll, és akkor azt mondjam, akkor úgyis. Ha nem délelőtt, akkor este ott kell lenni. Vagy egyáltalán úgy megyünk, hogy csak szombatra megyünk föl, és vasárnapra lejövünk, hogy meglegyen a vasárnapi töltekezés, és akkor nekem ez nagyon nehéz. Tehát itt nekem meghalni önmagamnak, a vágyaimnak, a szokásaimnak, ez egy nehézség. Itt egy meghalok önmagamnak, önfeladás, ez nehéz. Úgyhogy lehet, ha azt hiszik az emberek, hogyha már Istennel járunk, akkor minden könnyű. Hát nem mindig minden könnyű.
0: De hogy azért Istennel sokkal könnyebb győztesnek lenni, vagy megvívni egy-egy ilyen csatát, és végül is átengedni tulajdonképpen a kormányt neki, és megtenni azt, amit az Úr kér tőlünk. Legalábbis én ezt így tapasztalom meg a mindennapjaimban. Abban, amit mondtatok, az jut át számomra, hogy hát időnként azért vannak talán feszes pillanatok is, vagy feszültségek, egymásnak feszülések, konfliktusok köztetek, akkor, amikor arról van szó, hogy lemondani a saját elképzelésetekről, akaratotokról, vagy akár egyeztetni azt, amit elgondoltatok, úgy fogalmaztál, Adél, hogy mindketten erős akaratúak vagytok, tehát tudjátok, hogy mit szeretnétek. Hogy kell elképzelni nálatok egy ilyen hát konfliktus megoldást, vagy akár konszenzusra, megegyezésre jutást, amikor egyiketeknek, vagy mindkettőtöknek engedni kell a kapcsolatért, vagy azért, hogy akár Isten akarata nyilvánuljon meg a kettőtök kapcsolatában?
2: Én úgy tudnám megfogalmazni röviden, tömören, hogy ilyenkor, amikor egy vita vagy döntéshozatal előtt állunk, akkor mindig bejön a kapcsolatunkba egy harmadik személy, akit úgy hívnak, hogy ego. És ez nagyon erős. Tehát az egoizmus mindkettőnk részére az, hogy az enyém érvényesüljön, az nagyon-nagyon nagy. És itt mindig a megoldáshoz vezető útnak az első lépése, hogy ki tudja legyőzni az egót, az egóját, a saját egóját. Ki az, aki először tud engedni, meghalni és odafigyelni, és abban a pillanatban, hogy legyőztem a saját egómat, akkor már meg tudom hallani a másiknak az érvelését, véleményét, és tudok figyelni rá úgy, ahogy egy házastárs, egy kapcsolatban, vagy egy társnak kellene minden egyes pillanatban.
1: Igen, kétféle konfliktus kezelő kultúrával érkeztünk a házasságba, és ugye ez ki is derült elég hamar, mert tényleg nem volt nálunk semmi kendőzés, hanem mindenki adta magát ebben is. Ez úgy nézett ki, hogy az egyikünk úgy tanulta otthon, hogy ha valami kényelmetlen, azt kerüljük, a másikunk pedig úgy, hogy akármilyen kényelmetlen, feszüljünk neki. És akkor ezt a kettőt össze kellett egyeztetni, és akkor meg kellett tanulni az egyiknek, hogy meg fog oldódni, de kicsit várni kell, és másiknak meg kellett tanulnia, hogy nem lehet a végtelenségig kerülni, hanem szembe kell menni, és meg kell vele küzdeni. És akkor ezt, amíg megtanultuk, és amíg még mai napig is felüti a fejét, Ez tényleg okoz és okozott feszült pillanatokat. Hogy mondjak egy konkrét példát, amit nagyon szeretek, és hát nem a tegnap történt, de az utolsó egy évben elhatároztuk, hogy kicseréljük az autónkat, és akkor azt az autót, amivel én szoktam járni, és akkor az hamar megegyeztünk abba, hogy az én autómat eladjuk, de nem tudtunk megegyezni abba, hogy milyen autót vásároljunk. És akkor nekem volt egy elképzelésem már évek óta, hogy én milyen szeretnék, tényleg nagyon sokat néztem, figyeltem, olvastam, de hát ugye egy autónak a kiválasztása az mégsem egy nőnek a feladata, és akkor a férjem is annak megfelelően, István is szépen utána érdeklődött, utána olvasott, felhívott embereket, és akkor ő mondta, hogy milyen autót vegyünk. De hát én nem akartam attól tágítani, hogy én azt a másik új autót szeretném. És akkor ezen, amíg megegyeztünk, addig számtalanszor egymásnak feszültünk, házon belül is, házon kívül is, de aztán idővel csak eljutottunk oda, hogy ki engedett az elképzeléséből is, sikerült tényleg a legjobb autót kiválasztani, amivel mind a ketten nagyon meg vagyunk elégedve. De az első körök azok nagyon, nagyon kellemetlenek voltak, és az a belső fogadkozás, hogy de nem baj, mert majd én így csinálok, úgy csinálok, elviszem a pénzt, megveszem, amit én akarok. Ő pedig gondolta magába, hogy nem baj, mert ha nekem semmi se tetszik, akkor nem veszünk autót, jó van, járjak gyalog. Na és akkor ezeket, amíg egyeztettük, ameddig mindenki lefuttatta ezt a harag programot, hogy akkor ebből ki kell jönni, ezt meg kell oldani, meg kell hallgatni a másikat, mert biztos, hogy van valami jó abban, amit a másik akar. Tényleg szükségünk volt, erősen szükségünk volt az Isten kegyelmére. De ő ki tudta hozni belőle a legjobbat.
0: Hogyan tudtok fordulni egy ilyen konfliktusos, nehéz helyzetben az Istenhez? Hogyan szoktatok kapcsolódni hozzá külön-külön, vagy akár együtt is? Hogyan tud nektek segíteni, vagy hogyan tud belépni? Hogyan tudjátok behívni egy ilyen helyzetbe őt?
2: Attól függ, hogy mennyire mély ez a, vagy mennyire engedjük, hogy elmélyüljön egy-egy ilyen nézeteltérés, konfliktus, súrlódás. Hát nem is konfliktusnak, mert nem engedjük, hogy konfliktus legyen belőle, egy súrlódás. Elgondolkodok azon, hogy most miért pont ő, most hogyha más lenne a feleségem, akkor mennyivel más lenne? Biztos akkor nekem lenne igazam, biztos így lenne, és úgy lenne. Akkor itt jön a vicces, a kanyar az egészbe, hogy akkor most végig egy új asszony megszokja, akár hiányzik ez nekem, nem jobb, hogyha ez, amelyik már a kezemhez van szoktatva, akkor ezzel egyezek meg. Ez a vicces oldala. A másik meg az a döntés, legalábbis nekem mindig az jön be, hogy azt mondtam ki az oltár előtt, hogy jóban és rosszban Isten engem úgy segíje. És bármilyen nehézség van, ezen túl kell legyek, mert jóban és rosszban. Mindig van egy kicsi rossz, de annál több jó. És hogyha ugyanaval az energiával, amivel a rosszat táplálom, csak egy picivel kevesebbel vagy többel a jót próbálom táplálni, és azt megélni, és azt előre mozítani, akkor ez így mindig előbbre megy. Én így tudnám összefoglalni, hogy az az eskü, az az ígéret, amit tettem Istennek és a feleségemnek, Adélnak, az az eskü és az az ígéret, az billent engem mindig tovább, újból és újból.
1: Rendszerint a küzdelem az úgy szokott kinézni, hogy mindenki magába megvívja, Istennel megvívja, és akkor egy kiengesztelődött szívvel lépik a másik fele. És akkor belül mindig azt érezzük, hogy hát hálásak vagyunk, hogy ebből is kijöttünk, és az egységünk helyreállt. Tehát mindenki külön-külön a maga független világába próbálja Istennel rendezni ezt, hogy miért kell nekem így, miért kell nekem úgy. Nekem az is eszembe szokott jutni, hogy nem minden kényelmes, hogy azért Jézusnak se volt olyan kényelmes ott a kereszten értem adnia önmagát, és akkor nem mindig olyan kényelmes az élet. Áldozatot kell hozni, és akkor ez most egy lehetőség, hogy a kapcsolatunkért áldozatot hozzunk. És akkor Istennel is mindig megbeszélem, hogy hát igen, nekem nem egy elmérgesedett szívet adott, hanem egy szeretetre igényes, és a szeretetnek az egy formája, hogy megbocsájtok, hogy elengedem az elképzelésemet, és ragaszkodom. Mert hogyha nem ragaszkodom Istenhez, akkor nem ragaszkodom Istvánhoz se. Ha nem ragaszkodom Istvánhoz, nem ragaszkodom Istenhez se. Vele együtt veszíteném el. Egyiket a másikkal veszíteném el, hogyha nem törekednék arra, hogy kijöjjek abból a helyzetből, abból a konfliktusból, abból a megmérgesedett állapotból.
0: Említetted az előbb, Adél, hogy áldozatok nélkül igazából hát nincs családi élet sem. Ugye, ahogy Krisztus is áldozatot hozott, értünk, és nem akármilyen áldozatot, hiszen az életét adta, mindent odaadott tulajdonképpen. Tőlünk ezt nem kéri az Isten, de hogy azért kisebb áldozatokat mindenképpen kell hoznunk a társunkért. Ha így visszagondoltok az elmúlt évekre, évtizedekre, amit együtt töltöttetek, mi jut eszetekbe, milyen áldozatokat hozott a társatok, értetek, hát egymásért milyen áldozatokat hoztatok, amire hát szívesen gondoltok vissza, miért hálásak vagytok egymásnak, és aminek jó gyümölcsei lettek a házasságotokra, a családotokra, vagy akár a közösségetekre, a környezetetekre nézve.
2: Elég sokat betegeskedek, vagy vannak olyan állapotaim, olyan időszakaim, amikor egy gerincsérnek köszönhetően úgy egyik napról a másikra, vagy egyik percről a másikra úgy mozgásképtelenné válok, hogy egyszerűen a 2 méter vagy 5 méterre lévő ajtón már nem tudok bejönni, és akár 4 kézláb vagy segítséggel jövök, és akkor mindegy búzás zsákot, vagy egy pityókás zsákot, hogy mondják, leborítanak az ágyba, és onnan napokig nem tudok fölkelni. És akkor jön az a Adél részéről az önátadás, a szolgálatkészség, a szolgálat, hogy akkor nem vagyok egy könnyű eset. Ismerve magamat, a fájdalom, a nyűgösség, ugye ezt férfi társaim tudják is, hogyha az ember, a férfi,

0: Istvánnak megint így szoktuk nevezni, hogy bedurrant a dereka, de erőteljesen bedurrant a dereka, annyira, hogy azt éreztem, hogy mint a szülésnél, hogy egy más dimenzióba kerül át az ember, hogy ugyanígy, hogy mi most nem vagyunk a saját dimenziónkban, nem itt vagyunk, ahol mindig lenni szoktunk, hanem egyszerűen annyira fáj neki a dereka, hogy nem is tudtuk azt elmondani. És akkor este 10-kor sírva mondta, hogy vigyen be a kórházba. Mondtam, hogy nem viszlek be a kórházba. Először kérjük meg a családorvost, hogy vizsgáljon meg. Persze, ő áldozott készen. Átjött, megvizsgálta, adott még gyógyszereket. De meg volt szervezve, hogy másnap a gyermek kell menjen bicikli versenyre egy másik városba, ahol ott is kellett aludni, és a bicikli verseny egyik fordulója az egyéni volt a gyermek részére, a másik fordulója egy nappal később családos volt, ami azt jelentette, hogy ők eltervezték, és be is jelentkeztek, hogy apa-fia fognak részt venni a bicikli versenyen. És akkor este, ez pont a pünköst ünnepkörre esett, amiben én egyszer meg kellett halljak magamnak, hogy feladjam azt az elképzelésemet, azt az elvárásomat, hogy a pünköst az egyenlő a karácsonnyal, talán még nagyobb is, és akkor az én családom nem az Istennel fogja tölteni ezt az időszakot, hanem bicikli versenyre megy. Itt én egyszer el kellett engedjem a saját szokásaimat, az ünnepről alkotott képemet. Akkor elgondoltam, hogy na nem baj, elmennek a fiúk a versenyre, mi elmegyünk a kislányommal ketten, elutazunk a búcsúra. És amikor tovább haladt az ügy, akkor kiderült, hogy hát ugye vasárnapra is ott kell maradni, hát akkor mégse hagyhatjuk teljesen magukra a fiúkat, akkor vasárnapra mi is felmegyünk oda, ahol ők vannak. Igen ám, de amikor pénteken este ez a derékfájás ilyen méreteket öltött, akkor azt láttam, hogy hát itt István nem fog tudni menni a bicikli versenyre. Itt nincs más választás, én minden elképzelésemet elengedem. Gyorsan megszerveztük, hogy a biciklit elvitte egy másik család a fiunknak, és mi pedig hárman, a fiú, a leány és én beültünk a kocsiba, elmentünk a bicikli versenyre. Tehát ebben benne volt az, hogy egyszer el kellett engedjem a sajátomat, másodszor anyaként álljak a gyermek mellé, és társként is ugye Istvánt mentsen fel ez a teher alul, hogy ő bátorította a fiunkat, és nagyon sokat biztatja, hogy biciklizzen is, és ezzel foglalkozzon. És akkor most, amikor végre le tudjuk mérni, hogy van-e ennek értelme, akkor ő nem tud részt venni ezen. Úgyhogy eléggé sorba kellett venni a dolgokat, és át kell gyorsan mindent alakítani. Na és amikor lejárt a bicikli verseny, akkor természetesen mi ott aludtunk a gyerekekkel azon a helyen, de István még nem volt oda érkezve. Istennek legyen hála, másnap, amire lett a családi verseny, oda tudott érkezni. De este, azt el kell mondjam, hogy annyira magányosnak éreztem magamat, és annyira azt éreztem, hogy így idegenben nem is voltam a gyerekekkel külön, és hogy nem bírnám ki, hogyha ő nem lenne velünk az életünk hátralévő részében. Egyszerűen megijedtem ettől, hogyha ez így alakulna, azt én nem is tudnám elviselni, és hogy mi lenne, pedig tényleg egy független természetű személy vagyok, de azt éreztem, hogy mi összetartozunk, és mi egymáshoz kell ragaszkodjunk még akkor is, hogyha nehézségek vannak, és még inkább össze kell kapcsolódjunk, és még inkább össze kell fogjunk.
1: Milyen tanácsokat adnátok azoknak a házas pároknak, akik hát keresik az utat egymás fele, szeretnék igazán szeretni egymást krisztusi módon, mire figyeljenek oda leginkább?
2: Az imént említettem, hogy én nagyon sokat harcolok, küzdök az egómmal, a saját elképzelésemmel. Most nem kell nagy dolgokra gondolni, hogy mennyire egoista vagyok, vagy mennyire önszerető, vagy bármi, de hogy a saját elképzeléseimet, akaratomat, büszkeségemet, vágyaimat legyőzve tudjam meghallgatni a feleségemet. És szerintem sok férfi, főleg én úgy gondolom, elég sok férfival, hogy beszélgettem, ezt tudnám nekik ajánlani, hogy megkeresni azt a pontot, azt a gondolatot, azt a motivációt, amiért fenntartja esetleg a konfliktust, azzal álljon szóba, azt győzze le, és szerintem, hogy egyszer-kétszer megfogta ennek a grabancát, akkor utána már sok

0: sokkal könnyebb.
1: Ami engem mindig bátorít, az a Prédikátor könyvéből, a 4. fejezetből, a 9. verstől, hogy jobb, hogyha ketten vannak egyedül, mintha egy van egyedül. És akkor ezzel fejeződik be az ige, hogy mert a hármas kötés soha el nem szakad. Tehát ezt az igét nagyon fontosnak tartom, hogy mindig jobb kettőnek. Mert a széknek is, hogyha 4 lába volt azelőtt is, egy megsérül, akkor 3 lábon biceg. Ugyanígy a házastársak is. Tehát mi, hogyha ketten összefonódunk, és Istennel is, akkor lehetetlen, hogy ne tudjunk legyőzni bármit. És ami nagyon fontos ige a mi házasságunkban, az az Efezusi levélből van, hogy soha ne nyugodjék le a nap a haragotok fölött. Tehát akkor is, hogyha elalvásig még duzzogunk és haragszunk egymással, akkor mindig törekszünk, hogy legalább az egyik a másikat legalább egy új beggyel megérintse, hogy figyelj, még nem gyógyultam meg, de nyitott vagyok a békülésre. És akkor a másik tudja, hogy igaz, hogy egymásnak estünk, de ez nem a világ vége, hanem ezt az ügyet is meg fogjuk tudni oldani. És hogy ami a mi tanácsunk, hogy soha ne hagyjuk ki Istent. Mert hogyha Istent behívom egy-egy ilyen fájdalomnál, akkor ő az én szívemet arra fele formálja, hogy én kész legyek és nyitott legyek, mert Isten maga a szeretet, és ő nem fog másra biztatni, és nem fog engem se elengedni, sem a házasságunkat sem, mert ez az ő álma a mi életünkre nézve.
2: Kívánom, hogy továbbra is tartsatok ki ezen az úton, és ketten hármasban éljétek a mindennapjaitokat, belekapaszkodva, belegyökerezve Krisztusban és az ő igazságában. Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést.
1: Mi is köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.
2: Kedves rádióhallgatók, a Pataki házaspárral beszélgettem az elmúlt percekben. Arról a szeretetről beszéltünk, amely nem önmagát keresi, hanem a másik javát. Lehet, hogy megfogalmazódott bennünk a felismerés, miszerint sokszor nagyon távol áll ettől a mi szeretetünk. Nagyon távol áll a mi szeretetünk a krisztusi szeretettől. Hiszen mi gyakran feltételekhez kötjük, vagy azt várjuk, hogy inkább minket szeressenek, mint hogy mi szeressünk. Mégis van remény. Mert a keresztény házasság, úgy ahogy hallottuk az előbb is, nem két ember teljesítménye csupán, hanem két ember közös válasza Krisztus szeretetére. Nem önmagunk erejéből kell mindezt megélnünk, hanem a lélek ereje által. A házasság egyik legnagyobb titka talán éppen ez, amikor elfogy a saját erünk, Krisztus szeretete tovább tud vinni bennünket. Ennek a műsornak a végén maradjon velünk egy kérdés. Vajon a házastársam mit tapasztalt meg ma belőlem? Egy hangulatoktól függő szeretetet? Vagy valamit abból a hűséges, önátadó szeretetből, amellyel Krisztus szeret engem? Kívánom, hogy otthonainkban, házasságainkban és családjainkban egyre inkább az Úr szeretete váljon láthatóvá. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten áldja Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hall.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a kőfalakkal, itt hagytuk abba a tegnapi nap folyamán, és azt mondtuk, hogy ezek a kapuk, amik itt le vannak írva Nehemiás könyvében, a harmadik fejezetében, az első hat versorában, mindegyik Jézus Krisztusról beszél, mert az Úr Jézus maga mondta, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a juhoknak az ajtaja. Most ezen a három kapun keresztül, amit itt olvastunk, három különböző oldalról mutatja, mondja el a Szentírás nekünk, hogy Jézus Krisztus hogyan lett kapu vagy ajtó a mi számunkra, mit jelent az a mi számunkra, hogy ő lett az ajtó, és ahogy megmondta, hogy senki sem mehet az atyához bent Jeruzsálemben, ahol Isten lakik, ahol szentség van, senki sem mehet csak ő általa, nincs más út, nincs más kapu. De azt is mondta, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Ezeken a kapukon nem lehet akárhogy bejutni. Tehát vegyük sorra ezeket a kapukat. Az első a juhok kapuja. Azt olvastuk az első versben, hogy fölkelt Eljási a főpapaz, és a papok is építeni kezdték a juhok kapuját. A Szentírás gyakran hasonlítja az embereket a juhokhoz, a hívő embert is, és a bűnben élő hitetlen embert is. Ismerősök az olyan igék, például Izaiás 53-ban, hogy mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk ki az ő útjára tértünk. És van egy másik, Péter levelében, olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. És a tévejgés mennyi mindent hordoz magában. A tévejgőnél talán az a legnagyobb baj, hogy maga sem tudja, hogy tévejek. A bűnben élő emberek legnagyobb része nem tudja, hogy bűnös. Védi magát, hogy hát azért én nem vagyok olyan, mint a többi, valamivel különb vagyok. Nem látja a tisztátalanságot, nem látja a bűnt, nem látja a veszedelmet, nem tudja, hogy milyen messzire került Istentől. Tévelyek, de ahhoz, hogy egy tévelygő jó Isten közelébe jusson, ahhoz először meg kell látni azt, hogy ő tévelyek, és nagyon is ki van téve a veszedelemnek. Mint ahogy egy eltévedt jó nagyon ki van téve nyáj nélkül és pásztor nélkül a ragadozóknak. Minden eltévedt jó, minden ember, aki Isten nélkül tévelyek, az a sátánnak a karmaiban van, és annak a vége a biztos halál. Sokan nem látják ezt, éppen azért, mert tévelyetnek. Nagy kegyelem, amikor Isten valakit megvilágosít, hogy én tévelygő jó vagyok. Dávid azt írja, hogy tévelyek, mint valami elveszett jó. Keresd meg a te szolgádat. Tehát ebben benne van nem csak annak az elismerése, hogy tévelygő vagyok, hanem annak az elismerése is, hogy nem tudok hozzád találni. Keresd meg te engem. Én nem tudlak téged megkeresni. És a jónak valóban az a tulajdonsága, hogy nagyon gyámoltalan állat. Nem is lát olyan messzire, nem tud jól tájékozódni. Egyedül nagyon ügyefogyott és nagyon ügyetlen állat. Pásztorra van szüksége, és nagyon jól tudta ezt Dávid, mert ő is pásztor volt. És azt mondja, hogy Uram, tévelygő jó vagyok, gyere utánam és keresd meg. Tehát nagy kegyelem, amikor valaki eddig eljut, ez már Isten munkája bennünk, hogy Uram, eltévedtem, azt sem tudom, merre van a hazafele vezető út, keresd meg. És akkor azt mondja a Szentírás, hogy azért jött az emberfia, Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, ezeket a tévelygő juhokat is. Hogyan keresett meg Jézus Krisztus, ez nagyon tanulságos. Ő is juha bárányán lett. Ugyanott Izaiásnál, amikor azt olvassuk, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az útjára tért, a következő versben pedig azt mondja, hogy mint bárány, megnémul az őt nyírók előtt. Tehát, amikor azt olvassuk, hogy a juhok kapuja, vagy a jó kapu, akkor érthetjük azt alatta, hogy a bárány Jézus Krisztuson keresztül nyílt kapu, az ő testén keresztül. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a kárpit kétfelé nyílt a templomban, és a szentek szentjébe, mert ott volt Isten, ott lakott az Isten dicsősége, be lehetett menni, szabadá lett az út. A kárpit az nem volt egy erős kőfal, és külsőleg az csak egy kárpit volt, de ezt mindenki nagyon jól tudta Izraelben, hogy a kárpiton túl ott lakik Isten, és oda nem lehet csak úgy belépni.
még benézni sem lehetett rajta, nem is mehetett be, csak a főpap egyszer egy évben véráldozattal. És amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, akkor Isten felülről az aljáig ketté szakította a kárpitot, vagyis ezt a falat. De akkor szétnyílt, kapu nyílt, ajtó nyílt, szabaddá lett az út, és így lett a bárány Jézus Krisztus kapujával. Így nyílt kapu a tévelygő bárányoknak is, akik elismerik önmagukról, hogy tévelygők, mint valami elveszett jó, akiket megkeresett Jézus Krisztus, mert azért jött, hogy megkeressen. Tehát az ő elvégzett munkáján keresztül, csak rajta keresztül, csak áldozatán keresztül lehet bejutni Istenhez. Más út nincsen. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, veletek örülök és hálát adok Istennek azért, hogy megengedte nekem, hogy veletek legyek, vezesselek és szeresselek benneteket. Kicsi gyermekek, a béke veszélyben van, a családok pedig támadás alatt. Kicsi gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza a családi imához. Tegyétek látható helyre a Szentírást, és olvassátok minden nap. Szeressétek Istent mindenek felett, hogy jó legyen számotokra a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. június 25-ei üzenetet hallották.

Dicsőség a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásomért, egészségért, a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával minket, és segítsen abban, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek,

Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Férjem lába gyógyulásáért és az összes betegségből való gyógyulásáért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét.

0: Üresek a vonalak, ezért bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, használják ki a lehetőséget, hogy most be tudnak jutni a műsorba, és készen felajánlhatják az imáikat. Menjem lába gyógyulásáért, egészségért, áldásért a munkájára, oltalomért, kérem a rózsafűzért, valamint hálát adok a kapott kegyelmekért, fiam nehéz munkai gondjainak anyagi áldásért és egészségért imádkozom. Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával és a közös halottaimért, adjon Isten örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Ezt az imát fel szeretném ajánlani családomért, gyermekeimért, minden egyes családtagomért, egészségért, szüleimért, testvéreimért, a kapott kegyelmekért és minden betegért, a Mária Rádió nagy családjáért és a világ békéért, valamint a felsorolt kérésekért imádkozzunk együtt. Van egy telefonáló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért föl szeretném ajánlani férjemé, szüleimé, testvéreimé, nagyszüleimé, sok uraimé, a halottakért, a halottaknak örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. Három gyermekem, 9 unokám és az ők családjukért, és a saját egészségemért, és a Dózsi komasszonyomnak a felgyógyulásáért ma műtötték meg. A betegekért mindenki is. Jóisten, áldja meg, dicsőtessék a Jézus. Köszönöm szépen, meghallgatom.
0: Mindörökké, amen. A Jóisten éltesse, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, együtt imádkozhassunk ezen kérésekért is. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk, Isten akarata szerint egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekei munkahelyi gondjainak a megoldásáért, és az úton levőkért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, egészségért, betegeinkért és a lányom sikeres érettségi vizsgájáért, a Szentlélek vezetéséért az életünkben. A rózsafűzért felajánlom drága férjemért, kinek ma lenne a születésnapja, István Andrásért, adjon a Jóisten csendes nyugodalmat neki, az angyalok vigyázzanak rá, felesége és gyermekei, kik nem feledjük el soha, Isten fizesse az imáikat. Lányom is családja egészségért, és hogy kapjon a képesítésének megfelelő munkát, unokáink jó tanulásáért ajánlom a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Ezzel a mai rózsafűzérrel emlékezek meg a férjem lelke üdvéért, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön meg rajta. Imádkozom még a család többi halottaiért, a papokért, papi hivatásokért, és az újonnan felszentelt papokért, Erzsébet írja. Felajánlom a rózsafűzért a magam is családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, jótevőkért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért, a családomban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, egy édesanyja írja az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
1: Mit értesek a Jézus Krisztus?
0: Mindenek jemen.
1: A mai irgalmassal Rózsa Fizélit önökkel együtt fel szeretném ajánlani. Szerető nagymamám lelke üdvét, akik ma 8 éve kísértünk utolsó útjára, és nagyapámét, Tankó Istvánét, szüleimét és a tüleadkötes hölgyeiért. Adja meg a Jóisten nekik az örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Mindenyám lelke üdvét, mámon 8 éve volt Tankó Terézét, akik a gyümes felsőrögi temetőbe alusszák örök almunkat, szüleik már együtt. Adja meg a Jóisten nekik az örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrakján, men imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Az imákat felajánlom lábam gyógyulásáért, a családomért, egészségemért és minden betegért. A mai rózsafőzést felajánlom családom egészségét, a fiam találja meg a lelki társát, egy édesanya írja. Rózsafőzést felajánlom Hunor gyógyulásáért. Az imáimat és a rózsafőzést felajánlom férjem műtétjének sikeréért, gyógyulásomért, jó orvosi eredményekért, az orvosokért, ápolókért. Köszönöm szépen! Mai rózsafőzést és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekekért, egy megfelelő munkahelyért, Isten segítségéért, az egész családunk egészségéért, szeretteink, lelke, üdvéért, a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Timiát, Isten áldását kérem életére. Ezt az izgalmasság rózsafűzérét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának, a mindennapi kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért. Istenhez emelt lélekkel, a Mária Rádió családjával összeforva, egy ember két szájon fel imánt nemzetünk Istenhez szódulásáért, megtérését, a Szent Istváni lelkület elfogadásáért és megélésért, magunk, családjaink, nemzetünk és a világ bűneinek bocsánatáért, a két legszentebb szív mielőbb győzelmért és dicsőséges visszatéréséért, a családjaink testi-lelki gyógyulásáért, a halottaink lelküvét, a sok betegét, a világ békét, a Mária Rádió nagy családjáért. Imádkozunk együtt és egymásért hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen, Jóisten hallgassa meg. Ezt a rózsafüzét felajánlom a jóakaratú emberekért, ellenségeimért, az irigy is rossz akaratú emberekért. Rózsafüzét felajánlom családom testi-lelki egészségért, békességért, türelemért, fontos ügy megoldásáért, a világ békéért. Köszönöm a Jóistennek, egy mindennapos hallgató írja. Drága Jóistenem, segítsd meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkba, és a gyermekemet óvd meg minden rossztól, adj tisztánlátást, jó gondolkodást, és hozzuk illő barátnőt, imádkozzunk együtt. Szűzanyám, segítsd a fiamat, áldott napot!

0: Márkusz gyógyulásáért, orvosi eredményért, a daganatos betegségből és az ő egészségéért kérem ezt a mai imát. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértették az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én is felajánlom azt az irgalmasság rózsafüzérit a felsorolt szándékokért, és még felajánlom a közös halottjaimért, az unokáimért, amelyeket te vizsgáljanak, a testvéreimért, és ajánlom a betegekért is, akkor még ajánlom a szomszédjaimért, a békéért, a szeretetét, alkalmas időjárásé, ajánlom fel, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, meghallgattak, önökkel imádkozok mindig, Gyimesből egy állandó hallgatójuk.
0: Köszönjük, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani hálából a szűzanyának és a vizsgáimnak a sikeréért. A rózsafüzért felajánlom hálából, hogy sikerült a kislányomnak a vizsgája, és továbbá is kérem Jóistennek a segítségét. Imádkozom még egészségért, biztonságért és családi békéért. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A mai rózsafüzéretet személyiségben ajánlom hálából a kapott kegyelmetét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásukért, hallottaim lelki üdvéért, világ békéért, három nagyon fontos szándékot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt.

Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, hálából, férjem örök nyugalmáért, a babácsikért is jó egészségért ajánlom fel.

0: Halló, Mária Rádió!
1: Halló, Mária Rádió!
0: Köszöntjük szeretettel!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Hát az Isten irgalmaság rózsafűzérét önökkel imádkozva szeretném felajánlani egy súlyos betegért. Köszönöm! Jézusom, bízom benned, és nagyon-nagyon szeretlek! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben imádkozunk együtt az ő gyógyulásáért, hozzunk a Jóisten elé minden beteget, és imádkozzunk gyógyulásért.

0: Ezt a rózsafőzét felajánlom a családomban zajló problémák kért testi lelki gyógyulásért, az érettségizőkért, a Jóisten segítse meg őket, köszönöm szépen, Isten áldjon minden kedves hallgatót, egy mindennapos hallgató írja. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Dicsérjük a drágó Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szentmiseit elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a levénő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az úton lévőkért, a betegekért, a család végességért, és a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész testvéreimért, a halottakért.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. Kedves hallgatók, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, minden kérésünkért és szándékainkért. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Aranyosi Ervin, a Schuster fiatalsága. Élt egyszer egy öreg Schuster. Mondhatni már alig élt, minden éjjel imádkozott, s mindenfélét megígért. Ja, Istenem, hagyj még élni, minden nap imánkodott. Egy nap angyal szállt a földre, és egy új csodát hozott. Bekopogott a cipész, ez elmesélte, honnan jött. Isten miért küldte földre, milyen mókán ügyködött. Célja volt jövetelének, amit rögtön elmesélt. A jó Isten csodát küldött, amilyet a Schuster kért. Mától úgy végezd a dolgot, hogy szebb legyen a világ. Minden tehetős embernek lábbelijét megcsináld. Fogadd el a fizetséget munkádért, mit érte kapsz, s végezd mindig jól a dolgot, s lásd, majd jó úton

jó legyen, szeretettel a világban, ő is csupa jót tegyen. Téged meg a jó Isten fog kifizetni rendesen, és hogy tisztességgel végezd a munkádat, meglesem. Minden szívből szőtt cipőért kapsz egy egész hónapot, ennyivel lesz korod kisebb, béredül majd ezt kapod. Újra lehetsz fiatal majd, és később egy kisgyerek. Tisztességgel tedd a dolgod, én pedig majd figyelek. Ahogy aztán telt az idő, a cipész jól dolgozott, s bizony minden jóság cipő fiatalabb kort hozott. Ahogy teltek hosszú évek, úgy lett ifjú majd gyerek, s körülötte szép cipőben jártak mind az emberek. De a cipész nem csak cipőt készített és javított, sokat mesélt szeretetről, és jóságra tanított. Mire újra gyermekké vált, munkája is elfogyott. Nem kellett már cipőt varni, hanem most már játszhatott. Így már nem lett fiatalabb, újra kezdte életét, de most már a munka mellett oly sok minden belefért. Mert a Schuster megtanulta, mire jó a szeretet. Onnan kezdve tanítgatott felnőttet és gyereket. Szépen, lassan öregedett, szíve sok széppel teli, mert ki útját szívvel járja, békéjét is megleli.

Minden szülő rémálma vált valóra, amikor megszólalt a telefon. Baleset történt. A középkorú Zsán lassú életritmusa és a kényelmes nyugdíjas élet egy pillanat alatt szertefosztott a telefon csöngésével. Szeretett fia és menye temetésén Zsán mindkét oldalán egy-egy unoka ült, a harmadik pedig az ölében kuporgott. A pap prédikált, a barátok dicshimnuszokat zengtek, a családtagok zokogtak. Zsán hite egy pillanatra megingott. Akárhogy is, mondta csak úgy magának. Amikor az utolsó ének után felállt a közösség, bárhogy is, nem volt szükség folytatásra, még ha le is tudta volna nyelni a könnyeit, hogy meg tudjon szólalni, mert tudta, hogy Isten fogja befejezni a mondatot. Ez már annyiszor így volt, hogy már nem is számolta. Változások, a betegsége, anyagi gondok, elhunyt férje utolsó betegsége, Isten mindig ott volt. És most, ezúttal, hagyta, hogy felmerüljön benne a kétség. Ezen mindenki elgondolkodna, mondta magában. Az aggodalmai ellenére azonban egy dologban biztos volt. A bajban a hit az energia forrása, amely arra biztat, hogy tartsunk ki, miközben Isten csodálatos tervén dolgozik mindannyian.

életében. Azt is tudta, hogy az az Isten, aki ezeket a drága unokákat az életébe hozta, nem fog mostantól tétlenül félreállni, amikor az ő életébe és otthonába költöznek, hogy még mélyebben a szívébe zárhassa őket. Ezzel a bizonyossággal felkapta a két kisebb gyermeket a karjába. A legidősebbnek azt mondta, hogy kapaszkodjon a ruhájába, majd kivezette őket a templomból a temetőbe. És abban a pillanatban, ha felkészültek, ha nem, egy új világba léptek be, olyan világba, amit nekik kell felépíteniük, összerakniuk, mint az ágytakarókat, amiket ő szokott készíteni. Labdajátékok, a bilire szoktatás, Mikulás, pótkerekek, fogtündér, szülői értekezletek. Ezeket már ő mind ismerte, de most újból ez várt rá, háromszorosan. Ez új szerep volt, nem ismételt előadás, ahogy meglepetten tapasztalta. Ezek a gyerekek egy más világba vezették őt. A három gyermek nevelése, boldogság és fájdalom is egyben, vallotta be őszintén, amikor a barátai azt kérdezték, hogy bírja. Néha azon gondolkodom, mit csinálnék, ha nem éppen a tavaszi szünetet tervezném, vagy nem iskolai ruhákat vásárolnék, vagy nem tanulmányoznám a legújabb játékokat, és túlterheltnek, szomorúnak és frusztráltnak érzem magam. Nem kérdés, hogy szeretem őket, csak az életem nagyon más, mint amilyennek ilyenkorra képzeltem. Nyilvánvaló, hogy ez a feladatom, mondta szomorkás vágyakozással. Hiszen ahelyett, hogy a tavakon horgászna, vagy a lakókocsival járna az országot, eladta a kocsit, és két új varrógépet vett helyette, és egy segédet fizetett az ágytakaró varráshoz. A gyerekek, ahogyan gyakran hallani lehetett tőle, képesek kienni az otthonodból is. Amikor éppen nem a gyönyörű ágytakarókat varta, a gyermekkor rosszul összerakott pillanatait próbálta összegyűjteni. Rendszeresen és hűségesen járt az iskolai programokra. Éjszaka dolgozott, születésnapi tortát készített, családi nyaralást szervezett és megtett mindent, amire a szüleiket hiányoló unokáinak szüksége volt. És megérte az áldozat. A legidősebb, akit a legjobban érintettek az események, egyik este az ima után azt mondta, mama, jobban szeretlek, mint az egész világot. Ez a világ azonban állandóan magyarázatra szorult. Miért nincs benne anya és apa? Egy nap a legkisebb unoka, aki akkor másodikos volt, egy családi képet hozott haza, amit aznap készített az iskolában. Az előtérben egy ház volt, fákkal, virágokkal. Egy varrogató nagymamával, a kutyával, két sárga cicával és három gyerekkel. És így volt aláírva, a családom. A kép egyik felső sarkában egy kicsi négyzet alakú képecske volt, egy férfi és egy nő arcával. A rájuk mutató nyílacska mellett ez állt, apa és anya a mennyországban. Nagymama csendes elégedettséget érzett. Isten és ő nagyon jó párost alkotnak, ha a gyermek ennyire csodálatosan megérti a szomorú valóságot és az erős, hittelteli reményt az életükben. Édes Istenem, fohászkodott. Egy csendes pillanatban a számítógép monitorja előtt. Én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy megtanuljak számítógépezni. Még ennek a vén csontnak is tudsz új dolgokat tanítani? A gyerekeknek volt erre szüksége az iskolában, és megesküdött, hogy ő nem fogja visszahúzni őket semmiben. Magadnak talán vén csont vagy, jött a válasz. Én azonban még mindig a kalandort látom benne, gyerünk. Pótoljuk be ezt a cuccot. Isten még sok örömteli pillanatot szerzett neki, miközben a mama a korlátait feszegette. Rögtönzött, foci meccseken játszott holdfényben, megtanulta a baseball és futball csapatok népsorát,
megkedvelte a szardellás pizzát, és ami a legdöbbentőbb, rájött, hogy szereti, ha bömböl a zene. Az a legjobb az egészben, hogy mindez csupa móka, közölte vigyorogva. Isten kegyelme, derűvel és bölcsességgel is megajándékozta. Amikkel akkor még nem rendelkezett, amikor a saját gyermekeit nevelte. Ha a napirend vagy a fürdés rendje időnként felborult, tudta, hogy ez a gyerekeknek nem okoz nagy problémát. És néha, főleg a szülők halálának évfordulóján megengedte, hogy lógjanak az iskolából, és inkább elmentek egy közös kirándulásra. Az iskolai hivatalnokok, amikor megtudták az indokot, természetesen nem hivatalosan, de szemet hunytak a dolog felett. Nagymama támogató csoportot szervezett más nagyszülők számára, akik szintén az unokáikat nevelték, és rájött, hogy nincs egyedül. Innen még varró társakat is szerzett, a segítségre pedig szükség volt, mert újabban a helyi ifjúsági otthonnak is sokat adományozott. Nélküle az unokái is ide kerültek volna. Isten azt mondta neki, bármilyen öreg, fáradt vagy ilyett is légy, ezt együtt csináljuk. Az évek során egyre erősebb lett a hitem, mesélte az új barátainak. Nem mintha kevesebb aggodalmam vagy felelősségem lett volna, hanem mert mindig biztos voltam benne, hogy Isten befejezi helyettem a mondatot. Csak el kell mesélnem a problémámat, és Isten azt mondja, értem. Akárhogy is, és aztán megyek tovább. Az órájára nézett, mint ahogy most is pattant fel, mennem kell a gimibe. A középső unokám az első versenyén nószik, én segítek a pontozásnál. Azt sem tudtam, hogy az úszásnál vezetik a pontokat. Akárhogy is, Isten akaratából ezt is megtanulom, meg mindent, amire még szükség van.

Árnyusi Ervin, a hold és a föld románca. Éj tengerébe lám a hold lehajtja megfáradt fejét. Arcán meg annyi ránc a fold, de kitöltötte idejét. Öreg vénteste elpihen, nappal álmodja álmait. Ott nem zavarja semmi sem, szívében nyugalom lakik. Benne még él az ifjúság, legyeskedett a föld körül, átvette szíve ritmusát, s hitte, a vén bolygó örül. Érte sovány lett, megfogyott, kacéran évődött vele. A föld imádta a napot, a hold ezért sápadt bele. Bejártak ezer éveket, s a távolság örök maradt. E kettő együtt létezett, s szálltak, mint boldog madarak.

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik.

0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallják.
1: Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mielőtt én megszülettem, a bátyám, aki 4 évvel idősebb nálam, elvesztette a testvérkét. 4 éves korában írt egy levelet a Jézuskának, amiben Hugicát kért karácsonyi ajándékba. Nem ezek után, de minden esetre én december 24-én megszülettem. És attól kezdve a bátyám, amikor már egy kicsit felnőttebbekké kezdtünk válni, tehát már bemutatott itt-ott, akkor mindig úgy mutatott be, hogy itt az én karácsonyi ajándékom. Igazán ezt valóban megélni, nem csak ő felé, mert ő felé ez teljesen természetes volt, hogy igazán jó kapcsolatban jöttünk egymással. De hogy én valakinek a karácsonyi ajándéka vagyok, illetve hogy én ajándék vagyok. Van egy Szent Ireneusz idézet. Élj úgy, hogy életed ajándék legyen azoknak, akik találkoznak veled. Később találkoztam nyilván ezzel a gondolattal, ezzel a mondattal, de ez nagyon hozzá kapcsolódik ahhoz, ahogy indítottam. Ahhoz, hogy tényleg úgy élhessek, hogy ajándék vagyok a másik számára, bárkivel találkozom, az saját akaratból kevés, azt úgy nem lehet. Az csak úgy megy, ahogy egy sugárzó ember. És én nagyon sok sugárzó emberrel találkoztam az életemben. Azt gondolom, hogy én nekem sem arra kell törekedni, hogy sugárzó ember legyek, hanem arra, hogy minél mélyebb kapcsolatom legyen az Úrral, és akkor lesz mit kisugároznom, és akkor tudom teljesíteni ezt a gondolatot.
0: Androsics Beáta Mária, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatójának gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Hát szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Öröm ismerkednünk Jézus Krisztussal, az ő nevével, Anya Szentegyházunk tanításával, melynek foglalatát megadja számunkra a Katolikus Egyház katekizmusa, az egyház tankönyvének két alappillére, a Szentírás és a Szent Hagyomány, az egyház következtetései, nyilván zsinati megfogalmazásai is, dogmái, ezeket a hagyomány hűtőfogalmába soroltam most be. Jézus Krisztus nevével ismerkedünk, megismerhettük már a Jézus nevet, annak igazi küldetés jellegét, Isten megszabadít, ennyit jelent Jézus neve, és ő valóban azért jött, hogy kiszabadítson minket a halál rabságából, és megadja, megnyissa számunkra a mennyországot. A küldetés neve valójában az a Krisztus név, az a fölkent, a messiás szó, és a fölkent állapotban az Istenhez tartozás, az isteni küldetés megfelelősége szerepel, amit maradéktalanul mindvégig, mind halálig Jézus engedelmesen teljesített. És most egy harmadik név megközelítéshez érkeztünk a katekizmus tanításában. Külön tanítói szakasz kezdődik azzal a címmel, hogy Isten egyszülött fia. Tehát megismertük a Jézus nevet úgy önmagában, megismertük a Krisztus nevet önmagában, és most arról beszélünk, mit jelent, hogy Jézus Isten egyszülött fia. Mindezt a katekizmus 441-es pontjával kezdődően fogja kifejteni számunkra a katekizmus. Nagyon sok bibliai idézet szerepel itt is. Az Isten fia címet az Ószövetségben angyaloknak, a választott népnek, Izrael fiainak és királyainak adták. Ezekben az esetekben fogadott fiúságot jelent, mely Isten és teremtmények között sajátosan bensőséges viszonyt létesít. Amikor a megígért messiás királyt Isten fiának nevezik, a szóban forgó szövegek szó szerint értelme nem jelenti szükségképpen, hogy több, mint egy ember. Azok, akik így Jézust Izrael messiásának nevezték, valószínűleg nem akartak ennél többet mondani. Nézzünk egy-két utalást, idézetet a megígért messiás királyról, Isten fiaként való emlegetéséről. Itt szerepel a Krónikák első könyvének egy idézete. Na de vajon mit olvasunk itt az Ószövetségben a Krónikák első könyvében? Nézzük meg a 17. fejezet 13. versét. Itt Nátán próféta jövendőlését olvashatjuk a 17. fejezetben, és a 13. vers így fogalmaz. Először is miről van itt szó? Arról, hogy Dávid már házában lakott, és házat akart építeni az Úrnak, de az Úr ígérte meg Dávidnak azt, hogy ő fog házat építeni, és azt mondta a prófétának, ezt közölt tehát szolgámmal Dáviddal, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és megsemmisítettem előtted minden ellenségedet. Olyan hírnevet adok neked, amely fölér a legnagyobbakéval a földön. Lakóhelyet adok népemnek, Izraelnek, letelepítem, hogy azon a helyen lakjék, és ne hányódjék tovább. És aztán majd akkor, amikor megtérsz, majd atyáidhoz megőrzöm utánad ivadékokat, ivadékokat, egyik fiad lesz az, és én megerősítem királyságát. Ő épít majd neked házat, és én örökre megszilárdítom trónját. És most jön az Isten fiúságra való ígéret, a 17. fejezet 13-as verse. Atya leszek, ő pedig fiam lesz, és nem vonom meg tőle kegyelmemet, mint ahogy megvontam elődöttől, megtartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre. Nátán közölte Dáviddal ezeket a szavakat, az egész kinyilatkoztatást. Tehát Isten a fiának ismeri el a királyt, és tudjuk jól a bizonyos zsoltárokban, és a második zsoltár kiváltképpen a második fejezet, a második zsoltár, a zsoltárok könyve második fejezete valójában a második zsoltár, és annak a 7. versét idézem. A zsoltárokat imádságként használjuk, de jövendőlések is rejlenek ezekben a szép imákban. Egyébként is Dávidnak szoktak zsoltárokat tulajdonítani, vagy a zsoltárok könyvét, de nézzük meg a második zsoltárt, amelyben a messiási dráma címet viseli ez a szép imádság. Annak 7. verse így hangzik. Az Úr végzését hirdetem, ő így szólt hozzám, a fiam vagy, ma adtam neked életet. És azok a zsoltárok, amelyeket esetlegesen a király koronázáskor imádkoztak, azok még inkább alátámasztják azt, hogy a király, mint fogadott fia Istennek áll a népének az élén. Itt van tehát Isten egyszülött fia, messiási cím, vagy kifejezés Jézusra vonatkozóan, vagy az ő nevének egy sajátos megnyilvánulása. Ezek az előbb említett példák, vagy a királyra, messiásra vonatkozó utalások, ezek a fogadott fiúság értelmében játszanak szerepet, és így kell ezeket értelmezni. Ez nem érvényes Péterre, amit előbb hallottunk, hogy Jézust Izrael messiásának nevezték, vagyis ez a megközelítés már Péter apostolra nem érvényes, amikor megvallja Krisztust, mert amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek tartja őt az emberek, és akkor azt mondja Péter, így vallja meg Jézust. Úgy vallja meg őt, mint Krisztust, az élő Isten fiát. Mert Jézus ünnepélyesen válaszol neki, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Itt Szent Máté evangéliumát idézzük, és amikor éppen ez a felvétel történik itt a, illetve élőadásban még a mai napon, éppen Szent Péter és Pál apostolok ünnepe van, és itt van Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát, ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért is vettem elő az olvasmányos könyvet, mert éppen a mai napnak az evangéliuma volt, tehát Szent Péter és Pál apostolok fő ünnepén hangzik el ez az evangéliumi hitvallás, amit a tanítványok nevében, nem csak a maga nevében, hanem egy közösség nevében mond el Péter Jézusnak, ti kinek tartotok engem? És ezért mondja még végül azt, hogy te, Simon Jónás fia, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, mert ő képviseli ebben a szilárd hitben és hitvallásban a közösséget. Péter apostol lesz az, aki megtartja Isten népét, Jézus követőit a hit egységében, ő az egység jele is ezáltal, hogy ő a főapostol lett, ez nem egy hatalmi tekintély, hanem az egységet jelképező tisztség Péter apostol a szikla személyében. De miért? Mert hogy ő tudta jól megfogalmazni és megvallani tiszta hittel, hogy ki ez a Jézus, te vagy Krisztus, vagyis te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És ha már azt mondtuk, hogy Péter és Pál ünnepén halljuk ezeket a gondolatokat, hasonlóképpen mondja Pál a damaszkuszi úton történt megtérésével kapcsolatban, amit leír a Galatákhoz írt levele első fejezetében, a 15.-16. versben, akkor ezt mondja. Amikor pedig úgy tetszett Istennek, aki engem már anyám méhétől kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa nekem a fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, és aztán folytatja, hogy akkor még mit csinált, és hogyan kezdte el ezt a küldetést. Tehát a Galata levél írja le többek között, meg az apostol.

meg. Hiszünk mi is, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, ugye, és aztán hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Tehát a hitvallásunk is megvallja ezt a hitet, megvallja az apostoli hitet, amit Péter már megfogalmazott. Menjünk tovább a 443. pontra. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. És hát, ahogy Jézus vallja Péterről, vagy magyarázatként mondja talán, ahogy előbb hallottuk, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Mert a hit állításait azt nem lehet emberi értelemmel kitalálni, még felfogni is nehéz, bár nem felfoghatatlan, mert a transzcendens dolgokat, a tapasztalati valóságot, meghaladó dolgokat, amelyek hitünk tárgyát, alapját képezik, ezeket azért fel tudjuk fogni, csak nem tudjuk alátámasztani kézzelfogható módon, azért transzcendens. Ugyanakkor mégiscsak, amilyen ismeretekhez jutunk, azok már az értelmünk területére tartoznak, hogy azokat megismerjük és próbáljuk felfogni. Ezeket nem egy alkalommal és a bibliai kinyilatkoztatást tekintve pedig a teljes egészében isteni kinyilatkoztatás alapján tudhatjuk. És éppen ezért, amikor Péternek maga a mennyei atya nyilatkoztatja ki azt, hogy ki ez a Jézus, akkor ő egy természetfeletti tudás birtokába kerül. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának a transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. Jézus a főtanács előtt vádlói kérdésére, mi volt a kérdés, Lukács 22:70, tehát az ő kérdésükre azt mondja, tehát te vagy az Isten fia? Erre mit válaszol Jézus? Ti mondjátok, hogy én vagyok. Tehát alátámasztja, mint egy jóvá hagyja azt, hogy az emberek már erről beszélnek, hogy ezt az ismeretet már birtokolják, mert hogy Jézus maga beszélt már erről, és ezt azért továbbadták az ő hallgatói. Már sokkal korábban fiúnak nevezte magát, aki ismeri az atyát, aki különbözik a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez, aki fölötte áll még az angyaloknak is. A maga fiúságát megkülönböztette tanítványait fiúságától azáltal, hogy sohasem mondta a mi atyánk, csak amikor parancsolta nekik, hogy ti, tehát így imádkozzatok, hogy mi atyánk. Mert kiemeli a különbséget az Úr Jézus akkor, amikor ő, mint Isten fia, személyesen azt mondja, az én atyám, és atyám azt küld, atyám elküldött, azt hoztam el, amit atyámnál láttam, és aztán meg is különbözteti így szó szerint, amikor azt mondja, az én atyám és a ti atyátok. Megint szükségünk van a Szentírásra, mert csak ilyen rövid utalások nem elégségesek ahhoz, hogy mindent megértsünk. Tehát arról volt itt szó, hogy Jézus megvallja

0: magát elismeri és alátámasztja az emberek megismert véleményét, vélekedését e tekintetben, és amikor megkérdezik a fő tanács előtt, mert ott volt ez igazán kérdés, ne feledjük el, hogy a fő tanács a zsidó népvallási vezető testülete, vagy ítélkező, vagy törvényhozó testülete is. Ott az igazi kritikus kérdés, vagy kényes kérdés az ő Isten fiúsága volt, mert ez számított káromkodásnak, hogy Istennel tette magát egyenlővé, hogy ő magát Isten fiának mondta, vagy isteni dolgokat cselekedett, és ezt isteni hatalommal tette, vagyis Istennel egyenlővé tette magát. Ez lett aztán a káromkodás, ami miatt a főtanács kérhette az ő halálos ítéletét. Pilátus előtt pedig ma így szokták mondani, hogy előveszik a politikai kártyát, ugye ilyen kártyákról szoktak beszélni, hogy na most melyik lapot húzzuk elő, amivel elérjük a célunkat. Hát Pilátus előtt a királyságát hozták elő, feltüntetvén esetleg a veszélyeket, hogy hát ő királlyá teszi magát, és aztán a felirat is, erről már beszéltünk, ugye a királyság fogalmáról, de az a Pilátus előtti kihallgatás és a Pilátus ítélete területén játszott szerepet, és amikor a nép kiáltozik, hogy nekünk nincs királyunk, csak császárunk, amikor Pilátus azt mondja, hogy én feszítsem meg a ti királyotokat, és tehát király vagy, te igen, én király vagyok, az én országom nem ebből a világból való, mondja az Úr Jézus, de mégis, és ezzel egy kis borsot tör a főtanács tagjainak az óra alá, amikor mégiscsak azt iratja fel Pilátus az Úr Jézus keresztfájára, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. De itt ez a jelenet a főtanács előtt van, ahogy tehát idéztem, hogy Lukács evangéliuma 22.70, akkor erre a kérdésre, tehát te vagy az Isten fia, azt válaszolja, ti mondjátok, hogy én vagyok. Nézzük meg azt az idézetet, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ő ismeri az atyát. Máté evangéliumához kell megint lapoznunk. 11. fejezet, 27. verse. Nézzük itt, mit olvasunk, 11.27. Jézus saját magáról beszél, nem csak beszél, inkább imádkozik, és imájába foglalja az Isten fiúságát. Abban az időben Jézus ezeket mondta: dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, vagyis az ő tanítását, és kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Így beszélt tehát Máté evangéliuma szerint Jézus önmagáról és az Isten fiúságáról, és személyesen egyes számban megfogalmazva a mennyei atyáról. És aztán megkülönbözteti magát a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez. Megint Máté evangélium 21.34. Nézzük meg, itt mit olvasunk. Példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről. Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtótásot és őrtornyot épített, aztán bérbeadta a szőlőt műveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést. És aztán sorra megölik a szolgákat, és vagy megverik őket, elzavarják őket. És itt van a 37-es vers, végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolták, a fiamat csak megbecsülik, de amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást, itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Ez a példabeszéd, tehát beszél szolgákról, akiket oda küldenek a szőlőművesekhez. A szőlőművesek a népet, vagy a népvezetőit képviselik, akik aztán a szőlős gazda igaz fiát halálra adják. Ebben Jézus már önmagáról és az ő áldozatáról beszél ebben a példabeszédben. És még fölött áll az angyaloknak is, ez meg Máté 24:36. Az éberségre hívja fel a figyelmet itt az Úr Jézus, Máté evangéliuma 24:36-os vers. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, még az ég angyalai sem, csak az Atya. Az emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. Vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és jött a vízözön, amely el nem sodorta minnyájukat. Ez az idők végéről, a világ végéről szól, amelynek nem árulja el Jézus az időpontját, és itt hivatkozik arra, hogy még az angyalok sem tudják, ez csak az Atya tudja, és tulajdonképpen Jézus is tudja, vagy tudhatja, mert Atyám mindent átadott nekem, mondta egy más helyütt, de ezt nem közli az ő második eljövetelét. És végül a János evangélium 20:17, ami még itt egy záró gondolatként szerepel, ezt gyorsan elolvassuk a mai hittanóránk végén. Itt pedig arról beszél Jézus a tanítványainak, így szólt hozzájuk, tehát ez a János evangélium 20:17-es megmutatja Tamásnak a kezét, az oldalát, és Tamás felkiált, én Uram, én Istenem, és akkor így csodálatosan kinyilatkoztatja magát, amikor a feltámadása után megmutatja magát, és ezt a kifejezést használja rá Tamás, hogy én Uram, én Istenem. Tehát Jézust, mint Isten fiát vallja meg. És aztán, amikor fölmegy a mennybe, vagy előtte nyilván elmondja azt, hogy felmegyek az én Atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, a ti Istenetekhez. Tehát itt van az a megkülönböztetés, amelyben Jézus az Isten saját fiának jelöli meg magát, és ez más fiúság, mint ahogy az hívei, a követői lesznek Isten fiaivá a keresztség által. Jézus az egyszülött fiú, mi pedig a fogadott fiúk, fiak, vagyis Isten fogadott gyermekei vagyunk. Ennyi fért bele a felnőtt katekézisünk mai adás idejébe. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra. jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor a szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége. Elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: Jézus azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útra való nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva a részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
1: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del consistorio.
0: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége, az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szentatya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS számunk. Várjuk önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és mondják el, hogy kiért is szeretnének imádkozni ezen a mai napon. Érkeztek üzeneteink, imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekemért, minden ismerősért, munkatársért, a szűzanya óvjon meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért és a családom számára kérem az imát. Ezt a rózsafűzét felajánlom az unokám családjáért, káros szenvedélyekből való szabadulásért, egészségért, békességért, egyetértésért a családban. Isten fizesse mindenki imáját. Imád kérek hálából, hogy sikerüljen a kislányomnak továbbra is a vizsgája, és imádkozok több fontos szándékért. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
1: Szeretnék imádkozni az üzanyához, hogy adjon segítségedelmet, segítséget neked, hogy a jó Isten segíjen, hogy gyógyuljak. Kérem az üzanyámat, hallgassa meg a kérésemet, és egységnek az egészségét, a férjem egészségét, a húgom egészségét, és Áron Kisztának a Tegészségét, érőzem igazítani minden nagy szóknyájukkal. És mikor ajánlom édesapámnak, édesanyámnak a gyenevet,

Mindrökjelben imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Minden imád, szent miséket, rózsafűszéreket felajánlok hálából egy beteg gyógyulásáért, a Jóisten gyógyítsa meg, és minden beteg gyógyulásáért, családomért, cukorbetegségem és lábam gyógyulásáért, Isten fizesse mindenki imáját. Rózsafűzét felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeimért, unokáim egészségéért, hálából mindenért köszönöm.

0: Üresek a vonalak, és üres a postaláda is, most lehetőség van arra, hogy bejussanak, és hogy kérjenek, várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket. Haló, Mária Rádió! Köszöntöm a kedves telefonálót! Halló!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én is ezt a rózsaszüzét felajánlom a mai napi, a szűzanyának, a jó Istennek, hogy mindent megsegített, mindent vált a dolgomba, és még ajánlom a közös halottjaimért, az unokáimért, mert vizsga előtt állnak, hogy szerencsés legyen a vizsgáik, a betegekért, a béké, a szeretetét, és a Mária Rádió munkatársaiért is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizessék.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.

0: Halló, Mária
1: Rádió. Jézus
0: Krisztus. Mindre kiemel.
1: Szépessége, Jézus Krisztus, drága Tinke. És a sógoromért és a sógornőmért, Ilikért és Imrét ajánlom fel. Én haláluk évfordulója van, és imádkozok önökkel érte a lelkük üdvét, és minden hozzám tartozó halottért, halottnak a lelködvét, hogy kikerüljenek a tisztító tűzből, és a Jóisten fogadja be őket országába. Köszönöm szépen, Isten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindre kiemben a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófabi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, gyermekeimért, minden betegért, magam gyógyulásáért, és a Mária Rádióért, Udvarhelyről írja Margit. Haló, Mária Rádió! Haló, köszöntjük szeretettel!
2: Haló!
0: Haló, hallgatjuk?
2: Én azt a Szent Rózsafűzért ajánlom önmagunkért, a betegek vagyunk a férjemvel együtt. A családomért, s a tisztító tűz a szenvedő lelkekért, a betegekért, minden betegért, mert betegek vagyunk, és tudom, mit jelent. És talán önmagunkért, önmagikért. A Jóisten adjon egészséges mindenkinek, köszönöm szépen, hogy imádkozik.
0: Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.

Még van idő a mai ima szendék fogadásban, amikor van lehetőségük arra, hogy felajánlják az imáikat valakiért, valamiért. Én biztatom önöket, használják ki a lehetőséget, és hívjanak minket, valamint írjanak nekünk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Mit kérdezték Jézus Krisztus?
0: Mindenekjelben.
1: Mai Rózsa Krisztusért. Halálból. Szemmet. Az esőjét. Ami éppen most érkezett meg a városunkba. És kívánom, hogy másik részesüljön ebben az áldásban. Szemmet legyen hála.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rúzsa fizért és az eskimis és teleállunk család és meghalt tagjaiért. Betegségemből való gyógyulás és a családból lévő betegek gyógyulásáért. Két fontosért. Unokám vizsgáinak a sikeréért, a világ békéért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, és az úton állókért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét és a Szent Misét szeretném felajánlani. Hálából kapott kegyelmekét, Pádovai Szent Antal tiszteletére, az egészségem javulásáért, a családomért, Mária Rádió minden dolgozójáit, a bűnei bocsánatáért, a világ békéjét és minden betegét. Köszönöm szépen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Önökkel együtt imádkozom és felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, hogy esőt adott szeretteimért, szándékainkért, gyermekeimért, édesanyám gyógyulásáért, Szűzanya szándékára, imáink meghallgatásáért, elhunyt szeretteink lelke üdvéért, köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned. Hála mindenért a Jóistennek, kérem továbbra is, hallgassa meg a kéréseimet, felajánlom még a szeretteimért, szeretetért, bűneink bocsánatáért és halottaimért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsaszínű füzét felajánlom hálából, minden kapuk kegyelemért, bűneink bocsánatáért, családomért, két fontos vizsgáért, szüleimért és a békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kéréseit. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani imaszándék fogadásunkba. Jóistennek hallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Hozzuk elé most minden kérésünket és szándékunkat, és imádkozzuk közösen a fájdalmas rózsafűzért. A mai napon önökkel szeretnék imádkozni, és én nagyon bízom benne, hogy lesznek telefonálók, akik egy-egy tized vezetésével bekapcsolódnak majd a rózsafűzérbe, viszont nagyon fontos, hogy betartsák azt, hogy mikor bejutnak, kikapcsolják a háttérben a rádiókészüléket, és a válaszokat hagyják, hogy mondjam, én önök csak vezessék a rózsafűzért, én pedig válaszolok az üdvözlégyekre, meg mindenre, ahogyan szoktuk együtt közösen imádkozni. A bevezető részt elmondom innen a Szatmáni Medi stúdióból, s majd a tizedek közötti zenei bejátszások alatt tárcsázzák a vonalainkat, legyenek kitartóak és legyenek türelmesek, én bízom benne, hogy lesznek, akik szeretnének most velem közösen imádkozni, tartsanak velem, imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk félreverítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, itt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mindatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az útban te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, akit éreztünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítetted.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítetted.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokol tüzétől, mint amelybe a lelkeket. Különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

Ó, Mária édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk.

Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, kegyelmezz. Uram, irgalmazz. Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk. Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk. Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk. Szent Háromság egy Isten, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, végtelen fölségű szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, Isten szent temploma, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, minden erény mélysége, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, minden erény mélysége, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, minden szív királya és központja, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, amely meg teljességéből mindnyájan merítettünk, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, az örök halmok kívánsága, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, dusgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, az élet és szentség forrása, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, életünk és feltámadásunk, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, bűnösök áldozatja, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, benned remélők üdvössége, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, benned kímúlók reménysége, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért estekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy együtt imádkozhattuk ezt a mai fájdalmas rózsafűzért. Köszönöm az egyes tizedek vezetőinek, Magdi néninek Csíkszeredából, Máriának Kápolnásfaluból, Annának Csíkrákosról, Évának Marosvásárhelyről és Margitnak Szent Tamásról, hogy együtt lehettünk. Jóisten áldását kérem mindannyiukra, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Attól, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az érgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj öröm örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényes kendjék nekik, nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: segítség, gyászolok. Hajlák Attila atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Máj Rádió hallgatókat. Nagy ajándék, hogy Istené vagyunk. És az isteni gondviselés ott van az életünkben, ezt valahogy a gyászunkban is meg kell értsük. Hogy a jó Isten gondot visel ránk. És az isteni gondviselés 15 útmutatását szeretném megmutatni a mai műsorunkban. Ahhoz, hogy az embert élete útján mindenkor öröm, boldogság kísérje, és hogy a gyászában is megtalálja az életnek az értelmét, helyes felismerésekre és nemes elvekre kell támaszkodnia. Néhány fontos szabály, amelyek alapján Isten parancsolatai képezik, amelyek alapok a mindennapokban. Az első szabály, amit tudnunk kell, hogy Isten nem szenvedésre teremtette az embert. Isten teremtményének örülnie kell az életnek, szeretnie és alkotnia kell. Kevesebbet panaszkodjatok az életre, és mindig emlékezzetek arra, hogy vannak emberek, akiknek sokkal nehezebb sors jutott, mint nektek. És ezt ismerjük fel mindig, amikor gyászcsoportban vagyunk, vagy amikor ilyen gyászszólókkal való beszélgetéseket folytatok. Nagyon-nagyon fontos ez az első szabály. Isten nem szenvedésre teremtette az embert. Isten teremtményének örülnie kell az életnek, még akkor is, ha tényleg nehéz, főleg amikor megtörik az embernek az élete, vagy akkor, amikor nehézségben van, nagyon-nagyon nehéz örülni az életnek. A második szabály, minden ember nem véletlenül küldetett erre a földre. Fel kell tárnia magában az isteni lényeget, és valamiben szebbé, jobbá kell tennie az őt körülvevő világot. Isten tehetséget, erőt és képességet ad az embernek. Az isteni ajándékot arra kell használni, hogy tökéletesítsük a körülöttünk lévő világot, valamint segítséget nyújtsunk azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. Fel kell tárnunk az isteni lényeget. Jobbá tenni a világot. Igen, az isteni ajándékok óriási lehetőségek az életünkben. A harmadik szabály, törekedjetek arra, hogy szeretettel töltsétek meg saját életeteket is, szeretteitek életét is, mert ezzel kedvező körülményeket és anyagi jólétet vonzotok magatokhoz. Ezzel szemben az agresszió elkerülhetetlenül az életminőség romlásában mutatkozik meg. Szeretettel megtölteni a saját és szeretteink mások életét. Ez is egy nagyon-nagyon fontos, még akkor is, amikor gyászban vagyunk, amikor gyászolunk. Akkora ajándék, hogy tényleg a jó isteni az életünk is, és akkora ajándék, hogy igen, minden körülményekben lehetünk a jó isteni. Tegyük szépé másoknak az életét. Szeretettel töltsük meg a magunk és a saját és a mások életét is. A negyedik szabály, gondviselés negyedik szabálya, az életben semmi sem történik teljesen véletlenül. Gondolatainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel és döntéseinkkel mi magunk formáljuk jelen valóságunkat és jövőnket. Hogy örömöt találok-e az életben, vagy épp ellenkezőleg, csupán gyötrődök benne, teljes egészében rajtatok múlik. És ezért nem mindegy, hogyan éljük meg a gyászunkat is, a veszteségeinket, a krízisünket. Az életben semmi sem történik véletlenül. Az ötödik szabály, negyedik szabályhoz szorosan kapcsolódik, a gondolatok eseményeket teremtenek. Tanuljatok meg derűsen és építő módon gondolkodni, és olyan valóságot alkottuk magatok köré, amely örömmel tölt el benneteket. Ellenben az ingerlékenység, a harag, az irigység és a gőg csak kudarcot és balszerencsét hoz. A gondolatok eseményeket teremtenek. Tanuljatok meg derűsen és építő módon gondolkodni. Hát nagyon nehéz a gyászban így gondolkodni, de mindig erre törekszünk, amikor gyászcsoportot tartok, hogy pozitívan lássuk az életet. Tanuljuk meg pozitívnak látni. Nem mindegy, hogy milyen gondolatokat táplálunk magunkban. Viszont az is fontos, hogy emléket állítsunk az elhunyt szeretteinknek is, és ezért is a gondolataink építő módon kell működjenek. A hatodik szabály, bármilyenek legyenek is a körülmények körülöttetek, mindig őrizzétek meg a nyugalmatokat. Tartsátok fenn a derűs lelkiállapotot, higgyetek saját erőtökben és Isten segítségében, és hitetek szerint adatik majd meg minden nektek. Hát valóban nehéz. Nehéz megőrizni ezt a nyugalmat, a derűs lelki állapotot. De ez a hit, ez az erő, a Jóistennek a szeretete, amit tényleg a hitünkön keresztül tudunk nyitogatni, óriási ajándék. A hetedik szabály, törekedjetek arra, hogy meghalljátok Isten hangját. Egyszerűen tegyétek fel azt a kérdést, amelyre választ szeretnétek kapni, majd figyeljetek lelketek mélyének belső tudatotoknak csendes szavára. Igen, fel kell tenni a kérdéseket, és kell figyeljünk a belső tudatunkra, a lelkünkre. Nyolcadik szabály, minden ember üdvözülhet Isten segítségével. Isten ott él mindannyiunkban. Találjátok meg őt önmagatokban, majd engedjétek, hogy rajtatok keresztül megnyilvánuljon a környezetetekben is. Megtalálni a jó Istent önmagamban, a gyászomban is. Isten ott él a gyászomban is, a veszteségemben is, az életemnek a vívódásaiban is, a nehézségekben. Kilencedik szabály, bármilyen súlyosak legyenek is az emberek vétkei, a Jóisten mégis szeret mindannyiunkat, mert a Szentírásban ez áll. Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. De jegyezzétek meg, az Úr mindig azt adja, amire éppen az adott pillanatban valóban szükségünk van. Mekkora ajándék, hogy szeretve vagyunk. És Isten mindig azt adja meg, ami a javunkat szolgálja. A tizedik szabály, az egyik alapvető isteni törvény, a hasonlóság törvénye. Ha nem szeretitek önmagatokat, és a körülöttetek élők sem fognak szeretni, szeretettel fognak fordulni felétek. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ahogyan ti viszonyultok másokhoz, úgy fognak viszonyulni ők is hozzátok. A hasonlóság törvénye. A tizenegyedik szabály, az ember bajainak oka nem másokban, hanem önmagában rejlik. A romboló természetű gondolatok és benyomások megmérgezik az életünket, és megfosztanak bennünket a boldogság lehetőségétől. A romboló természetű gondolatok és benyomások megmérgezik az életünket. Igen, ezt én is tapasztalom, hogyan mérgezik meg az életemet, vagy hogyan mérgezték meg az életemet, de hiszem azt, hogy ott van Jézus az embernek az életében. Minden bajunkban, minden megpróbáltatásban is, és nem szabad romboló természetű gondolatokkal éljünk. 12. szabály. Valójában minden ott lakozik már az emberben. A hatalom, a megbecsülés, az anyagi bőség egyaránt. A feladat abban áll, hogy ezeket a javakat felszabadítsuk, és megjelenítsük a körülöttünk lévő valóságban. Ez pedig Isten parancsolatainak következetes megtartása által válik lehetségessé. 13. szabály. Ne osszátok a körülöttetek élő embereket jókra és rosszakra. Olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. S ha egy kollégátok vagy munkatársatok számotokra kellemetlennek tűnik, lehet, hogy mások számára teljesen elfogadható. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Milyen elgondolkodtató a gondviselés 13. szabálya is. A gondviselés 14. szabálya, hogy ismerd meg önmagad. Ez a szabály mindennapi valóságban is alkalmazható. Nem erüljetek önmarcangolásra, vagy meddő szőrszál hasogatásba. Az önismeret annak a folyamata, hogy felfedezzük magunkban a képességeinket, tehetségeinket, majd azokat a külvilágban gyakorlati módon kamatoztatjuk. Ismerd meg önmagad. És a 15. szabály, Isten számára nem léteznek olyan fogalmak, mint bűnösség, büntetés, ezekhez hasonló. Nem az a fontos kérdezzünk, miért éppen engem, hanem az, hogy mi célból adatot ez nekem. Jó Isten mindenkinek megengedi a tévedés jogát, és természetesen annak a jóvátételét is. Annak a leckének a megtanulását, amelyen át kell mennünk. Minden nehézség annyi erővel adatik, amennyit el tudunk hordozni,

harmadik, törekedjünk, hogy saját és mások életét is szeretettel töltsük meg. Negyedik, az életben semmi nem történik véletlenül. Az ötödik, tanuljatok meg derűsen és építő módon gondolkodni. Hatodik, bármilyenek legyenek is a körülmények körülöttek, mindig őrizzétek meg a nyugalmatokat. Hetedik szabály, törekedjetek arra, hogy meghalljátok a Jóistennek a szavát. A nyolcadik szabály, minden ember üdvözülhet Isten segítségével is, Isten ott él mindannyiunkban. Kilencedik szabály, bármilyen súlyosak legyenek is az ember vétkei, a Jóisten mégis szeret mindannyiunkat. Tizedik szabály, a hasonlatosság, hasonlóság törvénye. Ha nem szeretitek önmagatokat, a körülöttetek élők sem fognak szeretettel fordulni felétek. 11. szabály, az ember bajainak oka nem másokban, hanem önmagában rejlik. 12. szabály, valójában minden ott lakozik már az emberben. 13. szabály, ne osszátok a körülöttetek élő embereket jókra és rosszakra. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. A 14. szabály, ismerd meg önmagad. És a 15. szabály, nem az a fontos, kérdezzünk, miért éppen engem, hanem azt, hogy mi célból adatott ez nekem. Igen, kedves testvéreim, kedves Máj Rádió hallgatók, akkora ajándék Isten gondviselésébe simulni, a gyászunkban is. Nem véletlen ez az időszak, maga a gyász, a gyásznak az időszaka. De egy biztos, akkora ajándék Jézusé lenni a gyászunkban is. És tudni azt, hogy Jézus mindennek értelmet adott. Jézus ott van az életemben, a mindennapjaimban. Uram, te munkálkodsz akkor is, amikor nem látom. Akkor is, amikor úgy tűnik, semmi sem történik, és akkor is, amikor kísértésbe esem, azt hinni, hogy elfeledkeztél rólam, vagy feladtad. A bizalom akkor a legnehezebb, amikor a bizonyítékok láthatatlanok, amikor várakozom annélkül, hogy látnám az előrehaladást, amikor a körülmények pontosan ugyanúgy néznek ki, mint tegnap vagy a múlt héten. Taníts meg rá, hogy a te munkád gyakran a felszín alatt zajlik, mielőtt láthatóvá válna, hogy a magok a föld alatt növekednek, mielőtt áttörnék a talajt, és hogy te a csendben is cselekszel. Attól, hogy nem látok változást, még nem jelenti azt, hogy nem munkálkodsz. Attól, hogy nem érzékelem az előrelépést, még nem jelenti azt, hogy megálltál, és attól, hogy nem tudom követni a tevékenységedet, még nem jelenti azt, hogy tétlen vagy. Segíts bíznom a te időzítésedben, a te módszereidben, a részletek mögöttes összehasonlásában, amikről fogalmam sincs, azokban az összeköttetésekben, amiket teremtesz, és azokban az előkészületekben, amiket végzel. Emlékeztes azokra az időkre, amikor visszatekintve rájöttem, hogy végig munkálkodtál, amikor a darabok olyan módon kerültek a helyükre, ahogy én sosem tudtam volna elrendezni, amikor a te láthatatlan munkád hirtelen láthatóvá lett. Adj hitet, hogy bízzak benned a várakozásban. Hogy higgyem, akkor is munkálkodsz, amikor nem látok semmit. És hogy megpihenjek a te cselekvésedben, ahelyett, hogy pánikba esnék a saját tehetetlenségem miatt. Hadd jelentsem ki ma bizalommal. Isten munkálkodik, és én bízom ő benne. Nem azért, mert látom a bizonyítékot, hanem mert ismerem az ő jellemét, és ő még sosem hagyta abba a munkát. Kedves Máj Rádió hallgató, Krisztusban szeretett testvéreim, Isten gondviselése az életünk, és tényleg semmi nem véletlen az életünkben. De egy biztos, bármilyen nehézséget is élünk meg, bármit az életünkben, bármit, mindig merjünk bizalommal lenni a Jóisten felé, ami gond.

viselénk felé. Úgy tetszik, amit Eugène Smet ír, Jézus, te vagy az én gondviselésem, lehetnék-e én is neked? És én ebben látom a keresztény életet, a jelenlegi helyzetemet is, és mindent, amit meg kell éljek. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai alkalommal is. Hajlák Attila Istvánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 18 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 19 órától pedig a Szentmisét fogjuk közvetíteni Kispácsból. Azután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el Önöknek. 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával, 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől imádkozzuk a béke rózsafűzérét. 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől az élet dolgai, Karácsony Tibor és Ferenc emese műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 40 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától angyalok citeráján Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd, holnap reggel pedig 7 órától lesz majd a Szent Mise, ugye megszokhaták a héten reggel 7-kor és este 7-kor vannak a Szent Misék. Hívom Önöket, hogy tartsanak velünk a továbbiakban is, hogy ezt a mai estét is együtt tölthessük.

Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este a Szegény árva legény című székely népmesét mondom el nektek. Volt egyszer egy szegény árva legény, és annak volt egy testvérnénye. A legény szeretett volna már megházasodni, de a faluba egy lánynak se tetszett meg. Panaszkodott is a nényének, hogy ő nem tudja miért, de egyetlen leány se vett rá szemet a faluban. Azt mondja erre a nagynénye. Tudod mit, öcsém? Vasárnap elmegy a templomba, és amelyik lányot rád néz és elmosolyodik, az fog szeretni téged, azt kérd meg. Eljött a vasárnap, el is ment a legény a templomba, és odahúzódott közel a lányokhoz, de közülük egyik sem vetett rá egy árva pillantást sem, csak a szomszéd lánya. Ránézett, és elmosolyodott. Szegény árva legény alig várta a végét a misének. Amikor hazament, azonnal mondta is a nényének. Találtam egy lányt, aki szeret engem, és én is szeretem őt. Ugyan ki az? Kérdezte a nénye. Hát a szomszéd asszonyunknak a lánya. No, ha ez a helyzet, öcsém, mondja a nénye, akkor három este el kell menned hozzá. Vasárnap este a legény fel is szedelőzködött, és elment felkeresni a szomszéd lányát, mikor megérkezett, azt kellett látnia, hogy a lány nincs odahaza. Elment a lány pajtásaihoz. Fiú várta egy darabig, de aztán nem győzte a várakozást. Úgy döntött, hogy nem várja tovább, elmegy haza. Ám mikor elköszönt és kilépett a házból, ott várta már a leány, a kantárt a fejéhez vágta, a legény lóvá változott, a lány fölült rá, és elvágtatott vele a hetedik faluba. Mikor odaértek, bekötötte az istálóba, azzal otthagyta és ment a cimborához mulatni. Amint vége lett a mulatságnak, a lány ismét felült a lovára, és hazaszáguldott vele. Amikor megérkeztek, levette a fejéről a kantárt, a ló pedig visszaváltozott legényé. Szegény árva legény azt mondja a nényének másnap reggel. Édes néném, nem megyek én többet ahhoz a leányhoz. Ugyan miért nem, édes öcsém, hiszen szép és derék lányoz. Dehogy is, néném, felelde az árva legény, boszorkányhoz is nagyon kifárasztott az éjszaka. Hát, öcsém, mondja a nénye, ha elkezdted a kolompot zörgetni, zörgesd. Tudod-e, hogyha vissza nem mégy hozzá, a boszorkányok négy felé szakajtanak? A legény nagyon elbúsult, de kénytelen volt másnap este is elmenni. Mikor beköszönt, ismét csak nem találta otthon a leányt, megkérdezte hát az anyját. Hol van a leányuk? Most sincs ide haza, feleli az anyja, elment a fonóba, de nem sokára hazajön. Legény nem győzte várni a leányt, és egyszer csak hazaindult. Mikor kilépett az ajtón, a leány megint lóvá változtatta, a hátára ült, és utcu neki. Ezúttal még nagyobb útra mentek, mint előző nap. Amikor megérkeztek, a lány megint bekötötte a lovát az istálóba, szénát vetett elébe, hogy vacsorázzon, majd bement a házba mulatni. Aztán miután vége lett a mulatságnak, és hazaértek, megint levette a kantárt a legény fejéről, és útjára bocsátotta őt. Legény ismét kimerülten ért haza, és azt mondta, lesz, ami lesz, de én többet oda nem megyek. De bizony, öcsém, hogy holnap este még el kell menned. Mindegy, mi történik, én ugyan nem megyek. Ám a nénye tovább erősködött, ha ellen mégy, négy felé szakajtanak, és úgy tűznek föl a karókra. Mit volt mit tenni, a legény a harmadik este megint elment látogatóba. Azt kell látnia, hogy megint csak nincs odahaza a leány, és megint csak megkérdezte, hogy merre jár. Azt felelte a leány anyja. Cérnát fonnak máma a szomszédban, nem sokára itthon lesz. Vár a legény egy darabig, de aztán megunja és elindul haza. Odakin a leány ismét csak a fejéhez vágja a kantárt, ismét lóvá változtatja, és ellovagolva le, ezúttal még messzebb, mint ahol az előző két este voltak. Beköti az istálóba, szénát ad neki, azzal bemegy a házba mulatni. Azonban a legény addig dörgölőzött, icerget, ficerget, míg nem ledörgölt a kantárt a fejéről. No, gondolta, alaposan megkínoztál engem, de most visszakapod a kölcsönt. Fogta a kantárt, és odalopózott a ház ajtajához. Amikor vége volt a mulatságnak, és kilépett az ajtón a leány, a legény a fejéhez vágta a kantárt, lóvá változtatta, fölült rá, és elkezdett vele szélsebesen nyargalni, de nem hazafelé, hanem azt nézte, hogy minden nagyobbat kerüljön vele. Reggelre beért egy kis városba,
ahol az útjába esett egy patkoló kovács. Ott a ló mind a négy lábára patkót tetetett, azután ellovagolt vele haza. Mikor hazaért, levette a kantárt, és a lány ismét önmagává változott. No, mondta ekkor, látom már, hogy nem ijedsz meg egy kis boszorkányosságtól. Nekem bizony ilyen legényre van szükségem. Én a tied, te az enyém, felelt a legény, de már ez a kantár mostantól lógjon a helyén, az istálóban, szögön. Megölelték, megcsókolták egymást, megtartották a lakodalmat, s máig is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ teremtő Istene, földünk hatalmad vonta ki az ógó tengerár alól, s így meg nem rendül soha már.
1: Sarjat fakaszt, sok jó növényt és viruló virágokat. Gyümölcsöt hoz bőségesen, jó ízű táplálékot ad.
0: Tisztítsa égi kegyelem, kiégett lelkünk sok sebét, hogy tetteit könny mossa meg, s törjön le átkos szenvedét.
1: Parancsaidhoz hű legyen, a rosszban része ne legyen, csak jóban lelje örömét, s ne lássa halál erejét.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Ámen. Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hallgasson meg téged az Úr a gyötrelem napján. Jákob istenének neve oltalmazzon.
1: Ő küldjön neked segítséget szentélyéből. Oltalmazzon Sionból téged.
0: Emlékezzék minden áldozatodra. Égő áldozataidat vegye szívesen.
1: Töltse be szíved vágyait, és váltsa valóra minden tervedet.
0: Hadd örvendezzünk győzelmednek, Istenünk nevében hadd lengessünk zászlót. Teljesítse az Úr minden kérésedet.
1: Most már látom, az Úr győzelmet adott fölkentjének, égi szentélyéből őt meghallgatta. Szabadító jobbjának erejével.
0: Ezek harci szekereikben, azok meg lovaikban bíznak. Mi ellenben, Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
1: Ők meginognak és elesnek. Mi pedig fölkelünk és állva maradunk.
0: Urunk, tartsd meg a királyt, és hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hatalmadat zengjük, énekeljük. Urunk, hatalmadnak örvend a király, és újongva újong segítséged miatt.
0: Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját.
1: Kitüntetted boldogító áldásoddal, színarany koronát tettél a fejére.
0: Életet kért tőled, és te megadtad neki a napok hosszú sorát mindörökre.
1: Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége, méltóságot és díszt árasztasz rejá.
0: Áldását teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt.
1: Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a felséges irgalma nem hagyja inogni.
0: Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hatalmadat zengjük, énekeljük.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk.
1: Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
0: Uram, igéd örökké megmarad.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Örökké való a te igazságod.
1: Igéd örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk. Vére árán szerzett meg minket. Rójuk rá előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve, dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Urunk, népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit. Tartsák meg törvényeidet egyetértésben, mindjájunk javára.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Véget vetettél lelki rabságunknak. Add vissza Isten gyermekeinek szabadságát a testi-lelki rabságban sínlődő minden testvérünknek. Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted fedhetetlenek legyenek, és kövessék nagy lelkűen hívásodat.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
0: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád, találd elfogadásra méltó áldozatnak imádságra emelt kezünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Minden mezőnek megvan a maga virága, amelyet a legjobban elfogad. A meszes földnek más a virága, s más a homokosnak. A kövesnek ismét más, de idő múltával a legrosszabb föld is megérik, s akkor aztán az apostolok felszánthatják, és bevethetik az Úrnak tiszta búzájával. Mondta Gárdonyi Géza.

Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk Kisbágyból. A szentmisét tisztelendő Kovács Árpád plébános úr mutatja be. A kantori szolgálatot is ő látja el. A technikai szolgálatot Bodizsán János végzi, lélekben kapcsolódjon bele a legszentebb áldozatban. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A miunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a teremtette.
0: Szeretett testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók és jelenlévő hívek, június hónap utolsó napját, Jézus szíve hónapjának utolsó napját éljük át. Jézus szívének szeretete hassa át az életünket, és amikor ezt a szentmisét felajánljuk 6 hónapja elhunyt Kovács Matild testvérünkért, valamint férjéért, Lászlóért névnapi ajándékként is, kérjük, hogy Jézus szíve szeretetébe fogadja be őket mennyei dicsőségében, örök otthonában. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, mádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Olvasmány Ámosz proféta könyvéből. A kiválasztottságát, nem becsülő népét profétája által vádolja az Úr. Izrael fiai, halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott ellenetek, és minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjére kivezetett. Egyedül csak titeket vettelek figyelembe a föld összes nemzetsége közül. Éppen ezért meg is torolom rajtatok minden gonoszságtokat. Éppen ezért vajon járnak-e együtt ketten, ha meg nem egyeznek? Vajon nem akkor ordít-e az oroszlán az erdőben, amikor nem talál prédát? Vajon nem akkor hallatja-e hangját búvó helyéről az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogod? Vajon beleesik-e a madár a törbe a földön, hogyha nincsen csapda? Vajon felszedik-e a csapdát a földről, ha semmit sem fogod? Vajon ha megszólal a harsona a városban, nem remege meg a nép? Jön-e a városra veszedelem, amelyet nem az Úr hoz rá? Bizony semmit sem tesz az Úristen anélkül, hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a profétáknak. Ordít az oroszlán, ki ne remegne. Szól az Úristen, ki ne profétálna. Felforgat az Úr titeket, amint felforgatta a Szodomát és Gomorát, és olyanok lettetek, mint a tűzvészből kiragadott üszök, és ti mégsem tértetek vissza hozzám, mondja az Úr. Ezért cselekszem így veled, Izrael, és mivel így bánok majd veled, készülj fel, Izrael, hogy találkozzál a te Isteneddel. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálom.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgy, hogy a hullámok elborították a hajót. Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk! Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsinyhitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatát. Krisztusban szeretett keresztény testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók és jelenlévő hívek. Ma, június, Jézus szíve hónapja utolsó napjának reggelén az erdélyi Mária rádió napindító műsorában Gárdonyi Géza írónk gondolata hangzott el. Idézem. Szentek legyetek, hangzott a felszólítás. Minden mezőnek megvan a maga virága, amelyet a legjobban elfogad. A meszes földnek más virága, és más a homokosnak. A kövesnek ismét más. De idő múltával a legrosszabb föld is megérik, s akkor aztán az apostolok fölszánthatják, és bevethetik az Úrnak tiszta búzájával. Testvéreim, reménytelen eset nincs. A tegnap ünnepeltük Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmeket. Csak Pál apostolt emelem most ki. Nem látszott nagyon is reménytelen esetnek? Egyenesen halálosan üldözte a Krisztus követőket, és mégis talán ő hozta az apostolok közül a legbőségesebb termést Krisztusban, Krisztusért. Tanító mese szerint a méltatlankodó földműves megkapta Istentől a hatalmat az időjárás alakítása fölött, mert hát ő jobban tudná, hogyan kell azt csinálni. Volt kellő időben eső és napsütés váltakozva, mégis elmaradt a várt eredmény. A virágba borult fák nem teremtek gyümölcsöt, a búzakalászok szem nélküliek voltak. Hogy lehetséges ez? Kérdezte Istentől, amikor lejárt a hatalmi ideje. A szelet, a vihart kihagytad, válaszolta Isten. Igen, testvéreim, a virágok beporzásához kell a szél, kell a vihar, máskülönben nem lesz termés. Azokban a családokban, ahol a gyermekek nem kapnak mindent készen, hanem meg kell, hogy küzdjenek az előrehaladásért, ha kell a szülői szigor és fenyítés mellett is, rendben kell tartaniuk a dolgaikat, a 10 órait maguk kell elkészítsék, hogy holnap ne korgó gyomorral és kotyogó szemmel vészeljék át a napot, és így tovább. Azok a gyermekek meg tudják állni a helyüket az életben felnőttként is. Jézus sem pátyolgatta a meghívott apostolait, elküldte maga előtt kettessével, felelősséggel járó feladatokkal ruházva fel. Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, üzzetek ki ördögöket, tagadjátok meg magatokat, vegyétek föl és hordozzátok kereszteteket, így kövessetek engem. A mai evangéliumban is engedi, hadd küszködjenek a viharban a hullámokkal, hiszen büszke halász volt közülük nem egy. A büszkeségük azonban cserben hagyta, és kétségbe esve keltették fel Jézust. Uram, ments meg minket, elveszünk! Milyen lecke, mekkora tanítás! Isten az erőnk, Jézus a megmentőnk. Menj és hirdesd, tanítsd mindenkinek ezt! Ordít az oroszlán, ki ne remegne, szól az Úristen, ki ne profétálna, olvastuk Ámosztól. Testvéreim, ma egyben a római egyház első vértanúira is emlékezünk, nem kötelező emléknapként. Mekkora vihar dúlt, milyen köves talajt kellett művelni. Néró császár őrültségében felgyújtatta Róma városát, rengetegen benne égtek. Nagy volt a fájdalom, s még nagyobb az elkeseredés. Ezt a nagy gaztettet a keresztényekre fogta, és elrendelte a keresztények kiirtását. A kínzások különböző válogatott nemeivel végezték ki őket, nem csak Néró idejében, aki pár év múlva dicstelen véget ért, hanem 3 évszázadon át. Azonban a pogányság kőkemény volt a engedett. A legrosszabb köves föld megérett, jó termőföldé lett. Róma évezredek óta a kereszténység központjaként létezik, annak ellenére, hogy még sok vihar tépázta. Testvéreim, aki hallgatod ezeket a szavakat, bizonyára te is éltél, és még élhetsz át kisebb-nagyobb viharokat. Viharként csaphat le betegség, sikertelenség, meg nem értés, családi feszültség, munkahelyi problémák, anyagi veszteség, gyermekeid nem tetsző magatartása, kimerültséged, és ki tudja még mi. Szabad felkiáltanod, Uram, ments meg minket, elveszünk, de legyen meg benned még ugyan a nagy bízalom Jézusunkban, ami Istenünkben. Ő mindent jóra tud fordítani, minden a javunkat tudja szolgálni. Könyörögjünk hozzá a mai Zsoltár válaszával, Istenem, vezess engem igazságod útján, és valljuk meg belévetett hitünket a mai szentmise bevezető énekével, hiszek a szeretet végső győzelmében. Amen.

0: rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntését szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodtak veled, fogad be halottainkat, Lászlót és Matildót örök országodba.
2: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Áldott vagy urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyerem. Áldott vagy urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek italam. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

És amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve, kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ime hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével, György és József nyugalmazott püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Matild és László testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a római egyház első szent vértanúival, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten,

Most imádkozunk együtt, úgy jön az üdvözítőnk, az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: Mi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a terekedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a báránk lakomájára.
1: Uram, nem vagyunk méltó, hogy hajlékunk vagy őt, hanem csak egy szóvalmod, és megdörül a
2: szín lelkem.
1: Istenem, hogy szerte benne, mert örökké igaz mondom,

tudtam engedetben, hogy szentejtel dicsőítessenek, mindenki, amen. Úgy éves Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádnak lelkem nélkül, szeretlek tiszta szívemből.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a kellemedben.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, járjunk békével, szolgáljuk Istent és egymást szeretettel. Istennek legyen hála. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És tövébe fogadás Szent Lélektől Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária.

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leányom.
0: Legyen igen a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: És az ige testé lett.
0: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Imádkozzál életünk.

0: Imádkozzunk elhunytjainkért, különösen Matild és László testvéreinkért. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.

és hívát mutatni nekik életükben. Vezessétek őket az igazság útján, hogy boldogan élhessenek minden napjainkban. Köszönjük érettünk történő támogatásotokat. Amen. Ó, édes

0: templomodból,
1: Uram, mi erőt változunk,
2: tőled korába múlva újra imádkozom, buzdol esedetbe arra kérlek téged,
1: ne sokos szóval állítatos élet, a teszemnek tiszta, muszájogatlan, Uram, munkájára
3: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Kisbágyból. A szentmisét tisztendő Kovács Árpád plébános úr mutatta be, a kantori szolgálatot is ő látta el. A technikai szolgálatot Boruzsán János végezte. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a legszentebb áldozatban. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
4: A hét plébániája.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kisbácsot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kolozs megyében közvetlenül Kolozsvártól 8 kilométerre a Nádaspatak bal partján fekszik Kisbács. A községen áthalad a Kolozsvárról Zilarra vezető országút. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg a ma Szent István néven ismert határrésze helyezkedett el, és a Szent Iván nevet viselte. Az 1200-as években a települést a tatárok elpusztították, akik elől a falu életben maradt lakói a mocsárba bújtak el, majd megalapították a falut a jelenlegi helyen Bács néven. Bács első említése 1263-ból származik, Bak alakban. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. Katolikus temploma legkésőbb a 15. században épült, de utóbb barokk stílusban átalakították. Kisbács lakosai mindig katolikusok voltak, a reformáció idején is, ezért Báthori István 1581-ben a templomot a jezsuitákra bízta. Iskola 1787-től működik a faluban. 1994-ben a 450 főből álló református gyülekezet templomot épített magának, Muradin Bayer Katalin tervei alapján. 1336-ban Kisbácson a kolozsmonostori apátság temploma állt. A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a katolikusoknak. Bejáratainak stílusa a 13.-14. századra utal, régi kinezeteléből csupán a csúcsíves sekrestye ajtó, a kőből faragott szentségtartó és a hajó nyugati főbejáratának gótikus ajtókerete maradt kint a vakolatból. A templom jelenlegi formáját a 15. században nyerhette el. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki Trifu Krisztina képzőművész tervei alapján, amikor kikerült a régi oltár és a szószék, valamint új bútorzatot kapott. Mindkét munkálatot a falu szülötte Túrós Dezső plébános finanszírozta. Ekkor kerül a szentélyben a Szentlélek kiáradását ábrázoló vitrázs is, melynek két oldalán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai, ezen kívül még Szűz Mária és Szent Antal szobrok láthatók a templomban. A keresztelő kút az 1600-as évekből való és magyar vistai kőből készült. A kórus feljáratot 1961-ben helyezték kívülre, régebbi harangját 1784-ben öntötték. A templomot erőd jellegű kőfalkerítés veszi körül, amelyre 2017-ben került a kinti keresztút. A fő egyházmegye 2009-es milléniumi évében a templom búcsú napján Szent Péter és Szent Pál ünnepén Kován Sándor kanonok, kolozs-dobokai főesperes plébános megáldotta a templomot külső felújításának befejezése után, és ugyanakkor a katolikus temetőben a környék legszebb és legkorszerűbb újonnan felépített rovatalozó kápolnáját és harangját. Az 1895-ben újraépített plébánia épületét 1999-ben felújították, majd 2009-ben kibővítették, a tetőteret beépítették és alkalmasá tették, hogy különböző lelkiségi, egyetemista vagy más csoportok is lelki gyakorlatos hétvégeket tartsanak, akár 30 fő feletti létszámmal. Igénybe is veszik rendszeresen egy másik épület, a Hajdani Katolikus Művelődési Ház 2005-2013 közötti korszerűsítése után Boldog Gizella Közösségi Ház néven működik. Legújabb megvalósítás 2021-ben Szabó Trifó Krisztina tervei alapján egy nagyméretű lurdi barlang létrehozása a külső templomkertben az erődítmény jellegű fal északi és nyugati részének a találkozásánál 185 cm-es embernagyságú Mária szoborral. A plébános és a hívek hálájának kifejeződéseként a betegek gyógyítója iránt, amiért Kisbács katolikus hívű közössége megmenekült a világjárvány tragikus következményeitől. A barlangot főtisztelendő László Attila, a körzet főesperesse áldja meg 2021. szeptember 12-én Szűz Mária neve napján, az 52. eukarisztikus kongresszus záró napján, szeptember 12-én az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a falu magyar gyerekei Kolozsváron tanulnak, Kisbács filiái, azaz oldalagosan ellátott plébániák és filiák Magyar Vista, Kide, Boncida és Válaszút. A jelenlegi plébános Kisbácsból látja el a Kolozsváron a Hajnal negyedben található Szent Kamil otthon betegeinek és időseinek lelki gondozását, biztosítva az intézetben számukra a szentmisét heti rendszerességgel, valamint a hallássérültek intézetének gyerekeit és a gondviselés házának mentálisan sérült fiataljait részesíti hitoktatásban. Kide 1824-ben készült el a jelenlegi templom Rudnay Sándor erdélyi püspök és Szepesi Ignác bíró püspök támogatásával. A templomot 1825-ben Ivuc Károly kolozsdobokai esperes áldotta meg. A templom védőszentje, Nepomuki Szent János viszont Jézus szívét ünnepli a közösség templom búcsúként. Örökös szentségimádási nap december 16. Boncida, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve a Kisbácsból oldalagosan ellátott boncidai plébánia. 1911-12-ben felépült az ő templomuk is gót stílusban. Búcsúját szeptember 14-én, az örökös szentségimádási napját pedig december 20-án tartják. Oldalagosan ellátott filiája még Válaszút és Magyar Szarvaskent. Kisbács látja el oldalagosan Magyar Szarvaskendet is, amelynek római katolikus temploma 1725-ben épült a középkori román stílusú szentély és segrestje beépítésével. A torony nyugati oldalán gótikus mérmű, az északi oldalon csúcsíves ablak látható. Az oltárt Anton Schuckbayer készítette. Mária képét csodatevőként tisztelték, miután özvegy Amirász Mártonné 1881-ben hozzáimádkozott és jelenése támadt. Ezután kis és nagyboldogasszony napjára búcsújárást engedélyeztek. A kisbácsi Szent Péter és Pál apostolok plébánia, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kolozs-dobokai főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a két apostol fő ünnepén Péter Pál napján tartják, Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepén, vagyis június 29-én. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. Örökös szentségimádási nap december 22. A műsor a Kisbácsi Katolikus Templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszön önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádi hallgatókat, György Balázs Pabácsi vagyok. És most a kedves hallgatók a Lélek ajándéka című műsort hallják, ez a Szentlélek remek műveiről szól, amit ma a mostani életünkben, ebbe a világban, ezen a különös korszakon művel. Tehát kedves Mária Rádi hallgatók, Münkös Dóta, a karizmatikus mozgalom különböző nagy valóságairól beszélek. Említettem, hogy még Ferenc pápa 2018-ban összehívta a karizmatikus mozgalmak képviselőit, tehát egy hatalmas nagy hálóról van szó, nem tudom mennyire tudják a kedves hallgatók követni, hogy ez hatalmas. Hogy miért nem beszélünk többet, hogy miért nem tudunk többet, tehát én nem tudom megmondani, de Ferenc pápa azt kérte, hogy most fogjanak össze ezek. Létrehoztak egy ilyen szervezetet, egy ilyen nagyobb egységet, a Káriszt, és abba összegyűjtek. Nem összekeveredtek, csak hogy valaki ezeket kövesse. Na ez a Káriszt van vezetősége, Szent Atya időnként találkozik velük, és néhányat felszeretnék sorolni, mert most már utóbbi időben sokat foglalkozom ezzel, de ezt szeretném mondani, kedves hallgató, hogy ámulok, bámulok, térdre ragyog, hogy mit művel a Szentlélek. Nem is tudunk róla, persze a nagyvilágban kell tudnunk, hogy hol kell keresnünk őket, és gondoljuk bele, a Szentlélek is működik, és csodálatos dolgokat hoz létre, főleg mi papok akár akarjuk, akár nem, vagy ellenállunk, vagy nem is figyelünk oda, csodálatos dolgokat hoz létre a világjakon keresztül, persze aztán bekapcsolódnak egyházak, szóval akkora nagy háló és mozgalom van az egész világban, na, hogy szeretném érzékeltetni, az elmúlt időben beszéltem én az Emmanuel közösségre, ez egy nagy, mindegyik, amiket felsorolok, azok mind karizmatikus, nagy-nagy, hatalmas mozgalmak. Tehát én beszéltem az Emmanuel közösségről, most majd sorra fog kerülni a Sálom közösség, mert majd kicsit a föltámadt úr közösségről fog beszélni. A Jézus ifjúság, Alleluja közösség, Boldogság közössége, Mária munkája. Egyik hetet soroltam fel, aztán itt van az evangelizációs iskolák és szolgálatok, ebben nagyon sok minden van, úgyhogy egy nagy cím alá igyekeztem összefoglalni. Aztán Sömenöv közösség erről is sokat beszéltem, de nagyon szeretem őket, Franciaország indul, hisz a neve is egy francia név, Sömenöv, az új út. Hát, hú, kedves Mária, rádió hallgattuk, hogy mit művel ott a Szentlélek. Szentlélek ott művel valamit, ahol engedik. Meghívják, és imádságos lélekkel kitárják életüket. Igen. Aztán a Magnifikát közösség, ez itt az országban is nagy hatalmas, nagy karizmatikus mozgalom. Aztán a Verbum Dei, ez is. Az Úr nyája, katolikus karizmatikus közösség, a Pácis, a béke útja, aztán a Coret Lumen Christi, a szív és fény, Krisztus szíve és fénye közössége, aztán kise tudom ejteni, egy angol mozgalom, Weltfrieskanz, valahogy így kell kiejteni, aztán a béke királya mozgalom, eddig 16-ot soroltam fel, ezek kedves Mária rádió hallgatók, ilyen hatalmas nagy mozgalmak. Így, hogy beletekintek egyik másik mozgalmak az életébe, úgy beleszédülök, bele, mondhatom, ilyen különös kifejezése, bele rendülök, mert a Szentlélek hozta és hozza létre, és amit a Szentlélek létre, azok csodások. Ezt látni kell, követni kell, rácsodálkozni kell, hálát adni kell Istennek, és amire meghívott, azt mi művelnünk kell. A Szatának az országok közössége, ez a 17. pont, itt akkora felsorolás fog majd következni, hogy csak úgy utána néztem, itt Erdélyben is nagy karizmatikus irányok vannak, majd erről is fogok szólni. Magyarországon is valami 40 közösség, karizmatikus közösség tartozik a nagy szervezethez, amin keresztül ők is belekapcsolnak a Bekárizba. Káris a katolikus karizmatikus megjúlás nemzetközi szolgálata, ez az összefoglaló szervezet, ami összefogja szépen. Tehát itt az ország közössége óriási felsorolás, úgyhogy
hogy 17-et soroltam fel, nagyrészt mind ilyen hatalmas nagy mozgalmak, ilyen milliós, 10 milliós nagyrendű mozgalmak, az egész világban jelen vannak, úgyhogy kedves már rádió hallgatók, csak ámulni-bámulni tudhatunk, és igen, hogy a Szentlélek működik, és rajtunk keresztül akar működni, úgyhogy nézzünk csak bele ebbe a föltámadt Krisztus közösségében. Hát annyira elcsodálkoztam, én rég nem beszéltem erről, csak úgy hír kapcsán is néhányszor szóltam, de nézzünk bele egy ilyen nagy mozgalomban. A feltámadt úr közösség egy nemzetközi, laikus, világi, katolikus megújulási mozgalom, amelyet Sri Lankán alapított. Sri Lanka ott van, India alatt az a külön sziget, itt is az országban vannak Sri Lankai munkások, és olyan kedvesség bőnek a szentmisére, látszik rajtuk, hogy keleti alt, barna bőr, egyebek. Kedves már rádió hallgatók, lehet, hogy tudják, Szebenbe nagyobb közösségek vannak Indiából, onnan távol-keletről, és azok mindig lehúzzák a cipőt is, az oknit is, és úgy mennek el áldozni. Ha van szőnyeg, ha nincs szőnyeg, ők így mezítláb mennek áldozni. Na nézzük csak ezt a föltámadt úr közösséget. 1980-as évek végén Lalit Pereira testvére, a katolikus karizmatikus megújulás keretében működő közösség lélek által vezére dicséretétől, imádatát és megtanításától ismert. A föltámadt Krisztus közössége elkötelezett amellett, hogy megújítsa a Szentlélek tapasztalását az egyház szívében. Mit mond? Hogy megtapasztalni a Szentlélek működését, jelenlétét az egyház szívében. Az egész nagy, hatalmas, nagy karizmatikus valóság ezt éli, meg lehet tapasztalni a Szentlélek jelenlétét az egyház szívében. Nagy hangsúlyt fektetnek az evangelizációra, hangsúlyozza a Szentlélek kerességét. Szentlélek keresztség az, ami első pünköskor történt, hogy mindannyian érezték, itt valami történt, Isten közelt hozzájuk szent lelkében. És aztán tovább, hogy segítség az embereket Krisztussal, Jézussal találkozni, és erre csoda dolgokat kínálnak. Van nekik ifjúsági és gyermekszolgálatuk, a dicsőítésre, a közösségépítésre, a hitfejlesztésre összpontosít a fiatalabb generációk számára. Kedves hallgatók, itt elhangzott egy különös kifejezés, a közösségépítés. Hát be kell vallanunk, hogy mi nem tudjuk itt, sajnos a egyház eljárók se tudják, hogy mit is jelent a közösségépítés. A közösségépítés az fejlődést jelent. Nézzük meg, ott van a Sepsi-Szentgyörgyi közösség, az fejlődik. Szentlélek ott van, jelen van, tapasztalják, és ott érezhetően látni lehet a közösségépítést. Aztán van nekik párkapcsolati és szolgálati mindenféle feladatuk, családdal, és fogjuk látni, hogy mi minden szép dolgot. Művelnek testre szabott események és lelki gyakorlatok, meg célja az erős, hiten alapuló házasság és családi kötelékek elősegítése. Hallottuk, ifjúsági, gyermek, párkapcsolat, család. Vannak gyógyító misék és lelki gyakorlatok, dinamikus prédikációkról, a négy lépéses lelki gyakorlatokról, ahol több ezer résztvevőt vonzanak. Ezt kedves már rádió hallgatók, mi alig tudjuk felfogni, mit jelent, amikor több ezer ember összegyűl, mi hitte és buzgalommas lelkesedéssel, nem ilyen immel álma, hogy is töltsük meg a templomokat, hanem a Szentlélek hozza összeget. Akik lelki megjólásra és fizikai vagy érzelmi gyógyulásra vágynak. Bár Sri Lankán indult, tehát ott távon keleten, mondom, India alatt, a feltámadt úr közössége már a globális mozgalommal nőtte ki magát, a 80-as évek végén, tehát ez 40 éves körül, mindjárt még ez fognak ők beszélni. A fiókjai a világ számos országában működnek, többek között, ilyen nagy régiók vannak, Ausztráliában. Ugye tudjuk, az a kontinens hatalmas, aktív közösségekben, Sydneyben, Melbourneben, Brisbaneben, Canberraban. Aztán vannak észak-amerikai országokban, tehát látjuk egy ilyen szri-lankai közösség
úgy kezdett növekedni, hogy behálózták a világot Észak-Amerikában. Képviseltek tartok Torontóban, Vancouverben, Kanadában, Egyesült Államok különböző régióiban, Európában és Ázsiában. További fejezetek az Egyesült Királyság Angliában, Olaszországban, Szingapurban és sok más helyen. Hát lehet csatlakozni, ezekhez itt kínálják, hogy nézzétek meg, mit művel a Szentlélek a köreinkben. Na hát van egy ilyen érdekes beszámolójuk, hogy hogyan kezdődött minden. Hallgassuk meg, hogy hogyan kezdődött ott minden, hogy lesz egy kicsi magból, mustár magból, egy hatalmas nagy. A feltámadt úr közössége a katolikus karizmikus megújulás ima csoportjaként indult az 1980-as évek végén a Dharmapalla Mavata utcában, a Kolombo 3 számot itt található házban. Akkoriban a Lalit Perea testvér a közösség vezető koordinátorának lakhelye volt. Kezdetben nem voltunk többen, mondják, csak 12-en. Jegyezzük ezt meg, kedves már rádió hallgatók, 12-en voltak. De a létszámuk egyre nőtt. Röviddel ezután áthelyeztük működésünket a Rheinlandi Plessárdába, ahol a szövetséget kötöttünk. Ezt is szeretném a kedves hallgató figyelme ajánlani, a szövetséget is azt jelenti, hogy odaadom Istennek magam. Hogy tessék, műveljél velem, amit akarsz. A közösség néhány éve később átköltözött egy másik helyre, heti összejöveteleket, imádságos találkozókat kezdtek el. Ebben az időben a létszámunk Hosszúvidék 300 körül stagnált, mondták. A 2000-es év jelentős mérföldkő volt a történetünkben, több tagunk is részt vett lelki gyakorlatokon, itt írják, hogy Keralában, hol, Indiában megtapasztalták a megtérést. Ezt követően munkánk hatalmas kenetet kapott, Isten katolikus papokhoz vezetett minket, akik korábban meglátogatták a Divine Retreat Centert, és elkezdtünk együtt dolgozni. Elkezdtük megtapasztalni, kedves Mária Dolgot, figyeljük, 12-ből indult az egész, a már 16-20-ban található ígéret beteljesedését, miközben tanúi voltunk annak, hogy Isten jelekkel és csodákkal erősítette meg a hithirdetésünk igéit. A szerdai ima összejöveteleken csodák, például gyógyulások, megtérések kezdtek történni a dicsőítés és az imádás alatt. A lelki gyakorlatok elkezdtek megérinteni embereket, erőteljes megtérések történtek, életet megváltoztató megtéréseknek kezdtünk tanúi lenni. A négy lépéses lelki gyakorlatok részvények száma ezres, többszörösökben kezdett növekedni. Nem tudtuk, honnan jönnek az emberek, ahogy mi az ő teljes megadásában jártunk. Tehát átadtuk magunkat teljesen Istennek. Ő megtalálta a módját és eszközét, hogy embereket vonzon a találkozóinkra. Kedves már rádióhallgatók, ez a mi szenzációs kifejezés. Elindultak, és imádságos lélekkel kitárták szívüket a Szentlélekkel, és az emberek kezdtek jönni. A szerda imagyűlés kinőtte egymás követő helyszíneket, és végül a Szent Péter főiskola termében kötöttünk ki. A becsült részvők száma jelenleg 3000 körül van. Elindítottunk egy szingaléz nyelvi imagyűlést a Bábolei Szent Mária templomban. Ez a találkozó már hetente kb. 10 000 embert vonz. Ezeken a találkozókon kívül számos más nagyszabású imagyűlést is tartunk. Külvárosban például Negamombóban, azt sem tudom, hogy kell kiejteni a következőt, Vennapuában és Kendiben. Hát ott valami csoda történik, na nézzük csak, hogy tovább mit mondanak. Ahogy a létszámunk nőtt, egyre jobban eluralkodott rajtunk a szomjusság, hogy az Urat szolgáljuk. Kedves Mária Hárgyalgat, úgy tetszenek nekem ezek a kifejezések, hogy eluralkodott rajtunk a szomjusság az Úr után. Annélkül, hogy észrevettük volna, sokféle szolgálat született, és önkéntesek jelentkeztek, hogy örömmel szolgálnak. Sok szakember, például vezetőkönyvelők, technológusok áldozták idejüket és képességeiket a szolgálatok hatékonyabb átételére. A szolgálók gyűlése, ők így nevezik a magcsoport gyűlése, ma már körülbelül 300 főt vonz,
adminisztratív irodában, az Isvári úton található táborban több teljes munkaidős alkalmazott dolgozik. Na, hallgassuk meg, kedves Mária Rádió hallgattók, ezt a következő részt. Ez úgy megdöbbentett engemet, hogy úgy imádkoztam, fászkodtam bár nálunk, és ez megvalósulna. Hallgassuk csak. Áldás volt számunkra, hogy tanulni lehetünk a szilankai katolikus papság hatalmas Isten szomjúságának. Micsoda kifejezés. Tehát ez 2007-ben, azóta már akkorát nőtt ez a közösség, mint ez 2007-ben zajlik, hogy tanulni lehetünk a szilankai katolikus papság hatalmas Isten szomjúságának. Bár mi is ezt tapasztalnánk, látnánk, hogy a papságnak mekkora Isten szomjúsága. A katolikus papok és szerzetesek együttműködnek velünk missziós programjainkon, és rendszeresen részt vesznek a lelki gyakorlatainkon, és a találkozóinkon. 2007 áprilisában lelki gyakorlatot tartottunk a Kent Egyházmegye papjainak, ahol tanulni lehettünk egy hatalmas erőfelkenségnek, hogyan érintettem meg a szentlek a papokat. Ötnapos lelki gyakorlatot is tartottunk a szeminaristák, kispapok számára. Annak ellenére, hogy a lelki gyakorlatot kizárólag az Ómi rend, ez egy szerzetes rend ott, számára szerveztük, más rendek, szeminaristái, kispapja is különleges kérésekkel vettek részt ezen a lelki gyakorlaton. Valóban lenyűgöző az a szeretet és szomj, amelyel ezek a fiatal emberek, akiket hatalmas, hamarosan katolikus papá szentelnek, vágynak arra, hogy lássák Isten dicsőségét.

Összmondom. Na most, kedves Márjádi hallgatók, hallgassuk meg ezt a különös kifejezést. A jelenlévők azt állítják, hogy megpillantották a mennyországot. Tehát különös ez az egész történet, amit hallottunk, bár minket is itt megérintene ez, papokat, híveket. Na nézzük csak meg, hogy mi történt még ott az elején. Tehát ez a Lalit Pereira, prédikátor, a föltámadt úr közösség alapítója, egykor ateista volt, aki eltökélte, hogy megcáfolja Isten létezését, illetve megváltozott, amikor 76-ban megkeresztelkedett a Szentlélekkel egy karizmatikus megújulás keretében. Már egész életében kulturális a katolikus volt, Lalit testvér azt mondja, hogy 15 éves korára kétségét támadtak a katolikusokkal szemben, 19 éves korára meggyőződött ateista volt, 23 éves korára alkohol és cigarettafüggő lett, és egyszer csak Isten megérintette. Aki egykor ateista volt és eltökélt szándéka volt cáfolni Isten létezését, élete megváltozta, amikor 1976-ban megkeresztelkedett a Szentlélekkel a szrilankai katolikus karizmatikus megújulás keretében. Már egész életében ilyen volt a Szentlélek megtapasztalásának, akkora ereje volt, hogy teljesen 180 fokban átalakította az életét, és legyőzte minden függőségét. Családja teljes meglepetésére ez az átalakulás arra késztette, hogy 1984-ben teljes időben elkezdje szolgálni az Urat. Teológiát tanult, majd 1980-as évek végén megalapította a Föltámadt Úr közösségét. 2000-es év jelentős mérföldkő volt. Hallottuk, hogy aztán 2000-ben testi válságba került, ekkor látogattam meg az indiai Keralában található Potta Isten elvonulás központot egy lelki gyakorlatra, ahol második nagyobb találkozás volt a Szentlélekkel. Az Úr arra hívta, hogy ismétes átadja magát Isten akaratának, és bízzon abban, hogy az Úr vezetőt és gondoskodik családjáról. Hú, kedves Máriádi hallgatók, hogy szeretem ezeket a kifejezéseket, hogy az Úr hívta, érezte, hogy Isten azt kérte, adját újra magát. Az, hogy átadta magát és családját az Úr akaratának, az Úr új módon kezdett cselekedni, általa is körötte. Egy testvér által a föltámadt Úr ima összejövetelének hatalmas kenetet kaptak Istentől. Közösség csodáknak kezdett tanulni lenni, ezt említettem az előbb. Például a gyógyulásoknak, megtérésnek sok ember életét érintette meg az ima. Az összejövetelek több ezer embert kezdtek vonzani. Figyeljük meg, kedves már rádió hallgatók, én sokat beszéltem, hogy minden mozgalomban, amikor az ember átadja magát Istennek, akkor ott valami történik. Mi történt itt is? Több ezer embert kezdtek vonzani az együttlétek. Aztán 1980-ban megnősült ez a fiatalember, és a felség együtt érezték az Úr hívását, hogy elhozzák a Szentlélek kereségét az egész katolikus egyháznak, a itt megújítása és elmítés érdekében, két fiúk van, mindketten házasok, családként elkötelezettek az Úr szolgálata iránt a föltámadt Krisztus közösségén keresztül. Hát azt hallottuk, hogy hány helyen jelen vannak a közösséggel a világban, egy hatalmas nagy valóságuk van Ausztráliában, Egyesült Államokban, Európában is, Ázsiában is. Hú, kedves Mária, hallgatok, én nagyon meg vagyok úgymond érintetve ezek által, dolgok által, mert amikor Isten elkezd egy ilyen mozgalmat, akkor olyan rétegződik, különböző ágak alakulnak ki. Hát van egy ifjúsági rész ennek. Hallgassuk csak, a fiatalok szolgálatának története egy olyan időszakra nyúlik vissza, amikor 5 évvel ezelőtt néhányan összegyűltünk és imádkozni kezdtünk az Úrhoz, aki akkoriban távol állt a megváltótól. Kezdetben az ifjúsági találkozóink csak közösségi alkalmak voltak, érdekes pletykákkal és kártyajátékokkal, dicsőség az Úrnak, mert nem telt bele sok idő, és mindannyian felismertük Isten nagyszerűségét. Isten irgalmából előre nem látható nehézségekkel
szembesített minket, és arra jött mindnyájunkat, hogy teljesen bíz

Bízunk Istenben. Indünk el vele egy útra. Így kezdődött az útunk, az ifjúsági szolgálat, mindössze 5-6 taggal ifjúsági csoportunk, már egy olyan hadseregé nőtte ki magát, amit az Úr készített fel, hogy tanúságot tegyenek szeretetéről. Minden más fiatalal együtt ebben az országban és az egész világon. Kedves Máriádi hallgatók, csak álmodni is, bámulni tudok, hogy egy-egy közösség mennyire engedi magát a Szentlélektől vezetni. Mindenütt ez meg tapasztalható lenne, hogyha teljesen átadnánk magunkat Istennek, és engednénk, hogy a Szentlélek működjön bennünk. Hát, kedves Máriádi hallgatók, itt annyi szép dolog elé van készítve, de lassabban kell hagyjam ezt a műsort. Máram, úgyhogy ámuljunk, bámuljunk, csodáljuk, mert a Szentlélek nagy dolgokat művel a ma egyházában. És ezek a dolgok, ugye, hogy az évszámok 2007 körül mozognak, azóta még hatalmasabbá nőtt ez a mozgalom, úgyhogy majd még erről szó lesz, kedves. Már járja hallgatók, köszönöm, meghallgattak, dicsőség az Úrnak, a Szentléleknek, aki csodásan működik a mi világunkban. Ő is áldja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. Apro Vita Hominis, az Emberi Életvédelmért műsor 809. adásával. Az előző műsorokban is már Habó Márta tanúságtételének a gyűjteményéből történt közreadás, és ez folytatódik, nagyon-nagyon szép történetek vannak, egy kicsikét visszacsatolva az előző műsor utolsó tanúságtételére, hogy a megpróbáltatás és nehézség nem csak a rendezetlen vagy hitetlen embereket éri, hanem nem mentesülnek a szentségi házasságot kötött párok, akik gyakorló keresztények, hívők, életvédő az egész család, és náluk is előfordult egy nagyon kemény próbatétel, a fejlődési rendellenességgel született baba, és az, hogy milyen méltóság teljesen ki tudtak tartani a hitük és elvük mellett, és hogy a Jóisten végül megajándékozta őket az első veszteség után 3 egészséges, gyönyörű, szép babával. Tehát, aki Istenben bízik, az nem csalatkozik, de nem azt jelenti, hogy a nehézségektől és a megpróbáltatásoktól mentesítve van. A következő tanúságtételnek a címe: Engem meg sem kérdezel. 2000 novemberében elhagyott a férjem. 2 gyermekkel maradtam egyedül. Nagyon nehezen viseltem az első hónapokat. 2011 márciusában kimondták a vállást. Akkor még nem tudtam új kapcsolatra gondolni. Egy év elteltével decemberben éreztem azt, hogy nyitott vagyok egy új kapcsolatra. A mostani férjemmel régóta ismertük egymást. Évfolyamtársak voltunk a gimnáziumban. Aztán ő is, én is elköteleztük magunkat másfelé. A gyermekeink egy csoportba jártak a bölcsibe, egymás melletti szekrényben öltöztek. Néha-néha beszélgettünk. Tudtam, hogy ő is elvált. Decemberben megláttam egy szórakozó helyen, és mondtam a barátnőmnek, hogy vele el tudnám képzelni az életemet. Addig szugeráltuk, míg nem leült az asztalunkhoz. Beszélgettünk, hazakísért. Attól kezdve találkozgattunk, beszélgettünk. Márciusban nem jött. Azt mondta, hogy bizonytalan, megijedt a felelősségtől, illetve lehet, hogy újra megpróbálja a volt feleségével, mert sajnálja a gyereket. Nagyon nehezen, de tudomásul vettem. Egy hónapig nem találkoztunk. Nem beszéltünk, de nagyon hiányzott. Írtam neki, hogy mégis beszéljünk. Eljött hozzám, és átbeszéltük a dolgokat. Mondtam neki, hogy én nem akarok semmit erőltetni, de szerintem most fogja végleg elrontani az életét. Hazament, és még aznap éjszaka írt, hogy nagyon nagy hatással volt rá a beszélgetésünk, és nem akar elveszíteni. Másnap a tudomásomra jutott, hogy az alatt az egy hónap alatt másnak próbált udvarolni. Akkor végképp összeomlottam. Felhívtam, és kértem tőle, hogy felejtsük el egymást örökre. Azonnal bejött a munkahelyemre, elmondta, mi történt abban az egy hónapban, és szerelmet vallott. Adtam neki még egy lehetőséget. A születésnapomra elvitt egy olyan helyre, ahol a szerelmesek kutya van. Ott pecsételtük meg a szerelmünket. Attól kezdve nagyon jó lett minden. 2013-ban el kellett költöznünk a volt férjemmel közös házunkból. Amíg nem tudtunk beköltözni a sajátunkban, amit immár együtt vettünk, albérletbe mentünk egy hónapra. A költözés, a káosz, az őrület közepén észrevettem, hogy nagyon kívánom és eszem a kovászos uborkát, amit régen utáltam.
és akkor esett le. 5 napja nem vettem be a gyógyszert. Gyógyszert. Azaz az antibébit. Teszt, és kiderült, babát várok. Azt hittem, elájulok. Már a kapcsolat elején megbeszéltük, hogy nem lesz közös gyermekünk. Neki van egy fia, nekem egy fiam és egy lányom. 3 vetélés, egy nehéz szülés, egy nehéz terhesség után nem vállalok babát. Én eldöntöttem, abortusz. Anyukám teljes mellszélességgel támogatott. Csak azt nem vettem észre időközben, hogy a párom mennyire szomorú. Úton voltunk a kórház felé, hogy megbeszéljük az orvossal az abortuszt. Amikor az autóban egyszer csak rám nézett a párom, és megszólalt. Azért tök jó, hogy te eldöntötted, mit akarsz, és én bele sem szólhatok. Annyira elszégyeltem magam, hogy abban a pillanatban megváltozott minden. Mire a kórházba értünk, már azt vártuk, hogy mi hamarabb láthassuk a picikénket. Hazaértünk. Az anyukám kérdezte, hogy mikor kell mennem a műtétre. Mondtam, hogy nem megyek. Megtartom a babát. 2 hétig nem szólt hozzám. A terhesség alatt semmi problémám nem volt. A szülés 1 hónappal hamarabb beindult. Csodálatosan szép szülésem volt, és csodálatosan szép kisfiam született. Mindenki boldog volt. Sajnos 1 hónapos korában kiderült, hogy operálni kell a gyomrát szükület miatt. Pár napot Szegeden voltunk, de minden rendben ment. Még szorosabb lett a kötelék, a baba, a férjem és köztem. Nagyon jó kis baba volt. A testvérei imádták. Az életünk szépen alakult. Aztán 1,5 évesen bölcsödébe került. Attól kezdve borzasztó hónapok következtek. 2 lázgörcs, 2 kórház. Folyton beteg volt. Hol az egyik, hol a másik mama vigyázott rám. Szenvedtünk. Ő is, én is. Kivettük a bölcsiből. Tavasszal ment vissza. Addigra túl volt a lelki válságon, utána nem volt baj. Most már ovis nagyfiú. Megbántam-e a döntésem? Erről nagyon nehéz beszélni. Néha igen, és nagyon rosszul is érzem magam emiatt. Imádom, az életemet adnám érte, de... A fiam 13 éves, a lányom 9 éves. Már nagyok, önállóak. Tőlük már szabadabb lennék. Kamasz, kiskamasz, dackorszak. Nagyon nehéz. A kicsi minden energiámat leköti. Néha kimondom. Jaj, Istenem, kellett ez nekem? Abban a pillanatban meg is bánom. Ha rám néz, hozzám bújik, és azt mondja, édesanyám, cuki vagy, imádlak, nagyon szeretlek. Akkor mindig könyv szökik a szemembe. Istenem, köszönöm, hogy adtad őt nekem. Azért is nagyon valódi ez a tanúságtétel, mert a nehézségekről pont úgy beszél, mint az örömökről. És a 2 párhuzamosan megy, tehát nem lehet elválasztani. Nincsen csak kimondott csupa öröm minden, és kimondottan csak nehézség sincs. A Jóisten mindig ad melléje elég erőt a nehézségekben, hogy ezt áthidaljuk, túléljük. És van egy idézet is, egy üzenet. Az anyaméj a legveszélyesebb hely a világon. Ott hal meg ugyanis évente a legtöbb. Közel 40 millió ember a terhesség mesterséges úton történő megszakítása a művi vetélés, abortusz által. Gondolom, hogy ez egy régebbi adat, mert azóta sajnos még több, már 74 millióról is olvastam, hogy évente ennyi abortusz van a nagyvilágon. Hát
aki a lelkiismeretére hallgat, és képes kitartani a jó mellett, az előbb-utóbb jutalomba részesül. Na nem anyagi jutalomra kell gondolni, hanem inkább lelkiekre. És akkor egy következő, az is egy nagyon kedves történet, a béketeremtő harmadik. 2007-ben jöttünk össze a párommal. Egy éjszakás kalandnak indult. Életem leghosszabb egy éjszakás kalandja lett. Nagyjából 3 hónapja voltunk együtt, amikor terhes lettem. Egészségügyi okokból nem szedhetek fogamzásgátlót, spirált sem használhatok. Marad az abortusz. A család is az abortuszt támogatta, de nem őket vettem figyelembe, hanem magamat, mert pont az érettségi környékén született volna meg a baba. Úgy gondoltam, hogy semmiféle jövőt nem tudtam volna biztosítani a babának, ha a tanulmányaimat itt abba hagytam volna. Nagyon rossz volt. Érzelmileg teljesen összeomlottam. Szinte azonnal meg is bántam, hogy az abortusz mellett döntöttem. A műtét után, amikor az altatásból ébredeztem, hallottam kívülről a saját hangomat, ahogy azt üvöltöm, hogy valami hiányzik, és azonnal adják vissza. Éreztem, hogy elveszítettem valamit, ami fontos volt. A mai napig megvisel ez az abortusz. Tudok róla beszélni, és jól esik róla beszélni, de a fájdalmat nem tudom elfelejteni, amit lelkileg éreztem. Utána 2009-ben lettem terhes az első kisfiammal. Az orvos azt mondta, döntsem el, hogy megtartom, vagy elvetetem a babát. De ha megtartom, akkor ő végig kíséri a terhességemet, külön honorárium nélkül, mivel azonban több fokon is veszélyeztetett terhes vagyok, azonnal ott kell hagynom a vegyésztechnikus iskolát, annak ellenére, hogy már csak 2 hónapom lenne hátra. A baba mellett döntöttem. Végig csináltam az első terhességet, ami nagyjából jól ment. A második terhesség már nehezebb, a harmadik pedig már nagyon nehéz volt a két fiam mellett. Teljesen be voltam kattanva a gyerekek miatti elszigeteléstől és bezártságtól. A férjem édesanyja erősen támogatott minket anyagilag. Amikor harmadszor is várandós lettem, megfenyegetett, hogy megvon tőlünk minden segítséget és támogatást. Azt mondta, hogy naív, fiatal és felelőtlen vagyok. Átküldte hozzám beszélgetni a barátnőjét is, aki elmondta ugyan ezeket, és azt is, hogy már van 2 gyermekem, minek kellene a harmadikat is megszülnöm, csak a saját életemet nehezíteném vele. A környezetünk is értetlenül állt a terhességem előtt. Mindenki azt szajkózta, hogy mennyivel könnyebb és jobb lenne a 2 nagyobbnak, ha nem lenne több babánk, mert több figyelem jutna rájuk, és könnyebb lenne nekünk anyagilag is. Kerekperec megmondtam nekik, hogy nem vagyok hajlandó még egyszer keresztül menni azon, amit a korábbi abortusz során kellett átélnem. Annak ellenére is vállalom a babát, hogy az előző 2 várandóság során is veszélyeztetett terhes voltam, hamar kezdett kinyílni a mélyszáj is, és sok időt kellett kórházban töltenem. Igazat adtam nekik az előttünk álló nehézségeket tekintve, de a baba már ott növekedett a szívem alatt. Ha ismét az abortuszt választottam volna, utána nem tudtam volna önmagam lenni, és a gyerekeknek sem lett volna jó, ha a műtét után, mint érzelmi roncsot kaptak volna vissza engem, aki talán már nem is tudtam volna anyaként funkcionálni. A legidősebb fiam Botond, enyhe fokú autista, és nagyon szeret egyedül játszani. A második fiacskám Zoli
Nagyon aktív. Folyamatosan pörög, fontos neki, hogy mindig ő győzzön, és egyedül nagyon nem szeret játszani. Ebből nagyon sok veszekedés kerekedett, mert Zoli sokat piszkálta Botondot, és nyúzta, hogy játszanak már együtt. Botond erre sikítani kezdett, legrosszabb esetben pedig dürohamot kapott. Zsombi születésével, akár hiszitek, akár nem, mindezek a problémák megoldódtak. Nagyon jól megtalálja a hangot mindkét bátyuskájával. Nyugisan eljátszogatnak Botival, és nagyokat hancúroznak Zolival. Így a két nagyfiú kapcsolata is sokkal jobb lett. És nekem is könnyebb, hogy nincs olyan sok veszekedés közöttük. Soha nem bántam meg a döntésemet, és még számomra is meglepő, hogy a harmadik baba születésével nemhogy nehezebb, hanem inkább könnyebb lett az életünk. Minden gyermek születésével Isten üzen, hogy ő még mindig bízik az emberben. És annyira szép, mert ezt a történetet most vasárnap igazolni hallottam egy másik családtól, ott is a két gyermek után született a harmadik. Annak ellenére, hogy ez még csak 2,5 hónapos, ez a harmadik legkisebb, mégis a család, főleg az anyuka észrevette, és még a nagymama is, hogy a most már középső gyermek mennyire megváltozott. Addig visszahúzódott, komor volt, nem, és most nagyon kedves lett mindenkihez, hogy őt is vegyék, és szófogadó lett. Tehát olyan fantasztikus változás történt, hogy amikor olvastam ezt a történetet, és hallottam ezt is, annyira szépen egybecsengő volt, tényleg öröm, hogy mennyi, milyen sokat jelent egy harmadik gyerek a családban.

A következő történet becsapós AFP érték, azaz alfa-fetoprotein érték. Laura, a nagyobbi kislányunk 2007-ben született. Gyorsan le akartuk utána tudni a második babát, hogy egyszerre nőjenek fel, de az élet úgy hozta, hogy nem sikerült. 2013-ban lettem újra várandós. Az öröm azonban csak 3 hétig tartott. A helyi védőnő, akit gyerekkorom óta ismerek, eljött hozzánk személyesen, és elmondta, hogy nem jók az eredményeim. Az alfa-fetoprotein értékek alapján a baba nagy valószínűséggel nyitott gerinccel vagy nyitott koponyával fog születni. Miután a védőnő elment, csak sírtam és sírtam egész délelőtt. Az édesanyámnak mondtam el először. Ő azt javasolta, hogy ne is menjek el semmilyen vizsgálatra, hanem jelentkezzek az abortuszra minél hamarabb. Délután, amikor a férjem hazaért, igazából szóhoz sem jutott. Megbeszéltük, hogy több orvosi véleményt is meghallgattunk, 4 különböző nőgyógyász az abortuszt javasolta. Egyedül egy kecskeméti szülész nőgyógyász genetikus orvos, dr. Péter Vári tanácsolta, hogy még várjunk egy kicsit, mert ugyan nem túl biztatóak az eredmények, de szerinte nem beteg a kisbabám. Teljesen összezavarodtam, döntésképtelen lettem. Óránként változott a véleményem. Kézgyötrelem volt. A férjem és a család egyértelműen az abortusz mellett voltak. A védőnő nap mint nap hivogatott, hogy akkor most mi lesz? 17 hetes terhesen végül eldöntöttem, hogy nem vagyok gyilkos, marad a baba. Utána többet nem is mentem a genetikára. Folyamatosan vívódtam, nem tudtam enni. A férjemmel már alig beszéltünk. A vizsgálatokra is egymagam jártam. A családom is haragudott rám. Én is magamra. De akkor már tudatosan felkészültem arra, hogy akármilyen is lesz, az én gyermekem lesz, és másra nem számíthat. Minden egyes ultrahang vizsgálatnál azzal vigasztaltam magam, hogy van keze, van lába. Minél többet láttam ultrahangon, annál jobban örültem a döntésemnek. 34 hetesen egyedül mentem vizsgálatra, amikor megállapította az orvos, hogy megállt a baba fejlődése, és azt tanácsolta, hogy menjek át Kecskemétre szülni, mert a beteg újszülöttet úgyis odaszállítanák. Ott nem volt fogadott orvosom, de mindenki nagyon empatikus volt. A kórházban található összes orvos tanakodott felettem. Császármetszéssel született a kislányom. Az életem legszebb pillanata volt, amikor felemelték, és mindenki csodálkozott. Az orvosok egyöntetően azt mondták, hogy egészségesnek tűnik. Amikor a gyermekorvosok 9-es Apgar értéket állapítottak meg, akkor már tudtam, hogy nagy baj nincs. Bejött a kórházba a férjem és a család is. Meglátták Renátát, és nagyon örültek. A szülés után 1 hónapig voltunk kórházban. Állandóan leesett a vércukor szintje, és volt sok más probléma, de ezek mind apró problémák voltak. Renáta most 3 éves. Minden orvosi tudományt megcáfolt azzal, amikor egészségesen született. Életvidám, cserfes kislány. Ami még furcsa, hogy feszes izomzata miatt 6 hetes kora óta tornára jár. Az egyik neves neurológus azt mondta, kötve hiszi, hogy Reni 5 éves kora előtt beszélni fog, és szobatiszta lesz. 2 éves kora óta tisztán és folyékonyan beszél, és teljesen szobatiszta. Minden nap megköszönöm a Jóistennek a segítségét, meg a kis csodalányomat. Anya-apa büszkesége. A férjem Renit, amióta megszületett, hercegnőmnek szólítja. Délutánonként együtt szoktak építőkockázni. Amikor tündér királynő jelmezt vásároltunk neki,
a farsangi ünnepségre, az eladó megkérdezte, hogy szeretne-e a csinos ruhácskához egy varázspálcát is. Reni azt válaszolta, hogy igen, mert az övé otthon nem tud varázsolni. Az eladónő mosolygott, és a kicsi leány megkapta a pálcát ajándékba. Hazafelé menet igazoltattak minket a rendőrök. Reni oda nyújtotta a pálcát az egyik rendőrbácsinak, és megkérte, hogy vigye vissza a néninek. Neki nem kell, mondta, mert ez sem tud varázsolni. Pont olyan, mint amilyen otthon is van neki. Én egy egészséges kislányt kaptam, de nem mindenki ilyen szerencsés, mint a kis Reni. Hiszem, hogy minden okkal történik. Hiszem, hogy a beteg gyereknek is valami dolga van a földön, és ugyanúgy lehet szeretni, sőt, talán még jobban, mint az egészségeset. És van egy nagyon kedves rajz is, amint a kis tündér hercegnő átadja a varázspálcát a rendőrnek, és aki lefegyverez mindenkit ezzel. Mindenkinek kívánok egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy imádkozzunk együtt a mai estén is a nemzetünkért, Tatár Zoltán atya vezetésével, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkben és életünkben az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgy, hogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk! Jézus így szólt hozzájuk. Mit véltek, kicsin hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium idéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók! Mi sem jobb dolog ezekben a meleg napokban délután egy kicsit szunyolkálni, pihenni. De azt is tudjuk, hogy a forró napok után milyen viharok szoktak lenni. Hatalmas dörgések, nagy szél, és egy-egy helyen sajnos égeső. Egy szóval, ijesztő viharok tudnak lenni a nagy meleg forró napok után. Jézus hasonlóképpen a sok munka után, idézőjelben, a sok gyógyítás, tanítás után, a nagy melegben elfáradva elalszik a csónakban. Jó a hőségben megpihenni. És jön a heves vihar. A tanítványok aggodalmasan félnek. Megfeledkeznek arról, hogy Jézus mennyi minden jót tett, mennyi csodát tett, mennyi lehetetlen dolgot végbe vitt. Mai felemmel én azt mondom, hogy jöjjön bármilyen nagy vihar, de ha a csónakomban ott alszik Jézus, akkor én a csónak másik végében fekszem le aludni. Hisz legyen bármilyen nagy vihar, ha Jézussal egy csónakban vagyunk, akkor nincs miért aggódnunk, nincs mitől félnünk. Akkor bántódás biztos nem ér bennünket. Kedves hallgató, inkább attól kell félnünk, hogy Jézus nincs az én csónakomban, ha Jézus nincs beengedve az én életemben. A mai evangélium erre hív. Engedjen be Jézust csónakomban. Legyen nap mint nap utitársam. Hajózzak vele, és akkor nem kell félnem a viharoktól. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek a bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban, és körülöttünk mindaz, ami beszennyez, ami megsebbez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erőszak jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja, Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, ami a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, áldott szép estét kívánva mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: adjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
4: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted, akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk, akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér, akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják, akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsérdessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat ezeken a forró estéken is. Hát reméljük, hogy ma is bennünket választanak, a mikrofonnál Tibor atyát és Ferenc emessét hallják. Az Élet dolgai című műsorunk keretében ma folytatjuk az identitás és önmegvalósítás témánkat, amit ezelőtt 2 héttel elkezdtünk. Kedves Tibor atya, szeretettel köszöntelek, és hadd tegyem föl az első kérdésemet. Hogyan segíthet a hit a belső válságok feldolgozásában?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Máre Rádió hallgatót. Minden ember életében vannak olyan időszakok, amikor megrendülnek bizonyos pontok, egy veszteség, csalódás, bűntudat, ki vagyok, miért történt ez velem, van-e értelme tovább menni, és ilyenkor tudjuk, hogy a hit az nem egy varázsszer, amely megszünteti a fájdalmat, de olyan erőforrás, amely segíthet a válságot nem csak túlélni, hanem növekedéssé alakít. S a hit értelmet ad, tudjuk, a szenvedések közepette. A válság egyik legnehezebb része az értelmetlenség. Úgy tűnik sokszor, hogy minden szétesik. A hit azonban azt üzeni, hogy életünk nincs a véletlennek a kezében, még akkor is, amikor nem értjük a történéseket, bízhatunk abban, hogy Isten nem hagyott el bennünket. A keresztény ember nem mindig kap választ a miért kérdésre, de választ kap arra a kérdésre, hogy kivel megyek én ezeken keresztül. Másodszor a hit lehetővé teszi az őszinteséget. Sokan úgy gondolják, hogy a hívő embernek mindig erősnek, derűsnek kell lennie, de a Szentírás egészen mást mutat. A Zsoltárokban olvasunk, találhatunk olyanokat, hogy panasz, félelem, harag, kétségbeesés, sírás. Isten előtt nem kell megjátszanunk magunkat. A hit egyik legnagyobb ajándéka, hogy teljes őszinteséggel vihetjük elé fájdalmunkat. És a hit reményt ad. Gyakran beszűkíti a látásunkat a válság, a kétségbeesés, sokszor csak a jelennek a fájdalmát látjuk. A hit azonban túlmutat a pillanatnyi helyzeten. Emlékeztet arra, hogy Isten nagyobb, mint a problémáink, és hogy minden sötétség mögött ott van a feltámadás ígérete. A remény nem azt jelenti, hogy nem fáj. Azt jelenti, hogy a fájdalomnak nincs utolsó szava. A Kármel-hegyi győzelem után Illés próféta tulajdonképpen egyik legnagyobb példakép erre, az ő válsága, aki ugye mély lelki összeomláson ment keresztül, menekült, elfáradt, és ilyenkor így imádkozok, hogy elég, vedd el az életemet. És Isten neki nem szemrehányással válaszolt, először pihenést ételt, megerősítést adott, majd a csendben szólt hozzá. És ez a történet arra tanít, hogy Isten a válságban is gyengéden közeledik hozzá. Tehát a hit nem csak személyes kapcsolat Istennel, hanem közösség is. És egy válság idején fontos lehet különösen a családnak a támogatása, a hívő közösség, egy pap, lelki vezető vagy a közös ima. Tehát Isten gyakran embereken keresztül nyújt vigasztalást és segítséget. Egy ember álmában látta élete útját a tengerpart homokjában, ismerős ez a történet mindenkinek, biztos olvasták már az interneten, amikor 2 lábnyom haladt egymás mellett, az övé és az úré. A legnehezebb időszakoknál azonban csak egyetlen lábnyomot látott, és szemrehányóan kérdezte, hogy Uram, miért hagytál el, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rád? És az úr így válaszolt, azokban az időkben nem elhagytalak, a karomban hordoztalak. Bár egyszerű történet, sok ember számára fejezi ki a hit lényegét a szenvedés idején. A belső válság azt tudjuk, hogy fájdalmas, de gyakran fordulópont is. Sok ember utólag felismeri, hogy egy nehéz időszak mélyebb önismerethez vezette, új értékrendet alakított ki benne, közelebb vitte Istenhez, megtanította a bizalomra. Tehát a hit segít abban, hogy ne csupán túléljük a válságot, hanem tanuljunk is belőle. Tehát a hit nem mindig ad azonnali megoldást a belső válságokra, de bizonyos, biztos kapaszkodót nyújt bennük. Segít értelmet keresni, reményt őrizni, elfogadni saját törékenységünket, és felfedezni, hogy Isten a legsötétebb időszakokban is jelen van. Ahogyan Szent Pál apostol is írja, mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. A hit nem azt jelenti, hogy nem lesznek válságaink, azt jelenti, hogy nem maradunk egyedül.
0: Lehet-e bukásokon keresztül közelebb kerülni Istenhez?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon is igen. Tapasztalat szerint sokszor éppen a kudarcok, a bűnök felismerése vezet el az a mélyebb alázatra, az őszintességre és az Istenhez való közeledésre. Nem maga a bukás visz közelebb Istenhez, hanem az, ahogyan arra válaszolunk. Mert Isten nem akarja a bűnt, de képes a bukásaimból is kegyelmet fakasztani. Na, amíg minden jól megy, könnyen azt hihetjük, hogy saját erőnkből boldogulunk. A kudarc azonban szembesít korlátainkkal. Sok ember vallja, hogy éppen egy nagy összeomlás után kezdett komolyan imádkozni, Istent keresni, vagy újra gondolni az életét. A bukás fájdalmas, de gyakran lehántja rólunk az önbizalom és az önigazultság rétegeit. Az evangéliumok egyik legszebb története Péter tagadása. Péter fogadkozott, hogyha mindenki megbotránkozik is benned, én biztos, hogy nem. És néhány órával tudjuk később, háromszor tagadja meg Jézust. Tehát ez volt élete egyik legnagyobb bukása. Mégis ebből a mélységből született meg az alázatos, erős apostol. A feltámadt Krisztus nem elutasította Pétert, hanem újra megszólította, szeretsz engem? Tehát a bukás után jobban megismerte saját gyengeségét, és még inkább ráhagyatkozott Isten kegyelmére. Vagy a tékozló fiú története. Ugye a fiú elhagyja apját, eltékozója örökségét, majd a nyomorba jut. És a fordulat nem a siker pillanatában történik, hanem akkor, amikor eléri a mélypontot. Ott döbben rá, fölkelek és visszatérek atyámhoz. A történet középpontjában nem a fiú bűne áll, hanem az apa irgalma. Sokszor mi is bukásaink által fedezzük fel, milyen végtelen Isten szeretete. De fontos különbséget tenni, a puszta öntudat, bűntudat, bocsánat azt mondja, mert van bűntudat és a bűnbánat. És a bűntudat azt mondja, hogy rossz ember vagyok, nincs remény számomra, Isten már nem szeret. És a bűnbánat azt mondja, hogy hibáztam. Szükségem van Isten irgalmára, fel tudok állni. A bűntudat tehát bezárhat önmagunkba, a bűnbánat viszont megnyit Isten irgalma és kegyelme felé. Egy szerzetes egyszer megkérdezte idős lelki mesterét, mi a szent ember ismertető jele? Az, hogy soha nem esik el. Az öreg szerzetes mosolyogva válaszolt, nem. A szent ember ismertető jele az, hogy mindig fel kell. A keresztény élet nem a hibátlanság útja, hanem a megtérés útja. És a bukások is taníthatnak, mert azáltal a bukások által alázatosabbá válunk, jobban megértjük mások gyengeségeit, mélyebben átéljük Isten irgalmát, őszintébben imádkozunk, kevésbé bízunk önmagunkban, és jobban Istenben. A kereszténység központi üzenete maga is azt mutatja, hogy Isten képes a vereséget győzelemmé alakítani. Nagypéntek látszólag kudarc volt. A tanítványok számára minden elveszettnek tűnik. A húsvét azonban megmutatta, hogy Isten ott is munkálkodik, ahol az ember csak bukást lát. Ezért a hívő ember soha nem mondhatja, hogy egy bukás végleges. A bukás nem feltétlenül az Istentől való távolodás kezdete. Sokszor éppen az a hely, ahol az ember végre megtapasztalja, hogy nem a saját ereje, hanem Isten irgalma tartja meg őt. Ezért mondja Szent Pál apostol, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben válik teljessé.
0: Mennyire formálja a vallási közösség az egyén identitást?
1: A legtöbb ember nem egyedül jut el a hitre. A hitet közösségben kapjuk meg és éljük meg. A keresztény embernek az identitása személyes, de közösségi. család, plébánia, pap, barátok közvetítik az evangéliumot. Már az első keresztényekről olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében. A hit nem csak tanítás, hanem életforma, amelyet másoktól tanulunk. És ami fontos, hogy a közösség tükröt tart elénk. Önmagunkat nehezen látjuk gyakran, objektíven. De a közösség segíthet felismerni ajándékainkat, gyengeségeinket, hivatásunkat, felelősségünket, és sok ember azért fedezi fel saját képességeit, mert valaki a közösségben meglátta és bátorította őt. A mai világ nagy problémája a magány és a gyökértelenség érzése. A vallási közösség emlékeztet arra, hogy valahová tartozunk. Nem csupán egyéni hívők vagyunk, hanem Isten népének tagjai. Keresztény ember nem csak azt mondja, hogy hiszek, hanem azt is, hogy mi hiszünk. És ez a közös hit erősíti az egyéni identitást, ami is, amikor valaki lelki sárasságot, kétséget, szenvedést él át, a közösség gyakran hordozza őt. Előfordul, hogy valaki már nem tud imádkozni, de a közösség imádkozik érte. Nem talál reményt, de mások hite átsegíti a nehéz időszakon. A keresztény életben a közösség nem csupán társaság, hanem kegyelmi ajándék. És van egy veszély is, előfordulhat, hogy valaki csak a közösséghez tartozik, de személyesen nem épít kapcsolatot Istennel. A hit végső soron mindig személyes válasz Isten hívására, és a vallási közösség táplálhatja a hitet, de nem dönthet helyettünk. Egy öreg szerzetes a kandallóból kivett egy ízó parazsat és félretette. A parázs néhány perc múlva kihűlt és elsötétedett. Ezután visszatette a többi közé, és rövid idő alatt újra izzani kezdett. Ilyen az ember hite is. Ha teljesen elszigetelődik, könnyen kihűl. A közösség segít életben tartani a tüzet. Tehát Jézus, ő sem egyesével hívta meg tanítványait, hogy külön-külön járják útjukat, hanem közösséget hozott létre. Az egyház nem csupán intézmény, hanem Krisztus misztikus teste. Szent Pál apostol is használja ezt a képet. Azt mondja, hogy ti Krisztus teste vagytok, egyenként pedig tagjai. A test tagjai különböznek egymástól, mégis összetartoznak. Tehát az egyéni identitás nem szűnik meg a közösségben, hanem kiteljesedik. Ahogyan a szőlővessző szintén a szentírási kép, ahogy a szőlővessző csak a tőkén maradva hoz termést, úgy a keresztény ember is csak közösségben találja meg az Istentől kapott identitását.
0: Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd két hét múlva. Bírják ezt a nagy hőséget, amennyiben lehet, üljenek bent a hűvös szobában, hát persze amennyire most hűvös egy szoba. Vigyázzanak nagyon-nagyon és fokozottan magukra, egymásra. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Tibor atyát és Ferenc Emessét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, szűzméhednek szűzgyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsaszki Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Nagy Viktor kardiológust, belgyógyászfőorvost, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati hematológiai klinika hipertónia központjának vezetőjét. Isten hozott nálunk a Mária Rádióban, kedves főorvos úr, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat.
1: Kedves Tibor, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Mint minden kedves vendégünktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet. Kérlek, hogyha mondanál a hallgatók számára egyet, ami a szívedhez közel áll. Parancsolj!
1: Szerénytelenség lenne azt mondani, állítani, hogy napra kész vagyok a Bibliából. De kapaszkodjanak meg, amikor anatómiából levizsgáztam, akkor megfogadtam, hogy elolvasom a Bibliát, és el is olvastam. Két idézetet hoztam, hiszen beszéltünk erről, hogy szeretnél, hogy meséljek magamról is, és hozzak idézeteket. Az egyik idézet az a fejemhez áll közelebb, és ez meghatározza a filozófiámat. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. Ez ugyanis meghatározza az embernek a világhoz való álláspontját. Tudjuk, utána elválasztotta Isten a sötétségtől a világosságot, aztán jött a víz, az este, a reggel, a megpihenések, jött az emberpár, a bűnbeesés és a többi. De az első sor az állásfoglalás a világról. A szívemhez egy picikét más idézet áll közel. Amikor erre rátaláltam, akkor nagyon megörültem. Így szól: bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám, és meghallgatta kiáltásomat. Sziklára állította lábamat, és megszilárdította léptemet.
0: Köszönöm, főorvos, ez nagyon szép volt, azt hiszem, hogy mindenki számára tetszetős volt. De hogy menjünk tovább a riportba, kérlek, mesélj hallgatóinknak, családodról, iskoláidról, hogy honnan indultál el.
1: Akárhogy is nézzük, én és a nemzedékem itt Magyarországon egy nagy közép-európai kohónak a szülöttei. A nagyszüleim közül hármójukat fogalmazunk úgy, hogy elcsatoltak Magyarországról. Csalóközből, Erdélyből és Rákospalotáról származom, és én egész életemben Újpesten éltem. Ez Újpest, ez alapvetően meghatározza az életemet is, világhoz való hozzáállásomat is, ugyanis amikor kisgyerek voltam, akkor az iskolába mentem, haza mentem, tanultam, eljártunk focizni, de akkor, hogyha valamit vásárolni akartunk, akkor bementünk Újpestre. Tehát ez egy olyan városka volt, ami ugyan már Budapest része volt, de mi mégis egy kicsikét a perem részen laktunk. Azután ez egy olyan lokálpatriotizmust okozott nekem, vagy váltott ki belőlem, ami azt jelentette, hogy Újpesten kezdtem el dolgozni először, ugye az összes iskolámat Újpesten jártam. Voltak olyan gyerekek, akikkel óvodában együtt kezdtük, és a gimnáziumban az érettségivel együtt fejeztük be életünk első részét. A iskola, az általános iskola, ahova jártam, az abban az évben készült el, amikor születtem. Köré építettek egy kis lakótelepet, munkás emberek költöztek be, mi a külső körben laktunk, és ez azt jelentette, hogy az általános iskolás osztályban egy olyan, megint csak egy ilyen közép-európai keveredés jött létre, ami azt jelentette, hogy mondjuk úgy, hogy a tehetségesebbek, azok fölkarolták a szerényebb képességgel rendelkezőket, és akárhogy is nézzük, amikor elkezdtek minket olvastatni, számoltatni alsó tagozatban, az osztály egyenletesen egy magas színvonalat hozott. Tehát nem dadogtak, szépen írtak a legegyszerűbb emberek, akik oda jártak a osztályba. Ugye nekem volt egy olyan szerencsém, hogy édesanyám tanárnő volt, és ezért próbált fegyelmezni, próbált megtanítani, hogy szebben írjak, jobban számoljak, és a

0: a családomat, hogyha így végignézem, nekem a szüleim elváltak, és kisgyerekkoromtól édesanyám nevelt, édesapámnak el kellett mennie 56-ban az országból, és nagyon sokára találkoztam vele először, már harmadéves egyetemista voltam, amikor megjöttek, újra fölvettük a kapcsolatot egymásra, hát leveleztünk, de hát ez a személyes kapcsolatokat hát nem képes felettetni, tehát kellett a személyes kontaktus. Nos, én a általános iskolában, gimnáziumban, őszintén megvalva, leültem a könyvek mögé, tanultam, nagyon szerettem olvasni, azon belül egy külön világot szerettem meg, és azután, amikor fölvettek az egyetemre, akkor egy picit elkezdtem lazítani, akkor mondjuk úgy, hogy könnyedebbre vettem az életemet. Jól tanultam, de nem voltam a legjobb. Első osztályú állásom lett, de nem. Egyetemi klinikán elfekvőben kezdtem el dolgozni, és ott volt az a pillanat, amikor megtanultam tisztelni az életet, ugyanis az idős embereket ugyanúgy kell gyógyítani, ugyanúgy kell velük bánni, mint a fiatalokkal, és speciális ellátást igényelnek. Nyilvánvalóan néha a szememre vetették azt, hogy a frissen jött gyerek újraéleszti az öregeket. Hát nekem több sikerélményben volt részem, és ott tanultam meg közöttük a betegekkel együtt élni, a betegekkel kontaktust teremteni. Hát azután ott alakultak a barátságaim Újpesten, nyilvánvalóan a feleségemet az egyetemen ismertem meg, amikor bementünk a fizikai előadást meghallgatni a szünetben, valahogy néhányan elkezdtünk beszélgetni egymással. Négy ember beszélgetett, és ez a négy ember csoportás lett teljesen véletlenül. Az egyik azóta is az egyik legjobb barátom, a másik a feleségem lett, a harmadik egy lány, aki magasra tört, kiváló orvos lett belőle, de ez az érdekesség, hogy 350 emberből ott elkezdtünk beszélgetni, és négyen egy csoportba kerültünk, és nem azért, mert egy csoportba akartunk menni, már eleve úgy osztottak be minket. Hát ennyit gondolok így nagy vonalakban az életemről elmesélni, tehát Újpest meghatározta, ahogy felnőttem, a civilizálódásomat, és meghatározta azt, hogy hogyan léptem utána tovább a iskolában is, és az egészségügyben is.
1: Ha megengedett, főorvosra egy köztes kérdést hagyd tegyek föl neked. Én úgy tudom, hogy nagypapa vagy.
0: Hogyne.
1: Hány gyermeked van, és hány unokád?
0: Két gyermekem van, és négy unokám. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim itthon maradtak, bár volt csábítás szépen, de úgy döntöttek, hogy Magyarországon maradnak, Magyarországon élnek. Remélem, hogy az unokáim is majd ezt követik.
1: Ők orvosok egyébként? A két lányod van? Ugye?
0: Két lányom van, igen. Az egyik lányom orvos, pszichiáter, a másik lányom jogot végzett egy cégnek a gazdasági jogásza.
1: Értem. Egy picit menjünk tovább a riportban. Úgy tudom, hogy az orvosi pályádat 1978-ban kezdted el az újpesti Károlyi, jól mondom? Károlyi kórházban. No, ezzel kapcsolatban szeretném még megkérdezni, hogy mint fiatal orvost milyen tapasztalatokat szereztél ott a gyógyítás terén? Hogyha erről néhány mondatot mondaná a hallgatóinknak.
0: Érdekes volt, ugye, mondtam, hogy jó tanultam, de elfekvőbe vettek föl, belgyógyász akartam lenni. Én valahogy a pályám úgy indult, hogy mivel édesapám orvos volt, ezért valamikor az általános iskola alsó tagozatában, és mivel ő messze volt ugye az én világomtól, úgy döntöttem, hogy orvos leszek én is. Ezt a döntésemet, ez a saját döntés volt. Az édesanyám nagyban támogatta. Ezt aztán persze nagyon kevesen hitték el, hogy majd ott Újpesten egy kis iskolából valakiből egy osztályban orvos lesz, de mondtam, hogy a példa, hogy nagyon-nagyon-nagyon kedves osztálytársaim voltak, és tényleg előre jutottak, mesterei lettek a foglalkozásuknak. Na most a elfekvőben, amikor dolgoztam, fél időben bevittek katonának, egészségügyben természetesen folytattam ott is a munkámat. Ez egy nagyon jó kis tréning volt, ugyanis egyedül voltam sok beteggel vagy sok emberrel, és

0: nem voltam fölkészülve még a pályára. Tudtam egy csomó mindent, tudtam, hogy a betegségeket hogy kell gyógyítani, voltak tankönyvi tapasztalataim, de amikor szembesültem egy beteggel, akkor néha a klasszikus trükkhöz folyamodtam, megvizsgáltam, aztán elmentem kezet mosni a másik szobába, és lázasan lapozgattam a könyvet, hogy próbáljam meg rá fabrikálni a betegségre a tennivalókat.
1: Ehhez kapcsolódóan hadd szabadjon kérdezni, ugye tudjuk, hogy az ember testből és lélekből áll. Neked, mint orvosnak, nem csak a testet kell gyógyítani, én úgy gondolom, hanem a pszichológián keresztül a lelket is valamilyen úton, módon. Ezt tudod gyakorolni jelenleg is? Hisz minden ember más és más, és minden ember más kontaktusban van egy orvossal.
0: Fogalmazunk úgy, hogy az elején maximálisan belevetettem ebbe a lelki segélynyújtásba. Ez később, amikor rájöttem, hogy ez egy külön szakma, egy picikét elgondolkodtatott, hogy mennyire szabad nekem lelki támaszt nyújtani a betegeknek, és aztán rájöttem, hogy kötelező. Kötelező, mert egy egyszerű magas vérnyomás beteg, akkor, hogyha percenként úgy érzi, hogy ugrál fölfele a vérnyomása, akkor el kell magyarázni, meg kell nyugtatni, segíteni kell, hogy ez inkább az ő idegrendszeri állapotából származik, nem annyira a betegségéből. És hogyha ezt sikerül tudatosítani a betegekben, akkor győztünk. A másik pedig a nagyon-nagyon nehéz dolog, a emberi élet vége felé. Hát a betegeket, ők tudják, hogy végét járják már. Megpróbáltam mindig azt a támaszt nyújtani, hogy lehet, hogy tényleg közelít az élet a végéhez, de próbáljon meg mosolyogni a családra, üljön fel az ágyban, próbálja meg elfoglalni magát, és akkor sokkal könnyebb lesz majd a vége.
1: Igen, visszatérve a Károlyi Kórházhoz, hogy látod, hogy kitől tanultál ott a legtöbbet? Volt ott valami professzor vagy főorvos, aki példaképed volt, hogy így mondjam. A másik pedig, amit meg szerettem volna kérdezni egy orvostól, megkérdezni, nagyon sok ügyeletet kellett csinálni a kórházban abban az időben.
0: Károlyi Kórház egy külön történet, hiszen Újpestnek a kórháza. A Károlyi grófok alapították, Károlyi Sándor nevéről van elnevezve, és ápolástan gyakorlatomat ott csináltam. Bementem, egy idős öreg úr volt a osztályvezető, hozzá lettem beosztva. Azt mondta, hogy újpesti vagy? Mondtam, újpesti. Édesanyád pedagógus, édesapád orvos. Orvos? Hol? Hát nem Magyarországon. Mikor végzett? Mondtam, hogy 1944-ben. Neve? Mondtam, hogy Nagy László. Te, figyelj csak! Ilyen magas, ilyen kis bajusza van, ugye? Kiderült, hogy nála könyvezető is. Azután voltam a kórházban nyáron betegszállító. Ugye lenyugodtunk, akkor bementem a könyvtárba egy kicsit olvasgatni, mert nem jutottam még ilyen magas szintű orvosi dolgokhoz, orvosi hetilapot lehetett olvasgatni, és a tévé alatt volt egy kis ilyen regiszteres füzet. És a regiszteres füzetben végiglapoztam, és hát N betűnél megtaláltam, hogy édesapám neve szerint itt dolgozott ettől eddig. Tehát ezt azért mondom, hogy a Károlyi Kórház megint egy ilyen lelkem közepe, szívem közepe. Letudtam a katonaságot, még néhány hónap elfekült, és utána átkerültem a Károlyi Kórház aktív begyógyászatára. Kardiológiai profilja volt az osztálynak, és a főnököm néhány évvel azelőtt a egyes belklinikáról jött ki, kardiológus főorvos volt. Akkor, amikor aznap, amikor beléptem megint csak a kórházba, aznap nyitották meg az osztályon a koronária őrzőt. Tehát azt a magas szintű szívbeteg ellátást nyújtó kis kórtermet, ahol minden ágyon lehetett a betegek szívét monitorozni, ahol külön nővér vigyázott rájuk, ahol az újraélesztés speciális műszerei adottak voltak. Nos, a főorvosnak tényleg nagyon sokat köszönhetek, nagyon szigorú ember volt, nagyon nagy tudású. Hát ugye egy ilyen fiatal loboncos hajú sráccal, mindig egy kicsikét olyan, hát a mi gyerekünk, de hát azért egy kicsit jobban, keményebben kellene fogni, valahogy így állt hozzám. Néha nem is nagyon figyelt oda, amiről beszéltünk. Aztán egy alkalommal, és ezt a Mária Rádió hallgatóinak üzenem, egy alkalommal szervezett a birtokán, ugye birtok idézőjelben, a Csepeli szigetnek Ráckevei ágban volt egy kis nyaralója, minden évben nyáron meghívta az egész osztályt. És akkor valahogy úgy jött ki a lépés, hogy én nem fértem be más kocsiba, és engem ő vitt el, és elkezdett beszélgetni, hát ugye a klasszikus főnöki kérdések, hogy milyen a hangulat az osztályon, mennyire jövök ki ezekkel jól, ez gyorsan abba is hagyta, mert ezekre nem válaszoltam, és akkor valahogy elkezdtünk beszélgetni a világról, és eljutottunk odáig, hogy csak kell valamilyen gondoskodás a világ hátterében, csak kell valami vezérlő értelem a háttérben, és láttam, hogy ő is erre gondol, amire én, és ő is ezt látja, ez a világnézet, és attól onnantól kezdve vett komolyan. Ez néhány év után lett akárhogy is nézzük. Én akkor, amikor átkerültem a klinikára, gyorsan osztályvezető lettem, és esküszöm, hogy minden egyes alkalommal, amikor elakadtam, referált a gyakornokom, meghallgattam, ott volt a beteg, megvizsgáltam, és nem jutottam első pillanatra, dűlőre, hogy milyen irányba kellene menni. És akkor leültem a beteg ágya mellé, ismét megvizsgáltam, és arra gondoltam, hogy a Károlyi Kórházban a volt főnököm, Iskun Miklós tanár úr, mit mondana ilyenkor, és ez mindig segített. Tényleg mindig segített. Ez lehet, hogy jó volt a mester.
1: Menjünk tovább a riportban, ugye hát ma már tudjuk, hogy Magyarországon hát a kardiológia igen vezető gyógyászati ág, és nagyon jól tudják gyógyítani a szívbetegeket. Mi a véleményed erről a dologról, hogy a szív átültetéssel kapcsolatban hogy áll jelenleg Magyarország?
0: Szívátültetés nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azt mondjuk technikai kérdés. Technikai, de nem technikai. Azért, mert a szívét adnia kell valakinek, és kevesen vannak, akiknek a szíve felhasználható átültetésre, pedig a várólista az nem rövid. Azt gondolom, hogy volt egy pillanat, amikor egy olyan 20 körüli éves átültetés után beléptünk az Eurotransplantba, és akkor ugrásszerűen megnőtt a szívátültetések száma Magyarországon. Ugye a szívsebészeknek nagyon-nagyon jó a keze. A legmagasabb szinten operálók azok, akik közül kikerül az átültető szívsebész. Tehát a technika megvan. Helyek közel még a kapacitás is megvan, most már egyre inkább, vagy megvolt, és most már egyre inkább megvan. Sokkal többet lehetne, beteget lehetne átültetni, akkor, hogyha lenne elég szív.
1: Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni tőled, úgy eszembe jutott, hogy ma már úgy tudom, hogy hát egyrészt ugye használnak műszíveket, de én úgy tudom, hogy tudnak különböző eljárásokkal szívet létrehozni. Sőt, úgy tudom, hogy sertésszívet is beültettek emberekbe. Tehát hogy látod, hogy ez egy jó irány végül is? Vagy csak az a jó irány, hogyha találunk egy megfelelő donort, és annak a szívét ültetjük be egy emberbe?
0: Azt gondolom, hogy a végleges megoldást ma a donor szív jelenti. Az áthidalást, tehát a bridge, a híd, amíg eljut odáig a beteg, nagyon gyakran a mechanikus műszív, ami összezsugorodott akár egy kis tenyérnyi készülékké, megfelelő áramszolgáltatással természetesen, fel van szerelve a betegre, mondjuk úgy, hogy csövek lógnak ki belőle, de hosszú ideig, egy évig akár lehet élni vele, és eljut, megéli a szívtranszplantációt. A sertésszívvel kapcsolatban én úgy tudom, hogy ezek a kezdeti kísérletek nem igazán azért voltak kudarcosak, mert ne fogadta volna be a szervezet, tehát egy rejekciós reakció, egy kilökődési reakció lett volna, hanem azért, mert teljesen véletlen módon valamilyen fertőzés áldozata lett a beteg. Ugye egy szívtranszplantált és szervtranszplantált embernek az immunrendszerét gyengíteni kell azért, hogy befogadja a beültetett szervet. És hát ezek az emberek ki vannak téve a hónak, fagynak, de vissza kell gondolni arra, hogy az első magyar szívát ültetett fiatalember évtizedekig élt. Évtizedekig.
2: Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Kedves Mári Rádió hallgatók! Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép bátorítást az Úrtól, illetve a Jelenések könyvéből, második fejezet 10. versből azt a rész, miszerint aki mind halálig kitart, az fog üdvözülni. Aki mind halálig hű marad, az megkapja az élet koronáját. Talán mindannyian tapasztaljuk, hogy az élet nem mindig könnyű. Nem mindig verőfényesen süt a nap. Nem mindig egyenes az út. Nem mindig könnyű hosszan járni életutunkat, életünk útját. Talán vannak időszakok, amikor könnyű hinni, amikor könnyű szeretni, könnyű jónak lenni, könnyű remélni. És bizony, van, hogy az út görbévé válik. Van, hogy a napfényt felhők borítják el, illetve takarják el. És van, amikor bizony életünkben nagy-nagy vihar dúl. Vannak napok, amikor minden nehézzé válik, nehézkessé. Amikor elfáradunk, amikor nem értjük, mi történik. Amikor úgy érezzük, már nincs erőnk tovább. Amikor már-már feladnánk, kiszaladnánk ebből a világból. És kedves rádióhallgatók, éppen ezekben a pillanatokban, helyzetekben, nehézségekben dől el valami nagyon fontos a szívünkben. Helytállunk-e? Kitartunk-e? A világ mindig sikert vár, és mindig a sikert, a sikereseket ünnepli. Aki, ha valamit elér, ha bizonyít, ha letesz arra bizonyos asztalra, és igen, a látványos eredményeket díjazza. Azonban a világ működése, a világ logikája, gondolkodásmódja egészen eltér az Istenétől. Isten nem a gyors sikert nézi. Nem is azt, hogy mit tettünk le. Nem is az eredményeket. Isten a hűséget nézi. Nem kérdezi, mennyire voltál gyors, mennyire voltál sikeres, hány diplomád és hány díjad van, hanem azt, hogy kitartottál-e. Helyt álltál-e, ember maradtál-e? A kitartás ezért nem hangos. Sokszor nem látványos. De ez az az isteni kegyelem, amely megtart egy házasságot, amely megtart egy hivatást, a hűség. És talán keresztény életünk nagy-nagy feladata, meghívása, elhívása, hogy helytálljunk ott, ahol különösképpen nehéz. Helytállni vagy kitartani nem azt jelenti, hogy mindig erősek vagyunk, hogy nekünk mindig minden jól megy, hogy mi könnyen vesszük az akadályokat, nem. Hanem talán azt a hozzáállást, amely azt mondja, hogy nem szaladok el, hogy nem adom fel, hiszen Isten az, aki kezében tartja az én életemet. Nem szaladok el a felelősség alól. Nem futok el a nehéz beszélgetés elől. A helytállás sokszor csendes. Egy csendes igen, egy szívbéli igen, egy hittel átszőtt igen. Uram, legyen a te akaratod szerint. Egyszer történt, hogy egy súlyosan beteg, idős emberről mesélték,
Hosszú, de hosszú hónapokon át feküdt a kórházban. Fájdalmai voltak. Ezentúl bizonytalanság, félelem, mi lesz vele? Nem jósoltak nagy jövőt számára az orvosok. Egyszer azonban megkérdezte tőle valaki, bácsi, mondja, hogy bírja maga ezt? Azt mondta, nem én bírom. Csak minden egyes reggel Istennel újra kezdem. És ez a kitartás. Nem az, hogy soha nem roppanunk meg, nem törünk össze, hanem az, hogy minden nap újra felállunk Istennel. Vele kezdjük újra. És ő kezdi velünk újra. A kitartás tehet bennünket a hétköznapok szentjeivé. A világ nagy hősöket keres, sztárokat, akik látszólag boldogok, tökéletesek. Isten talán inkább a hétköznapi hűséget kedveli jobban. Annak a hűségét, aki teszi a dolgát, egy édesanyja, aki nem adja fel, kitart családja mellett, egy édesapa, aki csendben hordozza a család terhét, az a fiatal, aki tisztán akar élni ebben a világban, ahol annyi szenny, mocsok van. Az az idős ember, aki betegsége, nehézsége, kereszthordozása ellenére kitart az imában, az Isten mellett. Ők a kitartás szentjei. A kitartás nem magányos harc. A legnagyobb tévedés talán az lenne, hogy azt hisszük, egyedül kell elbírnunk a terhet, a súlyt, a keresztet. Jézus nem azt mondta, hogy oldjátok meg, a te harcot harcold meg. Nem. Ő azt mondta, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A kitartás nem abból fakad, hogy erősek vagyunk, mert az erőnk elfogyhat. Egészségünk tovább tűnhet, anyagi biztonságunk szerte foszulhat. A kitartás, a helytállás annak a tudata, hogy nem vagyunk egyedül. Számíthatunk Istenre, a másik emberre. Mert amikor nem bírjuk, Isten megtart. Amikor elfáradunk, Isten megvigasztal, felüdít. És sokszor utólag vesszük észre, nem mi vittük a keresztet. Isten vitte, velünk, értünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, lehet, hogy most valaki, akár te, csendben küzdesz. Talán nem látja senki harcodat, lehet, hogy már sokszor gondoltad, elég volt, feladom. De ma Jézus azt mondja, maradj, ne add fel, tarts ki. Nem tökéletesnek kell lenni, nem erősnek kell lenni mindig. Csak ne add fel. Mert a kitartás nem más, mint szeretet időben a szeretet megélése. És ahol szeretet van, ott van az Isten. És ahol ott az Isten, ott van az erő, ott van a jövő, ott van az áldás, ott van az élet. Maradj hű, tarts ki, és megkapod, elnyered az élet koronáját, az üdvösséget. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A Jóisten, mint kegyelmes és irgalmas gondviselője minnyájunknak, minden időben talál bölcs módot arra, hogy az emberiséget magához térítse. Bizonyos, hogy a páduai Szent Antal tisztelete is csak egy ilyen bölcs eszköz és mód, mert a jóságos Úristennek különös, nagy céljai lehetnek. Mert fájdalom. Manapság nagyon is sok ember kezd megfeledkezni az Istenről és parancsolatairól, és főleg a felebaráti szeretet parancsa az, melyel úgy szólván senki sem törődik. Mindenki a vagyon után futkos, a kenyérért sokan eladják örök lelki üdvösségüket is, míg ezrek és milliók a legborzasztóbb szükséget szenvedik, s nincsen könyörületes szív, amely enyhítene nyomorukon. Ezt a szerencsétlen, bűnös, lelketlen állapotot akarja tehát a Jóisten megváltoztatni, amidőn számtalan kegyelemmel tudtára adja az embereknek, hogy a nagy, csodatevő Szent Antal közben járására Isten segítségét megnyerhetik mindenféle bajukban mindazok, akik a nagy szenthez folyamodnak, és a szegények táplálására valamely alamizsnára kötelezik magukat. Íme, így csodálatos is az isteni gondviselés. Amidőn egyrésztről a szegények ezreinek nyomora szinte elviselhetetlen, s már-már nyílt és erőszakoskodó elégedetlenségbe tör ki, amidőn másrészt számos dúsgazdag, szinte kegyetlen gőggel nézi le nyomorgó embertársait, akkor int mind nyájunkat páduai Szent Antallal a Jóisten, hogy térjünk az Istenhez mindnyájan, szegények, jómódúak egyaránt. A szegény ne vesztegesse az időt hiába való sopánkodással és duzzogással, mert hiszen Isten nem feledkezett meg róla, s kenyeréről gondoskodik Szent Antal érdemeiért. A gazdag pedig ismerje el Isten jóvoltát és hatalmát, s a vett javakért legyen háladatos, táplálja Szent Antal szegényeit. 1231. június 13-án hunyt el páduai Szent Antal, ferences rendi szerzetes teológus, a katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje. Antal, aki a legenda szerint karján hordozta a kisded Jézust, és prédikált a Brenta folyó halainak, 35 esztendős korában fejezte be példamutató életét. Az egyik legismertebb legendája szerint, amiből Mahler is dalt írt, Antal prédikálni akart, de a templomban nem volt hallgatósága, ezért lement a tengerhez Rimininek. És akár Szent Ferenc a madarakhoz, ő tengerlényeihez beszélt, a halakhoz, teknősökhöz és a rákokhoz. Elragadta őket a heves szónoklat, amik tartott. Antal is elégedett volt, mert a gyülekezet is bőszen bólogatott. Csak hogy amit befejeződött a prédikáció, mindenki visszatért a régi beidegződéseihez. Páduai Szent Antal a halaknak prédikál. A legenda az egyház hivatásának és folyamatosan megújuló, de könnyű sikert nem ígérő munkájának a bölcs példázataként is értelmezhető. Miszerint az emberi természettel, például a kapzsisággal, a falánksággal vagy erőszakossággal való folytonos küzdelemnek még akkor is rosszak az esélyei, ha legjobbak veszik fel a harcot a világ megjobbításáért. Ki is volt hát Szent Antal, akiről június hónapban emlékezünk meg, mint egyházunk egyik legnépszerűbb szentjéről? Élete nem volt hosszú, de ő maga olyan hatással volt korának társadalmára, hogy rövid élet útja ellenére is nyomot hagyott a történelem lapjain, de még leginkább a szívekben. Kevesen tudják, hogy Lisszabonban született 1195. augusztus 15-én, és már fiatalon elhatározta, hogy egyházi pályára lép, ám több kolostort jobban megismerve nem találta igazi helyét.
A fiatalember kitűnt páratlan szellemi képességeivel, kiváló memóriájával és szónoki tehetségével. A Szentírás magyarázatában szerzett tudása pedig a mártíromság iránt érzett vágyjal párosult. Vívódásai közepette találkozott Szent Ferenc követőivel, akik az apostoli szegénység és vándor prédikálás küldetésével komoly tabukat döntöttek le a kor egyházi gondolkodásában. Megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. Miután kolduló barátok megerősítették őt elhatározásában, még 1220 nyarán csatlakozott hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét templomuk védőszentje, remete Szent Antal nevére cserélte. Telve a vértanúság vágyával engedélyt kért, hogy misszionáriusként Marokkóban hirdesse az evangéliumot. Szerencsésen el is jutott oda. Isten azonban más feladatot szánt neki. Marokkóban súlyosan megbetegedett, és 1221 tavaszán kénytelen volt visszatérni. Egy heves vihar azonban hazája helyett Szicília partjaira sodorta. A férfit a messinai ferences testvérek ápolták, míg felépült a betegségéből, majd Assisiba indult, ugyanis rendtársaitól megtudta, hogy a városban káptalan tartanak. Antal meg is jelent a gyűlésen, ám észrevétlen maradt. Kivételes tudását és múltbéli szolgálatait nem fette fel a résztvevők előtt. A szerzetes ezután a Forli városa mellett található Monte Paolo-ban vonult vissza, hogy magányosan imádsággal tölthesse idejét, tehetsége azonban nem sokáig maradt rejtven. A legenda úgy tartja, hogy ott az ünnep alkalmából valakinek beszédet kellett volna mondania. Ez váratlanul érte a közösséget, mivel hirtelen betegedett meg az, akinek ez lett volna a dolga. Készületlenül senki sem merte vállalni, és akkor megparancsolták Antalnak, hogy beszéljen. Hallgatói lélegzetüket visszafolytva figyelték. Nem tudós értekezést hallottak a papság mi voltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait a szív bőségéből. Az esetet követően 1222 nyarán Assisi Szent Ferenc személyesen írt levelet Antalnak, aki hamarosan Vercellibe, majd a Bolognai Egyetemre ment, 1224-ben pedig áttette székhelyét Franciaországba. A szerzetes Montpellierben és Toulouse-ban folytatta tanulmányait, majd Limuzin tartományban szolgált. Szent Ferenc haláláról értesülve azonban 1226 őszén visszatért Itáliába. Hitelessége és mély elköteleződése vezetett odáig, hogy Antal korának legnagyobb hitszónoka lett. Ezt vallotta. A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje. Különösen az 1231-ben Pádovában tartott böjti beszédei jelentettek páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, úgyhogy nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Pádova lakossága és környéke szemmel láthatóan megváltozott. Halálos ellenségek békültek ki, adósokat engedtek szabadon, uzsorakamatokat és jogtalanul szerzett javakat adtak vissza, rossz nők, tolvajok és más gonosztevők bűnbánatot tartottak. A szentet bámulatos kitartás jellemezte, azonban a feszített munkatempó és a szerény életvitel együttesen súlyos árat követelt a férfitól. 1231 tavaszán Antal súlyosan megbetegedett, és Vercellibe utazott, ahonnan már soha nem térhetett vissza híveihez, ugyanis június 13-án Arcellában, Pádova mellett befejezte életét.
A szerzetes halálát általános gyász követte Itáliában. Népszerűségét pedig ékesen bizonyítja, hogy 9. Gergely pápa egy éven belül 1232 pünkösdjén szentté avatta őt. Antal neve az évszázadok során a szegények és az elesettek gyámolításával kapcsolódott össze, így főként a bajba jutottak fordultak hozzá. Ezzel magyarázhatók, hogy adománygyűjtésre szolgáló persejek, illetve hálálkodó feliratok, melyeket szobrainál a legtöbb katolikus templomban megtalálhatunk. Páduai Szent Antal kultusz a hazánkban csak az obszerváns ferencesek térhódításával jelent meg, és a török korban terjedt el. A portugál származású szent azonban ma már Magyarországon is rendkívüli népszerűségnek örvend. A legnépszerűbb szent az egész világon alig, hanem Páduai Szent Antal. Jóformán nincs templom, ahol ne állna szobra, amely angyali szelítségű ifjú szerzetest ábrázol, barna, ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében, liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja, baja van, végső menedékként mindig hozzáfordul. A magyar Szent Antal tisztelet története. Szent Antal tiszteletének első hazai nyoma 4. Béla családjában bukkan föl. Ezért volt a diptikon, házi oltár, amelyen az Árpádház szentjei mellett Ferenc és Antal is látható. Ezt az együttest az magyarázza, hogy Béla király édestestvérét Erzsébetet, a franciskánus harmadrend tagját, szinte egy időben avatta az egyház a rendalapítóval és Antallal egyetemben szenté. Bálint Sándor munkájából tudjuk, hogy Szent Antal tisztelete azonban a magyar középkorban még nem vált általánossá. Antal tisztelete igazában a 17. század folyamán bontakozik ki, és válik hazánkban is szinte egyedülállóvá. Két forrásból, illetőleg irányból táplálkozik. Egyfelől, a Balkánról, a hódoltsági területről, Antal apát hanyató tiszteletéből, másrészt pedig a délnémet barokk ösztönzéseiből. Erdélyben is a fentiekhez hasonló módon terjedhetett el Szent Antal kultusza. A kis Somlyó hegyén még ma is álló kápolna szintén Antal csodatevő hatalmáról tanúskodik, ugyanis az 1661-es tatárdulás idején a tatárok elől az erdőbe menekülő Mák János fráter ígéretet tett arra, hogy megmenekvése esetén azon a helyen kápolnát emel Antal tiszteletére. Szavát betartván a kápolna fel is épült 1673-ban. A felújításához ismét Antal lépett közbe. Haller Karolina kisrányát már eltemette, amikor kisfia is haldokolt, sőt ő maga is megbetegedett. Egy este látomásban megjelent neki egy ferencrendi barát, és felkérte arra, hogy újítsa fel Erdélyben azt a kápolnát, ahol Szent Antal tiszteletére 9 keddi áltatosságot végeznek. Másnapra mindketten meggyógyultak. Ezért megkereste a mondott helyet, amely kissomjói Szent Antal kápolna volt, és újjáépítette. Az 1775-ös jubileumi évben szentelték fel. A 4 szent hely, amelyet 1776 áldozó csütörtökén végiglátogattak, a következők. Első, a Péter és Pál plébánia templom. A második a Szálvátor kápolna, a harmadik az új Szent Antal kápolna, és a negyedik a Somlyói kegyhely. Az erdélyi Szent Antal tiszteletre konkrét adatunk a már említett 1720-as csíksomlyai, amikor az ottani tanuló ifjúság égi védőkének választotta őt. 1741-ben pedig szokásba vették, hogy évenként Páduai Szent Antal ünnepét, azaz június 13-át megelőző 9 kedden kivonultak a Kissomlyón épült Szent Antal kápolnájához, amely helyet csodás keletkezése folytán különösen szentnek tartottak. Az áltatosságot a ferencesek irányították, körmenetben vonultak ki, miközben énekeltek. A kápolnánál aztán csendes vagy énekes misét tartottak, attól függően, hogy milyen idő volt, ugyanis csak a pap és segítsége fért el a kápolnában, a fiatalok kínáltak.
1743-tól egyre nagyobb tömeg gyűlt össze, mivel már szent beszédet is mondtak a keddi búcsukon. A ferencesek 1772-ben érték el azt, hogy Szent Antal társulat alakuljon, és tagjai bizonyos alkalmakkor is feltételekkel teljes vagy részleges búcsút nyerhettek. A társulat a következő évben meg is született, források szerint ez volt az első. Bálint Sándor művében megjelöli azokat a templomokat, kápolnákat, amelyeket még Antalnak szenteltek a Párciumban és Erdélyben. A nagyváradi egyházmegyében Derecskén 1742-ben, Békés Csabán 1769-ben, Újpalotán 1824-ben, a Szatmáriban, Kaplonyban 1841-ben, az Erdélyben Csík-Csicsón, Désen, Marosvásárhelyt és Újtusnádon vannak ilyenek, illetve Stréza kercsi órán. Kiderül ebből, hogy igen nagy hagyománya van Antal kultuszának erdészete. Kolozsvár kiemelten egyike azon helységeknek, ahol régtől fogva tisztelik. Búcsúzóul mondjuk, vagy inkább énekeljük együtt, Dicső Szent Antal, Isten kedveltje című csodaszép népénekünket. Ki a mennyekben tündökölsz fent, lilium tiszta, kinek karjában a kis Jézus édesen pihen, te csodatevő, ki száz bajunkban éreztetted szent segélyedet. Szívünkből áldunk, általad várunk a jó Istentől dús kegyelmet. Dicső Szent Antal, gyengék védelme, ki megtalálod, mi elveszett. Szívünknek oda a tisztasága, s így Urunkhoz jutni nem lehet. Elvesztettük az utat a mennybe, s ha nem segítesz, mi lesz velünk? Esengve kérünk, hogy jöjj mi vélünk, s mutasd a biztos utat nekünk. Kelj föl minden ügyükben védő párt fogunk, s a mindenható előtt hadhatós szó szólunk, és siess a mi segítségünkre, dicsőséges Szent Antal. A te magasztos példát tanítson minket arra, hogy a jóisten adományait mindig jóra használjuk, és ezzel a mennyben gyűjtsünk magunknak kincseket. Páduai Szent Antal, Jézusnak barátja, könyörög érettünk, hogy életünkben és halálunkban Jézusnak barátságában maradjunk. Ámen. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged, és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot, és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homiliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leo ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt, az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott úrangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A Vatikáni Hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A Kommunikációs Dikasztérium új dokumentumfilmje, a Leo Rómában, július 1-én jelenik meg a Vatikáni Hírek, a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a Vatikáni Hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, a zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a Vatikáni Híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynökatya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek

0: életed. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: sötétnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

0: Jan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszony.

0: Amen, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Úrtól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk bérrel verítékezett. Asszony!

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Az

0: Marian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

Hosszán, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Ján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítéke.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony...

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nagyszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szól, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Brian, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk.

könnyen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed,

0: keresztet sose kérdez, hogy vajon érdemese. Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szent titka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket, most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmeskedj el. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe, merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: parancsolj.
1: Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: szolgáljan. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rend tagjának gondolatait hallják.
1: Uram, jó nekünk itt lennünk. Beöltözésemkor színeváltozás jelenetét kaptam életprogramként vagy titokként. Jézus színeváltozásáról nevezett Krisztina nővér a teljes nevem, és sokat jelent ez az evangéliumi rész. Ilyen saját fohászként is szoktam magamban ismételgetni, különösen akkor, amikor nehéz ezt megélni, hogy de Uram, jó nekem itt lenni. Mikor beadtam a jelentkezésemet a közösségbe, az otthon is elég nehéz volt, meg nekem személyesen is azok a reakciók, amiket kaptam a szüleimtől, meg a testvéreimtől. Az első év az különösen viharos volt, amikor elkezdtem a jelöltséget. Így visszatekintve tényleg csak az Úristen kegyelmének tudhatom be azt, hogy itt vagyok, vagy kitartottam ebben az életformában egészen eddig. Nagyon sok segítséget kaptam a legkritikusabb helyzetekben. Elsősorban tényleg az Isten meg az imádság az, ami nagyon sokat segített, de nagyon-nagyon hálás vagyok a közösségemnek, meg az előjáromnak. Mindvégig mellettem voltak, és látták azt a folyamatot, amiben benne vagyok, látták azt, hogy mit kapok otthonról. Nagyon-nagyon sokat segített, hogy mindent át tudtam vele vagy velük beszélni.
0: Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rend tagjának gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyházatyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus a mi testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közbenjárónk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A
Paraile Moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. Szeretetének nagy megnyilatkozásai a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobban lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel

az Atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az Atyának a Fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az Atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között így ír Jézus isteni szívéről, idézem: üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, Atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet Atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az Atya és a Fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatya, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus a Fiúnak Atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem: kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A Fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva Atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az Atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának Fia által. Imádom a Fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret, dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be Atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja: a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki Atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Mert picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az Atya elküldi a Fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmérkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Rosmini Szerbáti Antónió, teológus, filozófus. A korabeli katolikus gondolkodás és filozófia fontos alakja. 1779-ben született az olaszországi Roveretóban. Nagy kereskedő családból származott. Teológiát és filozófiát tanult a Pádovai Egyetemen és a Veronai Szemináriumban. Tanulmányai során a tudomány ágak széles skálája iránt érdeklődött, köztük az ókori filozófia, a teológia és a természettudomány iránt. Filozófiáját néhány évvel pappá szentelése után dolgozta ki, és élete során számos kötetben adta közre. Sokszor vádolták eretnekséggel, több írása indexre is került. Filozófiájának alapja a lét velünk született eszméje, amely minden tudásunk előfeltétele. Ez objektív és független az elmétől, mely elgondolja őt, mégis a gondolkodó elmét befolyásolja. Nem is az Istennel azonos, akinek létét lehet ugyan filozófiailag bizonyítani, de természetét csupán a kinyilatkoztatás és a kegyelem tárja föl. Jómódú család gyermekeként vagyonából segítette többek között Don Bosco munkáját az utcagyerekekkel. Amikor pappá szentelték, Rosmini azt írta naplójába: ettől az órától fogva új embernek kell lennem. A mennyben kell élnem szívemmel és értelmemmel is. Szüntelenül Krisztussal kell társalognom, elutasítani a földi dolgokat és menekülni tőlük. Az oltártól szentként, apostolként, Istennel betöltekezve kell visszatérnem, növekednem kell minden erényben, és élen kell járnom a szeretetben végzett kemény munkában, megaláztatásban és szenvedésben. 1838-ban Kánoszai Szent Magdolna Gabriella indítására megalapította a Szeretet Intézete nevű szerzetes kongregációt, amelyet ma inkább a Rosminianus rend néven ismerünk. Az alapító a Szeretet Intézete elnevezéssel hangsúlyozni kívánta a szeretet erényének mindenek feletti voltát. Rosmininál a szeretet erős belső szilárdsággal párosult. Figyelemreméltó intellektuális hozzájárulása mellett Rosmini az általa alapított férfi és női renden keresztül aktívan részt vett az irgalmasság iránti elkötelezettség előmozdításában. Valójában aktív támogatója volt a népoktatásnak. Igyekezett javítani a kevésbé szerencsés osztályok körülményeit. A szeretet intézménye klerikus szerzetes kongregáció tagjai egybekapcsolják az aktív és kontemplatív életet, az ifjúság nevelésével, sajtóval is foglalkoztak. Az intézet célja jótékonyság és irgalom a felebarát felé bármilyen formában. A nővérek különösen az ifjúság oktatásának és nevelésének, az árvák, idősek és betegek gondozásának szentelik magukat, plébániákon és missziókban dolgoznak. A Rosmini szerzetes rendjén keresztül hirdetett irgalmasság iránti elkötelezettsége jelentős hatással volt az akkori társadalomra. A szeretett atyák kongregációja által vezetett jótékonysági munkák sok ember életkörülményeinek javításában és az emberi szenvedések enyhítésében segített. Élete utolsó éveit Stresszában, a Maggiore-tónál töltötte Olaszországban, ahol 1855. július 1-én halt meg. 2005-ben 68 házban 304 tagjuk volt, köztük 210 pap. Apostoli jelenlétük gyökeret vert Indiában, Tanzániában, Kenyában és az USA-ban is.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ha mi keresztények mind úgy élnénk, ahogyan kellene, akkor a pogányok jobban ámulnának, mint a csodák láttán, mondta aranyszájú Szent János.

0: Dicsőítessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Újszövetségben található apostolok cselekedeteit történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársairól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetelő után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében. Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis, ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdv történetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének, az Ószövetség népének, ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli: Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Gonzelmannnak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 41 szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson, annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak, és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg, és minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is kerességnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt kerességnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Konfirmare ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbirmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges szeméről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához,

van. Egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt, Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit. Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben, a pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették, világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal.

0: mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot ő róla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét, vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan, sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal, a Szentlélek erejével. Úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
1: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
0: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által, a Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa, ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. És amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbasz, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbasz is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket, pünköstkor megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett, még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, május 31-én, Szent Háromság vasárnapján Leó pápa a szokott módon elimádkozta a déli úrangyalaimát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Ezen a napon is egy rövid elmélkedést tartott a napi evangéliumból kiindulva. A következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
1: Pünköst főünnepével egy héttel ezelőtt lezárult a húsvéti idő. Ma, amikor Istennek a Szent Háromságnak a misztériumát ünnepeljük, lehetőséget kapunk arra, hogy átgondoljuk a megtett utat, annak középpontjából kiindulva. Isten életéből, aki Jézus Krisztusban nekünk ajándékozta önmagát. Ez az élet dinamikus, kimeríthetetlen és termékeny közösség, amely most bennünket is magába fogad. A lélek ugyanis, aki összeköti az atyát és a fiút, kiárad szívünkbe, így a világban alakult, ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élettere, ahol ég és föld már érintkezik egymással. A mai liturgia evangéliuma Nikodémus mutatja be nekünk, aki Izrael egyik tekintélye, személyisége volt, és mély vonzalmat érzett Jézus iránt. Fel is kereste őt éjjel, hogy ne lássák, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos tanítót, és kérdéseket akart feltenni neki. Az Úr azzal, hogy vendégül látta, jelentőséget ad keresésének. Megdöbbentette azzal a kijelentésével, hogy még egy felnőtt ember is újjászülethet. Segített neki felismerni, hogy Isten élete az ő életét is átalakíthatja. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, megvilágította éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomunkban felhangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt is halljuk, hogy Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Kedves testvéreim, Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a misztériumában otthon vagyunk, ahogy a Nikodémus is otthon érezte magát Jézusnak. Isten élete csodálatos és magával ragadó. Békét ad oly gyakran nyugtalan szívünknek, és testvérekkel ajándékoz meg bennünket a lélek örömében. A Szent Háromság arra indít, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. A valóság másik oldalaként azt is megértjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Nikodémus a Sanhedrinnek, Izrael vezetői tanácsának volt a tagja. Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra biztatott mindenkit, hogy előbb hallgassák meg őt, mielőtt elítélnék. Istentől, Krisztuson keresztül megkapta a közösség lelkét, aki megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik a panaszkodásban, magára marad, és sosincs ünnep a szívében. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak: örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Az Úrangyala imádsággal Szűz Máriához fordulunk, az ő Isten akaratára kimondott igenjében bontakozik ki a mi igenünk is a Szent Háromság szeretetére.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak Önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!